0: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna Hit. Manna Hit.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song. I don't want this pain to be my story. I don't want this desert road.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ma csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Megmondom én nektek, hogy néhányan miért nem tudtok előrelépni abban, amiről hiszitek, hogy az elhívásotok. A stabilitás felszabadítja a képességet. Isten elhív minket, és jól ismeri a zűrzavart, amiben benne vagyunk. És Isten ereje tökéletesen megnyilvánul a mi gyengeségeinkben. Az ő fénye jobban átvilágít a repedezett edényen. Mint az olyan embereken, akik teljesen egyben vannak. Nos, amikor ő engem elhívott, elég repedezett edényt kapott. Az Isten szándékosan választja a gyengéket, a világ bolondjait, hogy az ő fénye átragyogjon rájuk, és az emberek azt mondják, ez Isten kell, hogy legyen. Ezt biztosan Isten tette. Tudjátok, hogy az iskolában majdnem megbuktam angolból, mert nem tudtam különbséget tenni a főnév, a névmás és az ige között, vagy megérteni a mondatszerkezeteket. Engem nem érdekelt, hogy főnév vagy ige, én csak beszélni akartam. Nos, az, hogy én képes vagyok minden nap a világ nagy részéhez szólni, tévén, rádión és egyéb médiumokon keresztül, az bizonyos, hogy az Isten ajándéka. És Isten a természetes képességedet messze túlhaladó ajándékokat adhat neked. De ő megkíván néhány dolgot ahhoz, hogy ezek az ajándékok teljesen működhessenek. Az egyik ilyen pedig az, hogy engedd őt dolgozni benned a Szent Szellem erejével, hogy kiegyensúlyozottá tegyen téged. A stabilitás felszabadítja a képességet. Emlékszem, mikor az első helyünkön voltunk. Az első irodánk a házunk pincéjében volt. Egyik reggel ott ültem, a fejemet az asztalra hajtottam, és imádkoztam, hogy növekedjen a szolgálatom. Ó, Istenem, olyan sokáig vártam, és olyan nagy az elhívás az életemen. A szolgálatomnak szüksége van a segítségedre. Megdorgállak, Sátán, megdorgállak. Nem fogod megakadályozni a szolgálatom növekedését. És hallottam, ahogy Isten egyszerűen azt mondja. Nos, Joyce, amíg nem kezdesz úgy beszélni a férjeddel, ahogy mondtam neked, addig nem tudok mit tenni a szolgálatodért. Na gyerünk, ez jobb, mint ahogy reagáltok. Mert egy okos tojás voltam, nagy szájjal, aki darabokra szedett téged. És engem a legkevésbé sem érdekelt az alkalmazkodás, vagy az alárendeltség. A férfiak bántottak és molesztáltak, és miközben felnőttem, eldöntöttem, hogy amikor megszabadulok ettől, akkor többet soha senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, főleg nem egy férfi. Nos, ez jól hangzik, de Istennél nem működik. Dave jó volt hozzám, ő jó ember volt, de amikor kritikus lelkülettel rendelkezel, akkor mindenkiben tudsz hibát találni. Mindegy, mennyire jó emberek, azt az egy dolgot fogod észrevenni, ami nem tetszik neked. Szóval okos tojás voltam, és ha nem értettem egyet azzal, amit Dave akart, akkor vitatkoztam és visszabeszéltem neki, és Isten már egy ideje mondta nekem, hogy fogjam be a számat. Valakinek mondott még ilyet az Isten? Az 5 Mózes 7.22 azt mondja, amikor a kezedbe adom a te ellenségeidet, és ez nagyon érdekes, mert te nem vagy képes bármikor legyőzni egy problémát, amikor csak kedved tartja. Csak akkor, amikor a Szent Szellem ráteszi arra a kezét, és átadja neked, de akkor, ahogy a Biblia mondja, teljesen el kell pusztítanod az ellenséget. Nem köthetsz vele szövetséget, nem léphetsz vele házasságra, hanem el kell pusztítanod, hogy írmagja sem maradjon. Szóval látjátok, én szellemi akartam lenni vasárnap meg kedden, de a hét többi napján nevetségesen viselkedtem. Nos, amikor a fejemmel az asztalon imádkoztam, addigra már nőtt egy kicsit a szolgálatunk. Néhány rádióállomáson is jelen voltunk. 100-200 embernek tartottam összejöveteleket. De szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kegyelméből és irgalmából talán csinálhattam volna kis dolgokat, néhány kis bibliatanulmányozást, ahova eljött volna néhány olyan ember, akik ugyanolyan rosszul viselkedtek, mint én. De szeretném elmondani nektek, hogyha nem hagytam volna, hogy Isten megváltoztassa a férjem, meg az engem irritáló emberek iránti viselkedésemet, akkor ma nem állnék itt. Ez ennyire egyszerű. És szeretném, ha tudnátok, hogy az életünkben lévő siker nem is annyira a képességeinkről szól. Sokkal inkább a jellemünkről. És sok embernek vannak ajándékai, amelyek eljutatják őket valameddig, de nincs elég jellemük, ami ott is tartaná őket. Ezért nem érdekelnek engem a hirtelen jött sztárok. Wow! Hallottad már ezt az embert? Hát ő nem nagyszerű! Nos, ha nincs meggyökerezve és megalapozva, és nincs megtöretettség az életében, akkor nem fog ott maradni. Gyorsabban lecsúszik majd, mint ahogy felemelkedett. Legyen az férfi vagy nő. És Istennek semmi szüksége olyan emberekre, akik nyilvánosan kereszténynek vallják magukat, de Isten nevében bolondot csinálnak magukból. Tehát stabilitásra van szükségünk. A stabilitás pedig felszabadítja a képességet. Mózesnek nagy elhívás volt az életén, de érzelmi beállítottsága volt. A saját erejéből reagált, a saját gondolatai alapján. Ezért Isten a semmi közepére helyezte őt 40 évig, hogy megtöretettséget találjon. Amen. Péternek nagy szája volt. Lobbanékony volt érzelmileg, de jó szíve volt, és tudod, amikor Isten látja a szívedet, akkor ő dolgozni fog rajtad, és vagy hallgatsz rá, vagy savanyú életed lesz. Jó, egy testvérnő amott egyetért velem. Tehát fejlődtünk a gondolatunk és a beszédünk terén is. De hadd mondjam el, hogy bár nehéz kontrollálni a beszédünket, és egy kicsit nehezebb, mint az érzelmeinket és a hangulatunkat irányítani, de tudjátok, ezek mind összefüggnek egymással. Mert ha érzünk vagy nem érzünk dolgokat, ha ezek az érzések erősek, akkor nagyon nehéz jól cselekedni, amikor rosszul érezzük magunkat. Már csak úgy mennétek ma haza, hogy eldöntitek, elhatározzátok, nem érdekel, hogy mit érzek, Isten kegyelméből és irgalmából helyesen fogok cselekedni. Nem kell kedvet érezned a megbocsájtáshoz, hogy megbocsáss valakinek. Annélkül is jót tehetsz valakinek, hogy kedvet érzel hozzá. Nekem sem kellett kedvet éreznem ahhoz, hogy a haláláig gondoskodjam az apámról, miután egész életemben molesztált, de dönthettem így. És a Biblia azt mondja, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, mert ha kitartunk és nem lankadunk meg, akkor a megfelelő időben aratni fogunk. Látjátok, anélkül is lehetünk kedvesek, hogy kedvet éreznénk hozzá. Boldognak sem kell érezned magadat ahhoz, hogy mosolyogj. A stabilitás az a képesség, hogy ha valami zavart vagy csalódást okoz neked, akkor képes vagy gyorsan visszanyerni a nyugalmadat. Egy erő, hogy bármilyen helyzetben meg tudj állni és nyugodt maradj. Ez gyönyörű dolog. A stabilitás az egyik legnagyobb ajándék, amit másoknak vagy magunknak adhatunk. A stabilitás megbízhatóságot jelent, mert amikor valaki stabil, akkor úgy érzed, hogy támaszkodhatsz rá. Én mindig számíthatok Dave-re abban, hogy biztosan jó kedve lesz. Már 43 és fél éve vagyok a feleségének a férfinak, és elmondhatom, hogy talán 4 vagy 5 alkalommal láttam őt rossz kedvűnek. Talán 4 vagy 5 alkalommal láttam őt rossz kedvűnek. És akkor sem volt vészes. Nekem többször volt rossz kedvem a házasságunk első holnapjában, mint neki egész életében. És úgy hiszem, ez részben Dave személyiségének köszönhető. Egy nagyon könnyed és nyugodt természete van, ami lehetővé teszi számára, hogy sokat elviseljen. De ennél is fontosabb, hogy ő azt választja, hogy bízik Istenben. Ez a döntése, hogy bízik Istenben. És egy másik dolog, ami segít Dave-nek a stabilitásban, és ez lehet, hogy meglep benneteket, de ő mindig gondot visel magára, tornázik, nem eszik mindenféle szemetet, kialussza magát, nem üldögél és aggodalmaskodik állandóan. Azt kérdezed, mi köze van a stabilitáshoz? Nos, sok köze van a stabilitáshoz, mert ha rendkívül fáradt vagy, akkor nagyon nehéz megfelelően cselekedni. Szóval, ha itt állnék, és egész nap arra bátorítanálak, hogy gondot viselj magadra, akkor is megérné, hogy eljöttél. Nagyon nehéz élvezni a kapcsolatot egy olyan emberrel, aki könnyen kiakadt, csüggett, frusztrált és dühös. Tégy szívességet a családodnak. Gyerünk, tudom, hogy fáradtak vagytok, én is az vagyok, de ezt meg kell tennünk. Tégy szívességet a családodnak. Amen. Tégy szívességet a családodnak, és döntsd el, hogy többé nem fogod rajtuk levezetni a rossz hangulatodat. Mert semmi sem rosszabb, mint együtt élni valakivel, akiről soha nem tudhatod, hogy az adott napon épp hogy viselkedik majd, és ez nem is fair. Azért is szeretjük Jézust, mert ő a mi kősziklánk. Miért hívjuk kősziklának? Mert ő mindig stabil, mindig ugyanaz, mindig szeret minket, mindig jó kedvében van, mindig pozitív. Mi pedig ragaszkodunk hozzá. Nos, nem szeretnéd, ha mások is így éreznének veled kapcsolatban? Az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten adott nekem, az egy kiegyensúlyozott férj volt. Mert a gyermekkorom miatt nem tudom, mi lett volna velem, ha nincs előttem az életben Dave kiegyensúlyozottságának a példája. Amen. Szeretném, ha megnéznénk a Filippi 1:28-29-et. Olyan jó ige ez. Ezt hallgassátok. Ki is vetítjük nektek a képernyőre. Semmiképpen, egy pillanatra sem meg ne rémüljetek az ellenfeleitektől, vagy vádlóitoktól. Mert ez az állandóság, ami egy másik szó a stabilitásra. Mert ez az állandóság és bátorság a rájuk váró kárhozat világos jele lesz számunkra. Tehát, ha kiegyensúlyozottak marad, az azt mondja a gonosznak, hogy véged, mert ő semmit nem tud tenni veled, ha stabil vagy. Azt szeretné elérni, hogy felzaklasson és felmérgesítsen, hogy egy csomó ostoba dolgot kimondj és elkövess, hogy az elkövetkező 5 napban majd bűnösnek érezd magadat azok miatt, amiket tettél. Van itt valaki? Nektek viszont az üdvösségetek és szabadulásotok biztos jele, mégpedig az Istentől. Megkérhetném a segítőimet, hogy jöjjenek ki? Van egy kis segítségünk. Rendben. Te állj oda, ördög úr. Ördög. Psst. Jézus. Dicsőség az Úrnak. Itt van egy hívő. Egy átlagos napon. Nem tudod, hogy milyenek lesznek a körülményeid. Soha nem tudhatod előre. A Biblia azt ígéri, hogy Isten folyamatosan megenged majd, sőt, még elő is idéz bizonyos helyzeteket az életünkben, amíg meg nem tanuljuk, hogy nyugodtak maradjunk a problémák közepette. Tehát valójában soha nem tudhatjuk, hogy mi fog történni egy adott napon, és Isten nem is igazán akarja, hogy sokat foglalkozzunk ezzel, mert ő azt akarja, hogy annyira stabilak legyünk, hogy ne is kelljen mindennek jól mennie ahhoz, hogy boldogok legyünk. Van otthon valaki a fejetekben? Én magam belefáradtam ebbe. Belefáradtam, hogy mindig kiegyensúlyozatlan voltam, és mindig irányítani akartam a körülményeimet. Tehát az történik, hogy az ellenség eldönti, hogy felidegesít téged. Nos, ha elfordulsz az Istennel való kapcsolatodtól, és elkezdesz harcolni, azzal csak azt éred el, hogy egyre boldogabbá és boldogabbá teszed őt. Isten pedig olyan helyzetbe hozod, hogy nem igazán tud tenni érted semmit, mert nem bízol benne. Másrészről, miközben mindez zajlik, Isten figyel. Ő csak figyel. De amikor felismerem, hogy aki a felséges rejtekében lakik, aki a mindenható árnyékában pihen, az stabil marad, mert az ő erejével szemben senki sem tehet semmit, akkor azt mondhatom az Úrnak, hogy ő az én oltalmam és váram, és az én Istenem, őrá támaszkodom, és őrá számítok, belé vetem a bizalmamat. És akkor mi történik? Isten elintézi az egész dolgot, és már nincs is semmi problémám. Amen. És szeretném, ha látnátok ezt, mert pontosan ez történik a szellemvilágban. Minden egyes nap talán 10 különböző alkalmad is lesz, hogy idegessé válj. Hogy megsértődj, hogy elveszítsd a békességedet, hogy valami nagy ostobaságot mondj, hogy egy csomó negatív dolgon gondolkozz, és eközben figyelnek minket, a szellemvilág figyel minket, az ellenség figyel, Isten is figyel, az angyalaink figyelnek, hogy talán mondunk valamit, amivel aztán dolgozhatnak. Azt is mondhatjuk, hogy Isten is a lehetőségeket keresi az életünkben, meg a gonosz is ezt teszi. Eléd helyeztem az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasz! Válasz! Nos, nem számít, hogy mit érzel belül. Akár azt is érezheted, hogy darabokra szakadsz. De ha ki tudod mondani, Uram, segíts, Uram, tarts meg szilárdan, segíts befogni a számat, segíts, ó Istenem, segíts, nem hisztizni, segíts. Nem telik majd el sok idő, és Isten cselekszik az érdekedben. Tudod miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját. Semmiképpen, egy pillanatra sem meg ne rémüljetek az ellenfeleitektől vagy a vádlóitoktól, mert ez az állandóság és bátorság a gonoszra váró kárhozat világos jele lesz. Nektek viszont az üdvösségetek és szabadulásotok jele lesz, mégpedig az Istentől. Szeretném, ha hazamennétek és elhatároznátok, hogy Isten segítségével kiegyensúlyozottáká váltok. Isten nem a félelem lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. Gondolj át dolgokat, és határozd el, hogy miként fogsz viselkedni. Minden reggel tarts egy kis megbeszélést magaddal, és gondolj át dolgokat. Ne mondd magadnak. Nos, már régóta elterveztem ezt. És ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy én terveztem, akkor nagyon mérges leszek. Mert már most megmondhatom, hogy ezzel előre megírtad a sorsodat. Valami biztos történik majd, ami felidegesít. Erre akár mérget is vehetsz. Nem bálványozhatod a terveidet. Ha-ho! Azt mondtam, hogy nem bálványozhatod a terveidet. Ez az üzenet nem úgy hangzik el, ahogyan én azt szépen előre megterveztem. És igazából nagyon zavar, amikor sok-sok órát és heteket töltök el azzal, hogy készülök erre, és mindent szépen megtervezek, majd Isten egyszerűen csak összekeveri a dolgokat, és az egész végül kicsit őrülten hangzik el. De tudjátok, mi nem rendelkezünk teremtő erővel az életünkben. Nem tudjuk élvezni a partit, ha a terveinket bálványozzuk. Mert az ember tervezi el az útját, de Isten irányítja a lépéseit. Amen. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de túl sok időn át kimaradtam a buliból, és én bizony ott akarok lenni. Olyan sok példa van az Isten igéjében olyan emberekre, akik jól cselekedtek, és nagyon sok példát olvashatunk olyanokról, akik rosszul. Illés az egyik nap tüzet hívott le a mennyből, teljesen nevetségessé tett 450 hamis Baál prófétát. Megölte, és darabokra szedte őket. El sem tudom képzelni, milyen fáradt lehetett másnap ez a férfi. Időnként csak olvassuk mindezt, de nem gondolkozunk rajta, micsoda energiába kerülhetett ez. Mennyi érzelmi energiájába kerülhetett mindez. Nos, másnap egy nő Jézabel megfenyegette őt, ő meg elmenekült a pusztába, leült egy fa alá, és meg akart halni. Isten meg egy angyalt küldött, hogy aludhasson és ehessen egyet. Egyszerűen nem értem, mi bajom van. Nos, próbálj időben lefeküdni, az talán segít. Amen. De nagyon tetszik, amit Isten mondott. Aztán miután szúnyókált párszor és evett, elindult és elrejtőzött egy barlangban. Még mindig nem volt kész engedelmeskedni Istennek. Isten pedig meglátogatta, és nagyon tetszik, amit kérdezett. Mit csinálsz te itt? Szeretnék átadni nektek ma egy Istentől való üzenetet. Mit csinálsz? Emberek meghalnak és pokorra kerülnek, gyerekek éheznek, embereket rabolnak el, hogy szexrabszolgákká tegyenek, én meg a WC-ben lógó fejjel sírtam, mert a férjem focit nézett a tévében. Ha-ho, van itt valaki? Úgy értem, ez mennyire nevetséges dolog már. Nos, ők nem megfelelően bánnak velem, és senki sem törődik velem. Tudod, még ha az egész világ is rosszul bánik veled, az nem jogosít fel arra, hogy állandóan mérgesen járj fel alá. Nos, oké, figyeljetek, körülbelül 3 hete nagyon felmérgesített valaki. Úgy értem, nagyon hosszú idő óta most voltam igazán mérges. Dühös voltam. És nem gondolkoztam, és nem is imádkoztam. Nem vártam, hogy Isten szóljon hozzám. Felkaptam a telefont, és jól megmondtam neki. Elég határozottan. Azok után, amiket értettettem. És olyan mérges voltam, hogy 2 napba telt, mire bűntudatom lett. És ebből tudom, hogy hosszú idő óta most voltam a legmérgesebb, mert általában, ha mérges leszek valakire, akkor 5 perc múlva már megbánom a dolgot. De most eszembe se jutott, hogy bocsánatot kérjek egészen a 3. napig. És akkor Isten elkezdte a szívemre helyezni ezt. Nos, igen, ő rosszul viselkedett, nagyon rosszul viselkedett, és amit tett, az igazán ostoba dolog volt, ami rosszul esett nekem, és nem kellett volna ezt tenniük. De azt mondta, ez téged nem jogosít fel erre. Ez nem jogosít fel téged arra, hogy kikelj magadból, és kinyisd azt a nagy szádat. Azt hiszem, hogy neked példát kéne mutatnod. De még egy napot vártam. Sőt, még Dévet is felhívtam. Szeretem ilyenkor felhívni őt. Szóval felhívtam, ő tudott is a helyzetről, és azt mondtam, azt hiszem, Isten azt mondja, hogy fel kéne hívnom az illetőt, hogy bocsánatot kérjek, de tudom, hogy néha túlzásba viszem ezt, mert állandóan mindenkiért aggódom, szóval gondolod, hogy talán nem az lenne a legjobb számára, ha bocsánatot kérnék? Ezt csináltam 3 hete. És annyira szerettem volna, ha azt mondja, nem, szerintem nem lenne jó, szerintem nem tenne jót neki, ha bocsánatot kérnél. Azt mondta, nos, azt kell tenned, amit Isten mond neked. Majdnem megharagudtam rá. Nem akartam azt hallani, hogy tedd azt, amit Isten mond. De tudjátok, egyértelmű volt, hogy nem lesz békesség a házban, ebben a házban. Ó, de nagyon nem akarodzott megtenni. És elképzeltem a párbeszédet, hogy majd felhívom az illetőt, és azt mondom, nézd, csak azt akartam mondani, hogy nagyon sajnálom, amiért a múlt héten olyan mérges lettem. És szinte hallottam, hogy azt válaszolja, nos, igen, meg is lepődtem a viselkedéseden. Szóval imádkoztam, Istenem, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, legalább adj kegyelmet, hogy azt mondja, nekem sem volt igazam, ez olyan sokat segítene. Azt gondoltam, hogy olyan sokat segítene, ha azt mondanám, tudod, nagyon sajnálom, hogy múlt héten olyan mérges lettem, és ő meg azt mondaná, nos, tudod, megérdemeltem. Nem hibáztatlak, de köszönöm. Nos, felhívtam őt, remélve, hogy nem veszi fel, de felvette. Hello, hogy vagy? Szia, hogy vagy? Isten pedig cselekedett az érdekemben. Mert tudja, hogy mennyit bírunk elviselni. Bocsánatot kértem, az illető pedig azt mondta, nos, semmi baj, ne aggódj miatta. Én is rosszul viselkedtem. Bla, bla, bla, bla, bla. De az egész lényeg az, hogy még ha teljesen gőgös, büszke és nevetséges módon viselkedett volna is, akkor is meg kellett volna tennem azt, hogy békességem legyen. Meg kell értened, hogy amikor megbocsájtasz az embereknek, és a helyes dolgot választod, akkor nem nekik teszel szívességet, hanem magadnak. Isten téged próbál megmenteni. Nem akarja, hogy hogy az életed hátralévő része gyűlölettel, keserűséggel és mindenfajta rossz és negatív dolgokkal telve éld le. Ha akarod, választhatod, hogy jó életet élsz az otthonodban. Választhatod, hogy elkezdesz jól gondolkozni, elkezdesz megfelelően beszélni, és nem engeded, hogy a hangulataid irányítsanak. Már az első 10 percben azt mondhatod, nem fogom ezt eltűrni. Istenem, segíts, segíts, segíts! És szinte garantálhatom, hogy néhány nagyon nehéz és idegesítő ember esetében, ha elég sokáig stabil maradsz, akkor végül élő bizonyságá válsz a számukra. Sóvá és fényé válhatsz, és a só azt jelenti, hogy szomjassá teszed őket majd arra, amivel te rendelkezel. Szomjassá teszed majd őket arra, ami neked van.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezetője. Kriszta, Dani, sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok!
3: Szia, Szidi, szia, Dani!
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, ez a témánk mára. De szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötődtök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni abba a helyzetbe is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez azért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Mm. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódom volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Kriszta, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyen az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezett, alapvetően egy mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak. Nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszába olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével, a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának, vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat, ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve, hogy mit küzdünk itt az elköteleződéssel, mert nekünk is annyira jó dolgunk volt, meg annyi lehetőségünk volt, hogy ez már egyfajta paralízist okozott. De ahhoz képest mi azt hiszem még hatványozottabban látjuk ezt azoknál, akik utánunk jönnek. Mert például azt gondolom, hogy az én generációmban, vagy legalábbis amikor ez a generáció, amiben mi vagyunk, elkezdte a munkavállalást, sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy ilyen iszonyatos elvárásokat tápláltak a munkaadók iránt, mint ami most igaz a 20 évesekre. Most persze nem akarok én a bezzeg a mikorunkba irányába elmenni, csak azt mondani, hogy itt ha már a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb. Nem?
3: Mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a milleniálisak, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy look, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és akik a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
2: Ebbe egyetértek viszont, tehát...
3: A párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mondjuk váltok, mint a munkahelyen, hát reméljük nem ez, de hogy hogy szerintem az utánuk, az Y után jövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és az a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
2: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát, hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment, egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen, ez egy érdekes dolog.
1: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
2: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítás sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni. Tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja azt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jókiállású, vezetőjellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ezt is, ez ilyennel ti is találkoztatok már.
3: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, vagy hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka, otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, hogy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, vagy hát vele, és én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogy ha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát hogy a 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alámtették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
2: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ehhez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát az kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Megvan a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Mm-hmm. Egyébként az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni. Sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni, tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerít, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vasjankóba arról, hogy ez a fajta, ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes, hibátlan legyen, és hogy egy-egy beavatási szertartásnak se az volt feltétlenül a lényege, hogy a gyerek elmenjen és legyőzze az oroszlánt, hanem akár az, hogy kudarcot valljon, hogy átérje azt, hogy kudarcot vall, és ennek a feldolgozása az maga a felnőtté válás. És szerintem ez a felelősséghárítás a perfekcionizmussal kezelve, vagy keveredve, elvárásokkal és tökéletességre való nyomása, az a paralízis, az a elköteleződésnek a legnagyobb ellensége is, az, amikor az ember leblokkol, hisz hát az életben elég hamar megtanuljuk azt, hogy a legtöbb döntéshelyzetben nem tudjuk 100%-osan a biztos választ, és ebbe egy párkapcsolat, főleg ha házasságról van szó, az sokszorosa, tehát az egy olyan elképesztő perspektívát nyit, tehát én ma megígérem, és akkor ez örökre így maradt. Tehát ha én most tévedek, akkor én örökre elszalasztottam a jó döntés lehetőségét. És talán egyébként azért van az, hogy lehet, hogy a 40-es keresztények életében jellemzőbb volt ez a fajta elköteleződési probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én csak jövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól függetlenül azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
1: Krista, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői, mint amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
3: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal x-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk, a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generáció, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, na, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valahogy mégse tudom megtenni.
2: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, hogyha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ideje, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan éra, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni. De ebben a legszörnyűbb az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik. Tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal, ugye az én érettségém után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, a barátaim, mindenki elment felső oktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyviláglába, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción az, ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték, azok itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát az én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egyértelmes beszélgetést nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmben, az volt biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
1: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na, de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem láttad se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
3: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, ha nem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsa hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi a gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobbá, többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy ez az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le a voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég. És mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj. Mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok embere jár az ICC-re. Tehát ez Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
1: Miben is hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
2: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány ez, és egy ilyenfajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyenfajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, hogy nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótörötté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogyha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem, nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontrollt tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világban élünk, amit az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
3: mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető egy ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére,

0: anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő, abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. Nagy ilyen emberem lehet elköteleződni.
1: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hídben szerintem, hogy a keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere, tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. De most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, anélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel, olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk, tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy én nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal, és éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én

0: sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerített arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, amit nem tudok bejárni. És akkor feltettem a kérdést, miért nem tudom bejárni? Azért, mert valami baj van velem is az elköteleződésekkel. Mi a baj? Hát ez, és akkor én elmentem. Én egyébként elmentem több körben terápiára az életem során, és azt mondtam, hogy mi a baj? Nem mindent oldottak meg ezek, meg én azt gondolom, hogy visszatekintve Isten egy nagyobb, egy ilyen, mint egy ilyen nagyobb karmester, nagyon sok mindent összejátszott, akár párkapcsolati sikereket és bukásokat, barátokat, közösségeket, példákat, amiket említettél, Krisztina, hogy belépnek az életembe, amik egy ilyen, mint egy ilyen nagy gyógyító kéz változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyulásra is, jó esetben. Azzal teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tud oda gördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
1: Provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
2: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan, én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az nem lehet, nem azt mondom, hogy mert rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebbe talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
0: Egyetértek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
1: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
0: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, míg a házas ismerőseim a párkapcsolat és elköteleződés terén meg kilőttek. Egy egész más dolog történt. Persze én nem tapasztaltam meg azt az időzavart, amit mondjuk egy gyerekes, kisgyerekes élet okoz, vagy tehát annak a fölforgató erejét, de ettől függetlenül például, ami az elköteleződést, az életem elvesztését, az opciókról való lemondást, a tökéletlenségnek az elfogadását jelenti, nekem ugyanúgy a felnőtté válásomban növekednem kellett. És érdekes módon, amiközben beszéltem az én, mit tudom én, 27-28 éves korában megházasodott barátaimmal, ők hasonló folyamatokon mentek keresztül, amik nekem párkapcsolati nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint tudom, 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
1: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
2: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ez életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választatok, és nekem te vagy, még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik legnagyobb ajándéka azt, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságban jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
1: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
2: Hát kell. Hát kell rajta dolgozni, mint egy veteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy ne, de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy meg vagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy ja, hát igen, nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra, például mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy idő, kedvtelési idő töltés megmaradjon, vagy most bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy ne nézzek inkább egy másik veteményes után, mert itt ez már ennek már vége.
2: Igen. Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Célokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Hétvégét István Dániellel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neokortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetben a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézik utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál-téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál-téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Világ Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át, Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cseléd közvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es 6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött, a jelenlegi állapotába 1959-re jutott. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesített 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest, de feltételeket szabott a kormány. Pályafelújítás miatt változik a vonatközlekedés Budapest és Budaörs között. A fővárosban is egyre nagyobb gond a háziorvos hiány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 120 milliárd forintos támogatást biztosít a kormány Budapestnek, az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. A pénzt a főváros működő képességének megőrzésére, a közszolgáltatások zavartalan biztosítására és a felhalmozódott tartozások rendezésére fordíthatják. A döntés értelmében a visszanemtérítendő támogatást a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai használhatják fel. A forrásból a 2025-ös és 2026-os évekre vonatkozó költségvetési befizetési kötelezettségeket, valamint a fennálló tartozásokat és egyéb pénzügyi kötelezettségeket lehet kiegyenlíteni. A támogatás folyósításának ugyanakkor fontos feltétele van. A fővárosnak el kell állnia a 2023 és 2026 közötti évekre vonatkozó szolidaritási hozzájárulás miatt indított, jelenleg is folyamatban lévő pereitől. Ezekben az eljárásokban Budapest a kormány által előírt befizetési kötelezettségeket vitatta. A 120 milliárd forintot a központi költségvetésből a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják. Az összeghez a fővárosnak nem kell külön pályázatot benyújtania, a pénzt a támogatói okirat kiadását követően utalhatják át. A pénteken megjelent kormányhatározat tehát megteremti a támogatás jogi és pénzügyi feltételeit, a tényleges folyósítás azonban attól függ, hogy a fővárosi önkormányzat teljesíti-e a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos előírásokat. Két egymást követő hétvégén is pályakarbantartási munkákat végez a MÁV a Budapest-Kelenföld és Budaörs közötti vasúti szakaszon. A felújítás célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a menetidő csökkentése és a vonatok pontosabb közlekedése. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatójának tájékoztatása szerint az egyes vasútvonal érintett szakaszán a szakemberek átvizsgálják és felújítják a pálya ágyazatát, valamint szükség szerint kicserélik a zúzott követ. Összesen 880 tonna követ mozgatnak meg, és mintegy 600 méteren javítják a vasúti pálya

0: állapotát. A munkálatok egyik kiemelt helyszíne a főváros 11. kerületében, a Muskétás utcánál található vasúti átjáró. Itt nem csak a síneket, hanem az útátjáró elemeit is kicserélik. A felújítás idejére az átjárót lezárják a közúti forgalom elől, a környéken élőknek pedig átmenetileg nagyobb zajra is számítaniuk kell. A pályafelújítás eredményeként egyes szakaszokon a jelenlegi óránkénti 60 km-es sebességkorlátozást 80 km-re emelhetik. Más részeken a további munkálatok után ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A változtatások várhatóan 1-2 perccel rövidítik le a menetidőt, és javíthatják a menetrend tarthatóságát. A karbantartás miatt ezen és a következő hétvégén több vonat menetrendje is módosulhat. A MÁV pedig arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat a vasúttársaság honlapján vagy a MÁV Plus alkalmazásában. Már több mint 1000 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, és mintegy 1.400.000 ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosított az alapellátás. A probléma már nem csak a kisebb településeket érinti, Budapesten is egyre több körzet maradt tartósan saját háziorvos nélkül. Az egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint jelenleg 1025 betöltetlen háziorvosi körzet van az országban, ami több mint kétszerese a 2019-ben mért számnak. A Magyar Orvosi Kamara adatai szerint országosan minden hatodik, Budapesten pedig már minden nyolcadik körzetben hiányzik az állandó háziorvos. A fővárosban többek között a harmadik, a hetedik, a tizedik, a tizenhetedik és a 21. kerületben is évek óta vannak betöltetlen praxisok. A kamara szerint a helyzet romlásában az orvostársadalom előregedése és az utánpótlás hiánya mellett a kedvezőtlen munkakörülmények is szerepet játszanak. A háziorvosok bérezése elmarad más szakorvosokétól, miközben a rendelők működtetése, az adminisztráció és a helyettesítések megszervezése is jelentős terhet jelent. A 40 év alatti háziorvosok száma mindössze 400 körüli, miközben az 1400-at is eléri a 70 év felettieké. Budapesten a kötelező háziorvosi ügyeleti rendszer bevezetése is hozzájárulhatott a praxisok megüresedéséhez. A fővárosban korábban központi ügyeleti rendszer működött, így a háziorvosoknak nem kellett rendszeresen ügyeletet vállalniuk. A Magyar Orvosi Kamara szerint az új kötelezettség miatt több idősebb orvos is a visszavonulás mellett döntött. A helyzetet tovább nehezíti a magas megélhetési költségek és a magánegészségügy elszívó hatása. A betöltetlen körzetekben ugyan helyettesítő orvosok biztosítják az ellátást, ez azonban a meglévő háziorvosok túlterheltségéhez vezethet. A kamara arra figyelmeztet, hogy emiatt romolhat a krónikus betegek rendszeres gondozása, késhet a betegségek felismerése, és egyre többen fordulhatnak olyan panaszokkal a szakrendelőkhöz vagy a sürgősségi osztályokhoz, amelyeket a háziorvosi ellátásban is kezelni lehetne. A Magyar Orvosi Kamara szerint a tartós megoldáshoz nem elegendők az egyszeri letelepedési támogatások. Versenyképesebb bérekre, kiszámítható életpályára, korszerű rendelőkre és rugalmasabb munkaszervezésre lenne szükség. Különösen fontosnak tartják a hátrányos helyzetű térségek támogatását, hogy a fiatal orvosok számára is vonzóbbá váljon a háziorvosi pálya. 123 éve adták át Budapest egyik legismertebb hídját. 123 évvel ezelőtt, 1903. október 10-én adták át a forgalomnak az Erzsébet hidat, amely a maga korában a világ egyik legjelentősebb mérnöki teljesítményének számított. Az eredetileg Eskütéri hídnak nevezett átkelő építése 6 évig tartott, és különlegessége az volt, hogy egyetlen 290 méteres nyílással ívelt át a Dunán. A több mint 11.000 tonnás szerkezet megépítése 12.400.000 koronába került. A budapestiek nagy lelkesedéssel fogadták az új hidat, azt azonban már kevésbé, hogy az átkelésért fizetniük kellett. A két híd főnél működő vám épületekben két krajcár hídpénzt szedtek, amelyet végül 1918-ban töröltek el. Az Erzsébet hídon 1914-ben indult meg a villamos közlekedés is. Az eredeti híd története a II. Világháború végén ért véget. A visszavonuló német csapatok 1945. január 18-án felrobbantották az átkelőt, amelynek helyreállítására csak nem 20 évet kellett várni. Az újjáépítés során már nem az eredeti lánchidas szerkezetet állították helyre, hanem egy korszerűbb kábelhidas megoldást választottak. Az új Erzsébet híd közel 10 méterrel szélesebb lett elődjénél, miközben a felhasznált acél mennyiségét csak nem a felére csökkentették. A mintegy 6300 tonnás szerkezetet több mint 1000 tonnányi kábel tartja. A hidat 1964. november 21-én adták át, az ünnepségre több tízezren látogattak el, a Magyar Televízió pedig élőben közvetítette az eseményt. Az újjáépített hídon kezdetben ismét jártak villamosok, ám a szerkezetben keletkező repedések miatt 1973-ban megszüntették a villamos közlekedést, két évvel később pedig a síneket is eltávolították. Azóta az Erzsébet híd több felújításon is átesett, legutóbb 2018 és 2020 között végeztek rajta jelentősebb munkálatokat. A mai is Budapest egyik legismertebb jelképeként számon tartott átkelő így nem csak a főváros közlekedésének fontos része, hanem a magyar hídépítés történetének is különleges emléke, egy olyan műszaki alkotás, amely a háborús pusztítás után teljesen új szerkezetben született újjá. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és a

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét. Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Felszakadozik a felhőzet, de többfelé megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a szaudi polgári légi közlekedési hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota, ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
0: Időjárás.
1: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szóval szerint minden, ami Budapest vár, is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról, illetőleg környékéről. Például arról olvastam, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek. Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben is enyhítette a bérleti díjakra nehezedő nyomást. A bérlők így válogathattak, sőt gyakrabban alkudhattak is, miközben a jó állapotú, megfelelő helyen lévő lakások iránt továbbra sem csökkent érdemben a kereslet. Budapesten az első fél évben az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000-3500 forint között alakult, ismertette Kovásné Zsihla Katarina Balla ingatlan 10. és 17. kerületi irodájának szakmai vezetője. A korábbi erőteljes drágulás ugyanakkor már nem volt jellemző, a bérleti díjak inkább stagnáltak, vagy csak enyhén emelkedtek. A főváros déli részén is érzékelhető volt a változás. Szigetszent Miklóson egy jó állapotú kétszobás lakást havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen ugyanezért a méretért jellemzően 200-220 ezer forintot kértek. Október 15 és 18-a között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest. Közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úti céllal is megismerkedhetnek az Európán kívüli Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet. Az Art Market Budapest visszatér tehát, Magyarország leggazdagabb kortárs, képző és fotóművészeti válogatása, a világ közel 30 országából érkező, mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az aztövező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhelyi alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönböző pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet, Japán, Korea és Kína, Afrikát, Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. Több második világháborús robbanótest került elő közben a Dunából Budapesten, a 7. nemzetközi hajóállomás szomszédságában. A Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tájékoztatása szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező szakemberek azonosították a veszélyes eszközöket, amelyeket rendőrségi kísérettel szállítottak el megsemmisítésre. A honvédség tűzszerész ügyeletére érkezett bejelentést követően Pap Ferenc főtörzs őrmester, tűzszerész járőrparancsnok azonosította a vízben található robbanótestet. A Pink Floyd legismertebb dalai hangzanak fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy Pink Floyd Show című produkció az alapító tag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. A koncertsorozat a Pink Floyd 71-79 közötti aranykorának meghatározó zenéjét és vizuális világát ünnepli. A 10 fő zenekar a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall című album dalai közül válogat. A Roger Waters csapat által megálmodott új színpadi produkció látványvilága az eredeti Pink Floyd művek által ihletett képi anyagokat és retrospektív vetítéseket ötvözi. Olyan vizuális elemeket használnak fel, amelyeket annak idején Roger Waters alkotott meg a zenekar kreatív motorjaként töltött évei alatt. Az együttest zenei vezetőként fia Harry Waters irányítja, aki Hammond orgonán és zongorán játszik, valamint énekel a produkcióban. A műsort nagy felbontású LED kijelzős vetítés gazdagítja. Roger Waters énekhangjának megidézésére online tehetségkutatót is indítottak, több mint 3000 jelentkezőt hallgatott meg, és először Clifton David Brobridge-et választották ki. A 83 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Az amerikai Condé Nast Traveler közzétette az olvasók szavazatai alapján megítélt Reader's Choice Awards eredményeit. Az Aria Hotel Budapest az idei évben a a 6. helyen végzett közép- és dél-európai régió szállodái között. A kérdőívet 798.867 Egyesült Államokban élő olvasó töltötte ki, akik utazási élményeiket értékelték, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová a legszívesebben térnének vissza. Az Aria Hotel Budapest nyitása óta rendszeresen szerepel a Reader's Choice Awards díjazottjai között. A szálloda 2017-ben, 18-ban, 19-ben, 23-ban és 25-ben is elismerést kapott. A 26-os eredmény újraigazolja, hogy tartósan a régió legmagasabbra értékelt szállodái közé tartozik. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17 és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszíne. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest Arénában búcsúzik majd a magyar közönségtől. Rod Stewart egyébként szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet. A Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat, várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Hot Legs vagy a I Think I'm Sexy. Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. A 71-es Every Picture Tells a Story-ból a 2024-ben megjelent Swing Fever-ig 11 brit és 4 amerikai lista vezető album köthető a nevéhez. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidáv Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 áros portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest, de feltételeket szabott a kormány. Pályafelújítás miatt változik a vonatközlekedés Budapest és Budaörs között. A fővárosban is egyre nagyobb gond a háziorvos hiány. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 120 milliárd forintos támogatást biztosít a kormány Budapestnek, az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. A pénzt a főváros működő képességének megőrzésére, a közszolgáltatások zavartalan biztosítására és a felhalmozódott tartozások rendezésére fordíthatják. A döntés értelmében a visszanemtérítendő támogatást a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai használhatják fel. A forrásból a 2025-ös és 2026-os évekre vonatkozó költségvetési befizetési kötelezettségeket, valamint a fennálló tartozásokat és egyéb pénzügyi kötelezettségeket lehet kiegyenlíteni. A támogatás folyósításának ugyanakkor fontos feltétele van. A fővárosnak el kell állnia a 2023 és 2026 közötti évekre vonatkozó szolidaritási hozzájárulás miatt indított, jelenleg is folyamatban lévő pereitől. Ezekben az eljárásokban Budapest a kormány által előírt befizetési kötelezettségeket vitatta. A 120 milliárd forintot a központi költségvetésből a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják. Az összeghez a fővárosnak nem kell külön pályázatot benyújtania, a pénzt a támogatói okirat kiadását követően utalhatják át. A pénteken megjelent kormányhatározat tehát megteremti a támogatás jogi és pénzügyi feltételeit, a tényleges folyósítás azonban attól függ, hogy a fővárosi önkormányzat teljesíti-e a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos előírásokat. Két egymást követő hétvégén is pályakarbantartási munkákat végez a MÁV a Budapest-Kelenföld és Budaörs közötti vasúti szakaszon. A felújítás célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a menetidő csökkentése és a vonatok pontosabb közlekedése. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatójának tájékoztatása szerint az egyes vasútvonal érintett szakaszán a szakemberek átvizsgálják és felújítják a pálya ágyazatát, valamint szükség szerint kicserélik a zúzott követ. Összesen 880 tonna követ mozgatnak meg, és mintegy 600 méteren javítják a vasúti pálya állapotát. A munkálatok egyik kiemelt helyszíne a főváros 11. kerületében, a Muskétás utcán található vasúti átjáró. Itt nem csak a síneket, hanem az útátjáró elemeit is kicserélik. A felújítás idejére az átjárót lezárják a közúti forgalom elől, a környéken élőknek pedig átmenetileg nagyobb zajra is számítaniuk kell. A pályafelújítás eredményeként egyes szakaszokon a jelenlegi óránkénti 60 km-es sebességkorlátozást 80 km-re emelhetik. Más részeken a további munkálatok után ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A változtatások várhatóan 1-2 perccel rövidítik le a menetidőt, és javíthatják a menetrend tarthatóságát. A karbantartás miatt ezen és a következő hétvégén több vonat menetrendje is módosulhat, a MÁV pedig arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat a vasúttársaság honlapján vagy a MÁV Plus alkalmazásában. Már több mint 1000 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, és mintegy 1.400.000 ember él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel biztosított az alapellátás. A probléma már nem csak a kisebb településeket érinti, Budapesten is egyre több körzet maradt tartósan saját háziorvos nélkül. Az egészségügyi államtitkár

0: Közben a rendelők működtetése, az adminisztráció és a helyettesítések megszervezése is jelentős terhet jelent. A 40 év alatti házi orvosok száma mindössze 400 körüli, miközben az 1400-at is eléri a 70 év felettieké. Budapesten a kötelező háziorvosi ügyeleti rendszer bevezetése is hozzájárulhatott a praxisok megüresedéséhez. A fővárosban korábban központi ügyeleti rendszer működött, így a háziorvosoknak nem kellett rendszeresen ügyeletet vállalniuk. A Magyar Orvosi Kamara szerint az új kötelezettség miatt több idősebb orvos is a visszavonulás mellett döntött. A helyzetet tovább nehezíti a magas megélhetési költségek és a magánegészségügy elszívó hatása. A betöltetlen körzetekben ugyan helyettesítő orvosok biztosítják az ellátást, ez azonban a meglévő háziorvosok túlterheltségéhez vezethet. A kamara arra figyelmeztet, hogy emiatt romolhat a krónikus betegek rendszeres gondozása, késhet a betegségek felismerése, és egyre többen fordulhatnak olyan panaszokkal a szakrendelőkhöz vagy a sürgősségi osztályokhoz, amelyeket a háziorvosi ellátásban is kezelni lehetne. A Magyar Orvosi Kamara szerint a tartós megoldáshoz nem elegendők az egyszeri letelepedési támogatások. Versenyképesebb bérekre, kiszámítható életpályára, korszerű rendelőkre és rugalmasabb munkaszervezésre lenne szükség. Különösen fontosnak tartják a hátrányos helyzetű térségek támogatását, hogy a fiatal orvosok számára is vonzóbbá váljon a háziorvosi pálya. 123 éve adták át Budapest egyik legismertebb hídját. 123 évvel ezelőtt, 1903. október 10-én adták át a forgalomnak az Erzsébet hidat, amely a maga korában a világ egyik legjelentősebb mérnöki teljesítményének számított. Az eredetileg Eskütéri hídnak nevezett átkelő építése 6 évig tartott, és különlegessége az volt, hogy egyetlen 290 méteres nyílással ívelt át a Dunán. A több mint 11 ezer tonnás szerkezet megépítése 12 millió 400 ezer koronába került. A budapestiek nagy lelkesedéssel fogadták az új hidat, azt azonban már kevésbé, hogy az átkelésért fizetniük kellett. A két hídfőnél működő vám épületekben két krajcár hídpénzt szedtek, amelyet végül 1918-ban töröltek el. Az Erzsébet hídon 1914-ben indult meg a villamos közlekedés is. Az eredeti híd története a II. Világháború végén ért véget. A visszavonuló német csapatok 1945. január 18-án felrobbantották az átkelőt, amelynek helyreállítására csak nem 20 évet kellett várni. Az újjáépítés során már nem az eredeti lánchidas szerkezetet állították helyre, hanem egy korszerűbb kábelhidas megoldást választottak. Az új Erzsébet híd közel 10 méterrel szélesebb lett elődjénél, miközben a felhasznált acél mennyiségét csak nem a felére csökkentették. A mintegy 6300 tonnás szerkezetet több mint 1000 tonnányi kábel tartja. A hidat 1964. november 21-én adták át, az ünnepségre több tízezren látogattak el, a Magyar Televízió pedig élőben közvetítette az eseményt. Az újjáépített hídon kezdetben ismét jártak villamosok, ám a szerkezetben keletkező repedések miatt 1973-ban megszüntették a villamos közlekedést, két évvel később pedig a síneket is eltávolították. Azóta az Erzsébet híd több felújításon is átesett, legutóbb 2018 és 2020 között végeztek rajta jelentősebb munkálatokat. A mai is Budapest egyik legismertebb jelképeként számon tartott átkelő így nem csak a főváros közlekedésének fontos része, hanem a magyar hídépítés történetének is különleges emléke, egy olyan műszaki alkotás, amely a háborús pusztítás után teljesen új szerkezetben született újjá. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez

0: Budapest Update.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyot folyamatos fellemozgatásával, ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum Mozi. A 20-as 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum Filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozia nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentélyavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el. Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Ma már felszakadozik a felhőzet, de több felé lehet erős szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
0: Időjárás.
2: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Csodaszép reggel kívánok önöknek, a Családi Mannát hallják, ebben az órában pedig Pólus Enikővel beszélgetek. Témánk egy nagyon egyszerű és érdekes címet adtunk a mai műsorunknak. Mi lehet a bajunk, amikor látszólag nincs is bajunk? Hát erre a kérdésre keressük a választ Enikővel. Érdemes lesz velünk tartani. Én bízom benne, hogy sok-sok hasznos tanácsot kapnak. Tartsanak velünk!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember, és hát én itt azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy nagyon érdekes témánk lesz. Elsősorban azt mondanám, hogy egy ilyen laza téma, de ugyanakkor azért ennek megvannak a mélységei. Nem más a témánk, mint az, hogy mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk. Szervusz Enikő, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: És akkor neked most van valami bajod?
3: Szerintem nincs olyan az emberiség életében, hogy minden oké, minden kafa és minden ő rendben van. Átmeneti órák, napok talán lehetnek, de hogy valamelyik területen nincs valami kis baj, vagy nagyobb baj, szerintem nem létező dolog. És azért fontos erről beszélni, mert annyira sokszor látom a kliensek életében, hogy várunk valami olyat, amikor nihil van, semmi nincs, minden területen, minden szerepkörünkben, úgy minden tökéletes, minden. Hát én nem tudom, lehet, hogy ezt esetleg meg a Maldivon átéljük ezt esetleg egy hétig, de valljuk őszintén, hogy az
2: szerintem
3: a normális. Tehát az a nor, hát ott is vannak konfliktusok a párok között. Hát
2: ugye az a kérdés, igen, hogy baj, probléma, konfliktus, vagy minek nevezzük ezt a valamit, ami úgy átitatja az életünket. Tehát olyan nincs, ugye, hogy tökéletes ember sincs, tökéletes pillanat sincs. Te minek neveznéd ezt?
3: A helyzet az, hogy ha abból indulok ki, mondjuk szakmailag például, hogy vannak hangulataink, és a hangulatok néha fent vannak, néha lent vannak, néha gödörben, néha magaslatokban szárnyalnak, hogy ez az élet realitása, hogy ha egy napot végignézünk, és azt várjuk el, hogy a napnak az összes ébrenléti percében ilyen nagyon jól legyünk, konstansan, ezek lehetetlen hormonális állapotok, amiket ellátunk. Tehát gondoljuk csak végig, hogy mi magunk várunk el magunktól valami olyat, ami se biológiailag, se anatómiailag, se pszichésen, se endokrinológiailag, és sorolhatnám tovább, nem hozható létre az állandó konstans dolog. És honnan a csodából tudnám értékelni, vagy észrevenni magamon, hogy mondjuk mikor vagyok fönt, hogyha nem voltam lent?
2: Egyrészt, és hogyha nem vagyok ott, akkor abban az adott pillanatban, mert én itt látom a legnagyobb problémát, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy a jelenbe legyünk, és hogy azt értékeljük, például most itt, ugye, hogy mit viccesen felöltöztünk Enikővel, igen, mindenféle girland van rajtunk, illetve rajta most pont nincs, meg sapka, meg szemüveg, meg minden.
3: Szúr is az enyém, egy kicsit meglazítom.
2: Hogy ha mi most erre nem figyelünk, nem koncentrálunk erre, vagy nem vagyunk itt az adott pillanatban, akkor mindezt nem tudjuk élvezni. És az embereknek a nagy többsége mindig valahol van. Igen. Vagy a múltban, vagy a jövőben. Uh-huh. És szerintem a probléma innen gyökeredzik.
3: Uh-huh. A helyzet az, hogy azzal nincs gond, hogy belépünk néha a múltba, mert emlékezni is kell, bizonyos
2: amíg
3: dolgokat
2: tudunk.
3: Elő kell szedni a múltból, annak érdekében, hogy a jelenbe legyen értéke, illetve a jövőbe tervezni kell, gondolkodni kell. Tehát önmagába véve ezzel a két agyi, kognitív agyi funkciónkkal nincs gond. A gond akkor van, mikor hosszú távú szorongás, félelem, és olyan emóciók társulnak hozzá, amik aztán lelki állapotot bizony befolyásolják, hogy észre se veszem, hogy az égen lehullott egy hullócsillag, vagy észre se veszem, hogy micsoda nagy ajándék az, hogy ott a társam mellettem és fogja a kezem. Tehát, hogy ezért van gond ezzel, mert ilyen aspektusból, hogyha szorongások, félelmek tartják ezeket a kognitív funkciókat fogságban, akkor bizony a jelenben benne lenni lehetetlen, ráadásul jóléti társadalmaknak a marketingje úgy van gazdaságilag összeállítva, hogy te már gondolkozz előre, hogy húsvétkor milyen tojást fogsz, ugye? De még a télapó se érkezett meg, és hogy ezek ilyen hatással bombáznak bennünket, tehát nem véletlen, hogy akik a természethez közel élnek, vagy természetben élnek, nem jelentkezik náluk ez a fajta probléma. Tehát ez kifejezetten jóléti társadalmakban élő embereknek azon probléma, amit nem feltétlenül csak ők generálnak, hanem társadalmi szinten is generálva van bennünk.
2: És nem nyilván innentől kezdve nem csak Magyarországon, nem csak a magyar emberre jellemző, hanem ez abszolút világviszonylatban. De ezt is mind a félelemből táplálkozik, mert az is, hogy hogyan fogom megoldani a következő hónapban a bármit is, vagy hogyan jutok el bizonyos helyre. Tehát mindig azon gondolkodunk, hogy mit hogyan fogunk megcsinálni, nem azon, hogy most, amit éppen csinálunk, hogy azt hogyan oldjam meg. Nyilván vannak azért, nem azt jelenti, hogy mindig az ember a jövőben vagy a múltban él, vannak pillanatok, amikor adott helyzetben, mint például most is. Most nem tehetem meg, hogy azon gondolkodjak, hogy mit főzök, bár most pont eszembe jutott így, hogy kimondtam, mert hogy ugye rád figyelek, itt kell, hogy lennem ebben.
3: Hát, mert olyan bohossapkább ülök veled szemben, hogy nem tudsz rám figyelni.
2: De hogy innentől kezdve nagyon nehéz az, hogy az ember visszajöjjön a pillanatba, hogy a jelenben éljen, amikor valóban olyan kérdések, problémák foglalkoztatják, hogy hogyan fogok a jövőben, a továbbiakban bármilyen területen is tovább lépni. Úgyhogy ezzel a gondolattal fogjuk folytatni, és arra is rá fogunk térni, hogy ugye általában azt mondjuk, hogy a nők azok, akiknél ez jellemző, hogy nincs is semmi bajom, közben meg vannak bajaim természetesen, tehát ha nem mondjuk ki, hogy mi az, ami éppen minket nyomaszt, de hogy ez igaz, hogy csak a nőknél jellemző.
3: Ez jó folytatás lesz.
2: Ezzel jövünk vissza. Maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Mai témánk egy nagyon laza téma, ezt így vezettem fel, bár megvannak ennek a maga mélységei, és szerintem ezt minden hallgatónk érzi is és tudja is. Mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk? Ezzel a kérdés felvetéssel indítottuk a mai beszélgetésünket, és igyekszünk erre nagyjából választ adni, de valószínű, hogy mindenki saját magában is megtalálja erre a választ, hogyha a jelenben van, ugye, ha a pillanatban is, hogy a figyel egy picit magára. Erről beszélgettünk az előző percekben is a zene előtt, hogy talán innen gyökeredhet ez a probléma, hogy egyszerűen nem tudunk a jelenben lenni, nem tudunk figyelni arra, amit éppen csinálunk, mindig a jövőben vagy a múltban létezünk, tervezgetünk, siránkozunk, a problémákat vesszük fókuszba, még akkor is, amikor éppen mondjuk gyönyörűen süt a nap, akkor is el tudunk azon. Ez a tipikus, amikor megkérdezem, hogy na, szia, felhívtak ki telefonon, hogy hogy vagy, mit csinálsz, jól? Á, de annyira olyan meleg van, hallod, nem bírom. Télen. Mi, hát figyelj, olyan hideg van, úristen, Jézusom, figyelj, kész vagyok, meg vagyok fagyva, meg hó is esik, hát nem is értem, télen hó. Szóval, hogy ez a negativizmus, ez a problémafókuszú gondolkodás. Nyilván ez mind-mind hozza magával azt, hogy nincs is semmi bajunk, de valami bajunk hadd legyen már, hát miért van hideg, miért van meleg? No, de ott hagytuk abba ugye a zene előtt, hogy általában a nőkre szoktuk ezt leginkább mondani, vagy szokták, most nem beszélek, mert én nem, de hogy mármint én is csináltam nyilván ilyet, sőt, hogy megkérdezik, hogy mi a bajod, semmi bajom, közben meg természetesen ott furkál belülről majd meg ez az a bizonyos gond probléma, hogy ez a férfiakra nem jellemző, csak a nőkre?
2: Hát dehogy nem, és csak mielőtt belekezdenék, hogyha kedves hallgatók látták volna Ferenc Gabi arcát, jaj, miközben ugye itt az előbb elmondta ezeket a dolgokat. Hát zseniális volt, tehát rögtön, tehát nem mertem nevetni, de zseniális volt, mert ugye meg is tudja, hát Gabi nyilván ő professzionális színész, tehát meg tudja jeleníteni.
1: Ezt megbeszéltük előtte, hogy egy kicsit dicsérjen.
2: Érzéseket az arcon, és hát el is vitte a fókuszomat, hogy de jó, csináld még. Szóval ugye pont az ugrott be, ahogy mondtad, hogy ugye mennyire figyelni kell valószínűleg ezeknél a mondatoknál, vagy szókijárásoknál, hogy mi van a másik arcán, milyen érzés jelenik meg valójában. És ezt tanultam most az előbb tőled különben. De hogy nőkre visszatérve, ugye volt neked a héten, amikor leveleztük a témát, volt neked egy zseniális mondat. Hű, ne is mondd. És annyira tetszett, vagy annyira beütött pont ehhez a témához, mert van az úgy, hogy nem úgy fejezzük ki azt, hogy az a baj, hogy hideg van, az a baj, hogy meleg van, az a baj, hogy kövér vagyok, az a baj, hogy sovány vagyok, stb. Hanem, hogy sokszor ez a hű, ne is mond, ne is kérdez, inkább hagyjuk, ugye? Uh-huh. Tehát vannak ezek a gyönyörű női frázisok, amivel ott vannak benne a dolgok, egy jelzésérték, szép jelzésérték, hogy na most ezt hagyjuk, most ezt ne kérdez, légy szíves, most inkább erről ne beszéljünk. A női létnek azonos formája, hogy nagyon sokszor vajon igazság az, hogy azt állítják a férfiak, hogy csinálnak olyanból bajt, ami nem baj. Ugye sokszor halljuk a férfiak mondandójából, de a helyzet az, hogy meg
1: hogy
2: kell tanulni.
1: Hiszt is vagy, például,
2: igen, hiszt is vagy, nem igaz, hogy már megint föladod, pessimista vagy, nem bírod, nem igaz, hogy nem érted meg, stb. Tehát ugye a férfi monológokban is ott vannak ezek a mondatok. Egy fontos dolog, hogy szerintem a személyiség fejlődésünk folyamán, és miközben érlelődik az érzelmi dolgunk, meg kell tanuljuk a jóléti társadalomban azt, hogy hogyan ne csináljunk a bolhából elefántot. Hogyan vegyük komolyan, ha gyakorlatilag egy elefánt van, és bolhát csinálunk belőle. Uh-huh. Ugye, mert mind inverse módon is működtetjük ezeket a dolgokat. Tehát mindenki egy komoly önismereti tanulásban van, hogy mi az, ami valójában baj,
1: jó esetben
2: komolyan kell
1: önismereti, jó esetben önismereti
2: tanulásban
1: van.
2: Hát igyekeznek az emberek, igen, csak erre szoktam azt mondani, hogy ha elmegyünk előadásra, és elolvasunk egy könyvet, vagy megnézünk egy műsort, az még nem elegendő az önismeret fejlődéshez, mert az önismeret az egy mag, annak integrálódnia kell a személyiségbe, és ez nem
1: és
2: mindig
1: magától.
2: Van. Ez olyan, mint hogy egy fogba is a tömést a fogorvos ülteti be, és ugye rögzíti ilyen szempontból. De hogy a hölgyeknél előfordulhat az, hogy főleg amikor a gyerekeik megérkeznek, hogy kicsit aggályosabbak, kicsit jobban félnek, kicsit jobban pánikolnak bizonyos helyzetekben, és ezáltal többször van olyan bajuk, mikor látszólag nincs is baj. Például ül a játszótéren, látja az anyuka, hogy fölmászik a gyerek a csúszdára, és már látja, hogy fog fejre esni, ugye? Ott van mögött egy aggály, és az arcán olyan szépen ugye megjelenik, mint ahogy az előbb előadtad a dolgokat. És éppen ezért a kedves uraknak meg kell azt érteni, hogy ugye amikor ezek a szülői szerepkörök belépnek a nő életébe, akkor bizony belép a félelem, a szorongás, belép a pánik, belép az aggodalom, és út közben kell megtanulnunk azt, hogy mi az, ami valójában baj, és mi nem baj. Miből kell úgymond problémát generálni.
1: Mikor kell a bolhából elefántot,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen, igen, vagy mikor van az, hogy én a pánikom miatt generálok valamiből valamit. Például, ha nem mondunk ki a női létben olyan dolgot, hogy endokrinológiai hormonháztartásom jelenleg megborult, kedves family, kérlek egy-két napig nézzétek el nekem, hogy kicsit bolond leszek, és mindenből bajt csinálok. És a következő percben leesik az asztalról az üveg, és rögtön jön egy nagy kiabálás. Ez még nem kell azonosítani azzal az emberrel, mert ugye endokrinológiai dolgok meghatározzák az embert, főleg a női létet egy bizonyos időszakig. Szóval sokféle háttere van ezeknek, hogy mi a baj, meg miből csinálunk bajt. Persze ugyanúgy mindjárt górcső alá vesszük a férfiakat.
1: Bizony, és akkor azt majd a zene és a hírek után fogjuk megtenni, de itt az aggodalomnál jutott eszembe, hogy amikor ugye gyerekek megérkeznek a családba, és a nőbe ugye kialakul ez az aggodalom, ez ugyanúgy egyébként kialakul a férfiaknál is, szerintem, az, hogy itt van most, mint egy gyerek, két gyerek, három, négy, stb. Hogyan fogjuk őket felnevelni, ott egy picit más oldalról,
2: így van.
1: De ugyanúgy megérkezik ez az aggodalom, ami nyilván okozhat ilyesfajta problémákat, ami a témánk is, hogy mi lehet a bajod, amikor éppen nincs is semmi bajod.
2: Na jönnek a férfiak mindjárt.
1: Bizony, de csak és kizárólag az életörömzene és a hírek után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kulcs Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában, akivel egy nagyon-nagyon fontos kérdést próbálunk megválaszolni. A kérdés nem más, mint az, hogy mi lehet a bajunk, amikor látszólag nincs is semmi bajunk. Remélem, sikerül megtalálnunk a pontos választ, ez azt a választ, ami mindenki számára kielégítő és megfelelő. Minden esetre tartsanak velünk, érdemes lesz a hírek és a zene után is folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Felszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérült.

0: orvosolaj finomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház főhangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem a már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ironna fotóművésszel. Szapolyai János király eljelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig, hogy mi lehet a bajunk, akkor, amikor látszólag nincs is semmi bajunk. Ez egyébként látszólag és hallhatóan nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, ugyanakkor meg nem annyira egyszerű mégsem, de szerintem ez már kiderült az eddigi beszélgetésből is. Aki még eddig nem tudott minket hallgatni, és most csatlakozik ide be a beszélgetésünkbe, annak tanácsolom, hogy hallgassa vissza az interjút, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, de most ne kapcsoljanak sehova, hiszen a zene után folytatjuk a témát.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakember. Témánk a mi lehet a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk. Ezt a kérdést feszegetjük, erre igyekszünk válaszolni, választ adni. Ugye a hírek és a zene előtt is rengeteg dologról beszélgettünk. Fel fog kerülni ez a beszélgetés is az oldalainkra. A manna.fm.hu oldalon is elérik majd. Spotify-on, iTunes-on. Enikő is meg szokta osztani a különböző felületeken, úgyhogy vissza lehet hallgatni. Arról is beszéltünk, hogy valójában egy ilyen laza témának indul ez, tehát hogyha meghalljuk ezt a kérdést, akkor lehet volt is a hallgató, aki azt mondta, hogy na jó, mi ez a baromság, odébb kapcsolok. De ennek nagyon sok aspektusból, hogyha megnézzük, akkor ennek óriási mélységei vannak. Ugye arról beszéltünk, hogy főként a nőkre szokták azt mondani, hogy na, már megint hisztis, már megint van valami problémája, és miért nem mondja, de mondd már el kicsit, de mondja, nem, nekem nincs semmi bajom. Szóval, hogy ezek a beszélgetések azért leszoktak zajlani párok között. A férfiakról is beszéljünk, mert hogy nyilván önálluk is jellemző ez, csak valahogy ez másképp jön elő, és erről nem beszélünk így nap, mint nap. Tehát nem mondjuk azt, hogy ha mit tudom, hogy hisztis, akkor a férfiakra ezt tényleg nem is nagyon használjuk, hogy hisztis férfi. Az utóbbi időben egyre többször igen, de hogy azért nem, még mindig nem jellemző. Pedig a férfiaknál ugyanúgy ott van.
2: Hát hogyne.
1: Ők is ugye a jövőben élnek, főként. Igen. Amúgy. Talán inkább ebből az aspektusból jellemző rájuk.
2: Ugye amikor párokkal foglalkozok, akkor el szoktam mondani azt a fajta biológiai szükségletét a férfi agynak és emberi anatómiának, hogy általában a különböző dolgok között zsilipelésre van szükség. És nagyon sok férfi előfordul, hogy
1: mit tesz ez alatt? Bocsánat, most.
2: Hát, hogy ez a kikapcs, átkapcs, és bekapcsolok az új funkcióba. Kikapcsolok a munkahelyről, megtalálom önmagam, kapcsolódok magammal, és hazakapcsolódok, mert hazaérkeztem. Uh-huh. És a nő azonnal át tud zsilipelni, míg a férfinak úgy, mint a nagyhajóknál, úgy idő kell, mire ugye átzsilipelik a különböző folyamokon a hajókat, hogy egy másik útvonalra áttegyék. És ehhez a férfiak vagy a dugót használják, kivéve akkor, mikor telefonos ügyintézéseket csinálnak, az nem zsilipelés, de azt láttam, vagy ez ilyen titokszobából kihozott titok, hogy hazamennek és érzik ezt a zsilipelés hiányt, és elvonulnak a mosdóba, így szépen mondva. Uh-huh. Újságot olvasni, híreket olvasni, kvázi átzsilipelni. És ezt meg kell érteni, hogy például a férfiaknál ahhoz, hogy jelen tudjanak lenni, hogy ne a munkahelyen tartózkodjanak még, hogy tudjanak figyelni a feleségükre, a gyerekekre, a családra, háztartásra, bármire, és ne a jövőbeli dolgaikkal foglalkozzon, szükségük van általában egy olyan fajta zsilipelésre, ami a férfiaknál több ideig tart, mint a nőknél. A nőknél tényleg szinte egy másodperc elegendő, ez azért van így, ennek van egy őstörténeti oka, mert a nő ugye rá van bízva a gyermeknek a gondozása. Hiába van a nő a saját dolgaival elfoglalva, ha a gyerek megszólal, benne megszólal egy véscsengő, azonnal ott van és kapcsolódnia kell a gyerekhez. Tehát ennek vannak ilyen őstörténeti okai, de igenis a férfiak is tudnak hisztizni, igenis a férfiak is kiborulnak, igenis a férfiaknak is van bajuk, mikor látszólag nincs bajuk, és ezt kell sokszor föltenni, mikor azt érzem, hogy valami bajom van, hogy mi is a bajom valójában? Tényleg az, amire gondolok, vagy ha nem jut eszembe semmi, akkor valójában nem kéne most egy kicsit megállni, és azt mondani, hogy az itt és mostban, ahogy te szépen fogalmaztál, jelen lenni, és csak úgy megfigyelni a testem rezgéseit, a lelkem jelzéseit, mi az üzenete ennek a zavarnak, mert ez egy ilyen zavarérzése, mikor azt érezzük, hogy valami bajunk van, belekötünk az időjárásba, vagy épp nem jó az autó, és akkor találunk egy felületet, hogy ez a baj kiprojektálódjon. Tehát nagyon fontos, hogy ne tegyünk ebbe különbséget férfiak és nők között, mert mind a két félnél van, csak máshogy jelenhet meg.
1: És nyilván ezt főként mindig a társunkon hogy is olyan, csapódik le, igen. Nem, a társunkon csapódik igen, le ez a helyzet, ez az állapot, ez az érzés.
2: Há, hogyne.
1: És ilyenkor egyébként, hát itt megint az van, nem a jelen. Nem ott vagyunk, mert ha ott vagyunk a jelenben, akkor észreveszünk, hogy hoppá, ez a másiknak másik, hogy is mondjam, nem érzi jól magát ettől, vagy bántom a másikat. És akkor ebből szoktak a problémák adódni, igen, amik aztán ugye tovább gyűrűznek, és akkor utána a végén már nem tudsz visszamenni, hogy honnan is indult ez.
2: Igen, azt beszéltük ugye itt a szünetben, azokat is egyszer le kéne játszanunk különben, hogy nagyon sokszor élünk úgy egy kicsit önző, meg egoista módon, és senki ne vegye úgy magára, mert ez gerjesztve van bennünk, és ettől kell néha levetköznünk, hazaérünk, hogy elvárom, ha ott a társam, hogy akkor ő fönntartsa bennem a jó hangulatot, föntartsa bennem a boldogságot, és hogy én jól érezzem magam. Hát a társam nem bohóc, akinek produkálnia kell magát, hogy én jól érezzem magam, hanem én és ő kapcsolódni tudunk, de mindig ahhoz képest, amilyen állapotban vagyunk.
1: Igen. No, most hozunk zenét, életöröm zenét, de innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Valamint ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk: mi a bajunk, amikor igazából nincs is semmi bajunk? Rengeteg dologról szó esett, különvettük a férfi és a női, hát most hadd nevezzem hisztinek, bocsássák meg nekem, kedves hallgatóim, a szó jó értelmében a hisztis emberek. Ugye a jelenben levés az, hogy hogyan nem vagyunk az eseteknek a 90%-ában a jelenben, ugye erről beszélgettünk, itt szedtük egy picit, külön férfiak és nők ugye másként utaznak a jövőbe, illetve a múltba. Egyébként ez most egy tipikus példája volt, hallgatók nem tudhatják, volt egy fontos telefonhívásom itt a zene alatt, és fölvettem, megbeszéltem ezt a telefonbeszélgetést, és kérdeztem ennek, hogy hol is tartottunk? Tehát, hogy mennyire ki tudja kapni az embert a pillanatból, az ottlétből egy telefonhívás, egy bármi.
3: Egy perces telefonhívás.
2: Egy perces telefonhívás, de egyébként egy 3 másodperces, igen, bárki benyit, vagy, tehát, hogy igen, abban a pillanatban nem itt vagyok.
3: Igen.
2: És hogy azért az egy munka, az agynak az átkapcsolása, hogy oké, most itt vagyok, most
3: hogy
2: akkor
3: egy menetet szerkeztünk,
2: igen.
3: Persze, így van, igen. Ezért fontos megérteni azt, hogy amikor hazamegyünk, hazamegy a nő, hazamegy a férfi, akkor adni időt egymásnak, hogy megérkezzünk, átzsilipeljünk, a nőnek pillanatok alatt, egy nőnek egy habos kapucsinő is elegendő ahhoz, hogy átzsilipelje, de a férfinak tényleg 10-15 percre is szüksége lehet, hogy csak maga legyen, és át tudjon zsilipelni. És ugye ezért nagyon fontos megérteni ennél a témánál, hogy mi lehet a bajunk, amikor látszólag nincs bajunk. Hozzá szoktunk a jóléti társadalomba ahhoz, hogy mindenki más kívülről motivál, jókedre derít, megmondja nekem a tutit, ugye? Ezáltal lejön annak a felnőttkori felelőssége, hogy én vagyok a saját hangulatomért, a saját jókedvemért, a saját jóllétemért az elsődleges felelős. És ha ezt nem tudom, és nem állok ebbe bele, és nem képviselem a szükségleteimet, és nem segítem önmagam, mindig mástól fogom elvárni, mit csinálok, megterheltem már is a társamat. És hiába kérdezem
2: és
3: meg
2: saját
3: a társamat,
2: magamat
3: hogy,
2: is.
3: Hogy vagy szívem, mert ő már nem fog érdekelni ez a mondat. Miért? Mert mást érez. És mi is a bajunk valójában, amikor nincs bajunk? Hát például ez
2: pont
3: az egyik
2: ez
3: alapja.
2: Igen.
3: A lényege.
2: Igen. Egyébként ez a válasz szerintem a kérdésre. Mi a bajunk, amikor igazából nincs semmi bajunk? Igen. Az, hogy elindítunk egy lavinát,
3: igen,
2: ami ugye ezért mondják a társunk a tükrünk,
3: igen,
2: hogy ami aztán visszacsatol, és az egész elkezd így egy ilyen, nem is tudom, saját maga,
3: abszolút,
2: egy ilyen ördögi kör.
3: Mikor elindul a, tudod, igen, a hógombóc így a hegyen, és akkor lent már
2: nagyobb
3: egy
2: és
3: hatalmas,
2: nagyobb és nagyobb
3: így
2: lesz.
3: Van. És ezt tudni kell tudatosan kezelni, és pont ezért tartom fontosnak, hogy az életünkben minden héten egyszer-kétszer önreflexió legyen. Én szakemberként minden nap tartok, reggel is, meg este is, mert hogyha nem nézünk ezekre át, lát tudatosan, hogy mi is a bajunk, én reggel, bevallom őszintén, hisztisen ébredtem. Mert egész egyszerűen én ilyen téli lány vagyok.
2: Ma reggel? Ezt nem látszott rajtam.
3: Hát mire ide értem, fölébredtem? Hát rám adtad ezeket a sapkákat,
2: ja, igen,
3: és rögtön vidámságba derítettél, igen. De hogy én alapvetően ugye téli lány vagyok olyan szempontból, hogy én télen szeretek reggel aludni. Ugye, uh-huh, és én mindig időbe elindulok, soha sehonnan nem kések, tehát stb. És ugye azt éreztem, hogy de jó, hogy eltart egy ideig, amíg ide érek hozzátok, mert egész egyszerűen addig viszont a hisztémhez kapcsolódok, és tulajdonképpen csak az volt a bajom, hogy nem tudtam meginni a tejszínhabos kávémot.
2: És ha de hát ilyenkor, hát ha ide szólsz telefonon,
3: baj, ugye?
2: Akkor várlak egy
3: hát,
2: mondjuk tejszínhab lehet nincs, de...
3: De hogy mi is a bajom? Valójában semmi. Csak egész egyszerűen fáradunk, tél van, több alvásra van szükség, stb. Tehát nem az volt a baj.
2: Na de ez már
3: ide
2: egy önismeret, tehát tudod, hogy
3: hát
2: mi, miért.
3: Így van. Ezért nagyon fontos, hogy merjünk néha önreflektálni, és magunkba megkeresni azt, mert soha nem biztos, hogy azzal van a baj, hogy a másik nem hallgat meg, a másik nincs jó kedve, és rám projektál dolgokat, hanem előfordul, hogy saját magunkban van valami, ami zavar ilyen szempontból.
2: Hát igen, meg ugye, meg az, hogy amit mondtál, hogy egy picit magunkba lenni, ez a másik, uh-huh, ami az emberek nem tudnak magukba lenni.
3: Egyedül lenni.
2: Hát egyedül lenni, mert akkor, ugye az van, magányos vagyok, vagy rögtön akkor azon kezdek el gondolkozni, hogy jaj, milyen magányos vagyok, uh-huh, akkor az önsajnálatba menekülnek, ahelyett, hogy egy picit megtanulnánk azt, hogy milyen jó dolog egyedül lenni, és nem azért, mert nem hiányzik a másik, vagy nem azért, mert nem szereted a másikat, vagy nem akár a gyerekeidet, akár, hanem azért, mert egyszerűen önmagunkkal lenni, az épít minket, és majd a továbbiakban ez jót tehet akár a gyereked, a kollégád, a pároddal való kapcsolatodban.
3: Elsődleges szükségletünk, ha ezt nem értjük meg, hogy egyedül jöttünk a világra és egyedül távozunk, akkor gyakorlatilag minden párkapcsolati létformába és családi létformába problémát fog jelenteni. Az egyedüllét nem azonos a magánnyal, sokan nincsenek egyedül és mégis magányosak, és meg kell érteni, hogy ezt ma meg kell tanulnia minden embernek, mivel ma már nem mezőről mezőről vándorolunk a munkánkba, ugye, amikor egyedül lehetünk a szabad ég alatt, hanem autóba se vagyunk egyedül, mert mobilozunk, meg közben körülöttünk a dugóban mindenki kommunikál egymással. Szóval nagyon kevés az a lét, amikor egyedül lehetünk, és erre mondtam azt, hogy a férfiak, mikor hazamennek, sokszor a mosdóba zsilipelnek, mert hogy az megvan nekik engedve, hogy jó, hát ha vécére kell menned, akkor
2: de ott sincs egyedül. De bocsánat, ott
3: hát
2: sincs
3: egyedül. Nincs, mert beviszi a mobiltelefonját, hogy hát rögtön a világhálón van, és kapcsolódik másokkal. Tehát ezért is mondom, hogy az egyedül létet meg kell tanulni, és el kell oda jutni, hogy az egyedül lét élvezhető legyen a persona számára, aki ebben részt vesz. Ha élvezhető, azt jelenti, hogy megtanult benne kapcsolódni önmagához. No, akkor tud meríteni magából és másoknak adni. Addig viszont csak kizsigerli magát és kiüríti magát.
2: Ez akkora igazság. Lehet, hogy erre is érdemes lenne majd egy műsort szánnunk. Ez a hasonlat nagyon tetszett, amit mondtál, hogy egyedül jövünk a világra, és egyedül megyünk el. Hogy innen is gyökeredzik az egész nyilván, hogy igenis egyedül lenni, jól lenni egyedül, az nagyon fontos az emberi természetnek.
3: Igen, ha belegondolunk abba, hogy a szerveink is akkor tudnak jól működni és egymáshoz kapcsolódni a testünkben, ha egyedül jól vannak. Ha nincs jól egy máj, egy epe, egy tüdő, egy egyéb funkció, nem tud kapcsolódni a környezetéhez lévő szervekhez, kvázi nem tudja ellátni az egyedüllét és a kapcsolódó funkcióit. És ezt meg kell értenünk, de ebbe fegyelem kell. Bátran kell fegyelmezetnek lenni, bátran ki kell mondani a társamnak, hogy szívem, most arra van szükségem, hogy fél óráig senki ne szóljon hozzám. Ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy most magamra van szükség, hogy föl tudjam magam tölteni, és utána úgy tudjalak átölelni, hogy azt te érezd, hogy mi van bennem. És hát hogy mondjam, tehát hogyha ezeket a bögretöltéseket nem csináljuk meg magunkban, tényleg óriási módon zsigereljük ki magunkat. Nem
2: meg
3: azáltal, hogy
2: is, igen.
3: Hát és ezáltal egymást is, ez nagy probléma.
2: Beszéltünk mi már arról, volt már az témánk, hogy egyedüllét és magány közti különbség.
3: Legyen ez a következő.
2: Azért is, igen, mert hogy mintha lett volna már erről szó, de nem, most az
3: nem, társ téma volt csak.
2: Aha, ettől függetlenül kedves hallgatóink is megtanulják azt, hogy miért is fontos az egyedüllét, és nem azonos a magánnyal. Ez
3: így,
2: nem
3: így.
2: Mindegy. Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Csalá!

0: Valós Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem arról, hogy mi a bajunk, amikor nincs is igazán semmi bajunk. Hát megpróbáltuk ezt a kérdést megválaszolni, remélem valamilyen szinten sikerült, és sikerült megértést adni a hallgatóinknak. Következő órában dr. Szomolai Eszter, esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa lesz a vendégem, akivel a kollagén stimuláló kezelésekről beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklám hangzott el.
5: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Felszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház főhangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak.
1: Időjárás.
5: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggel kívánunk a hallgatóinknak. Ebben az órában vendégem lesz dr. Szomolai Eszter, esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa, akivel a kollagén stimuláló kezelésekről beszélgetünk. Tartsanak velünk, jövünk már is a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet,

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégemmel a stúdióban dr. Szomolai Eszter esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvos, akit már azt gondolom, hogy ismerhetnek a hallgatóink, hiszen havonta egyszer beszélgetünk valamilyen esztétikai kezelésről, meg egyáltalán az esztétikai orvoslásról. Mai témánk az a kollagén stimuláció lesz. Ugye az előző hónapban a kollagénről beszélgettünk, úgyhogy ezt most egy picit így tovább visszük. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak.
1: No, akkor induljunk is rögtön az elejéről, mi az, mit értünk ezzel a kollagén stimuláció?
2: Ez a szó is, mint ahogy az esztétikában olyan sok minden, ugye nagyon-nagyon sok dolgot takarhat, és valóban nehéz eligazodni ezeknek az útvesztőjében. Tulajdonképpen a kollagén stimuláció az a folyamat, amelynek során a szervezet természetes kollagén termelését fokozzuk. Ugye, ahogy ebben a mondatban benne van, a kollagén az természetesen jelen van a bőrben, a bőr struktúrájának a nagy részét az egyes típusú kollagén teszi ki, ami ugye egy létfontosságú fehérje, de ahogy a múltkor is beszéltünk már róla, ennek a mennyisége az életkor előre haladtával csökken. Szóval, ahogy ez a csökkenés megtörténik, onnantól kezdve valahogy pótolnunk kell. És ugye a kollagén stimuláció az jelent egy jó nagy csokor kollagén stimuláló kezelést, hiszen azzal is tudjuk stimulálni a kollagén termelésünket, de nagyon fontos az a mikrokörnyezet, amiben a fibroblasztok, a kollagén termelő sejtek vannak, hiszen akkor tudnak jól működni, ha minden a rendelkezésükre áll a kollagén termeléshez. Uh-huh. Csak hogy ezt egy példával érzékeltessem, például ha valaki dohányzik, akkor értelemszerűen az a környezet, amiben az ő sejtjei élnek és működnének, sokkal kevésbé előnyös, mint egy egészségesen táplálkozó, nem dohányzó valakié. Ergo, ha valamilyen kezelést elvégzünk, egy kollagén stimuláló kezelést, egy dohányzó és egy nem dohányzó hölgyön vagy úron, akkor a kezelés eredményessége nagy valószínűséggel sokkal jobb lesz a nem dohányzónál, hiszen gyakorlatilag nem
1: más az alap.
2: Így van, nem ugyanarról a rajtvonalról indulnak.
1: De és a dohányzáson kívül még gondolom van egy csomó más, ami befolyásolja. Például a táplálkozás.
2: A táplálkozás ez mindent befolyásol, hiszen az vagy, amit megeszel című motto azért nagy vonalakban igaz. Ugye a kollagén termeléshez aminosavak szükségesek. Ha valaki egy szélsőséges diétát, vagy szélsőséges vegetáriánus diétát folytat, akkor nincsenek meg azok az építőkövek az étkezésben, vagy nem fontos, hogy vegetáriánus legyen, ugye az a lényeg, hogy nem visz be megfelelő mennyiséget, megfelelő minőséget, ezért említettük a múltkor, hogy célszerű ilyenkor valamilyen kollagén port fogyasztani, ugye a hidrolizált kollagének az 1-es, 2-es típusú legyen benne mindenképpen, ezek nagyon fontosak. De ugyanígy a kollagén termelés, ez a C-vitamin elengedhetetlen. Ugye régen a skorbut nevű betegség még létezett, szerencsére ez ma már nem, de a megfelelő C-vitamin bevitele is nagyon fontos például.
1: Itt most említetted, hogy vegetáriánusoknál, tehát önálluk külön pótlásra van például
2: szükség. Tehát náluk sokszor ugye az aminosavak komplettálása a lényeg, mert vannak olyanok, amiket ugye a szervezetünk nem tud előállítani, de szerintem aki vegetáriánus, az biztos, hogy utána olvas, és ezekkel tisztában van, tehát nekik nagyon fontos a megfelelő aminosav profilnak a bevitele. Uh-huh. Ahhoz, hogy például ugye ne töredezzen a körmük, a hajók, meg hát a bőrük egészségesebb legyen.
1: Igen, ez nem tudom mennyire. Egyébként én is vegetáriánus vagyok, azért is kérdeztem így meg. Uh-huh. Én azért odafigyelek ezekre a dolgokra, de van olyan ismerősöm, aki már olyan nagyon régóta nem eszik egyáltalán semmiféle állati eredetű terméket, és ő például tudom, hogy ő semmi ilyesmire nem figyel oda, hogy mi az, amit pluszba még be kell vinni, és mondjuk teljesen jól van most, majd legközelebb meg is fogom nézni így a bőrét, hogy...
2: Igen. A körmei bőre,
1: igen, hogy milyen...
2: De például a komplettálás sokszor nagyon egyszerű, ha jól emlékszem, talán például a babot a kukoricával együtt,
1: pontosan, meg a magvakat.
2: Igen, tehát, hogy ezek sokat tudnak segíteni, és ha akár nem tudatosan is így csinálja, akkor mégiscsak azért az úton van, de azért jobb tudatosan pótolni mindent, hogy meg legyen a megfelelő profil.
1: Igen, hát meg az ember azért úgy érzi is, hogy nem csak a bőrünk minősége érdekében, hanem úgy egyáltalán.
2: Az általános egészség, így van. Tehát, hogy ez nagyon fontos hozzá egy jó közérzet. Ugye minden olyan gyulladásos folyamat, ami a szervezetünkben zajlik, az érinti ezt is. Tehát nagyon fontos a holisztikus szemlélet, ugye nem izoláltan, csak azt nézzük, hogy most megint szélsőséges példát, mert valakinek az ajka gyönyörűen meg legyen töltve, ugye esztétikai orvosként én példákkal tudok jönni, hanem az, hogy ez egy egészséges környezetben legyen. Tehát, hogy tekintsünk túl azon a kis területen, amit az ember kezelni szeretne, mert hogy akkor szép a kép.
1: Igen. És akkor gondolom ezen kívül, hogy táplálkozás, hogy nem dohányzás, a többi, az arc ápolása, a bőrünk előkészítése is úgymond
2: nagyon fontos.
1: Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni az életöröm zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Dr. Szomolai Eszter esztetikai orvossal, a Studio Esztemed orvosával beszélgetek témák a kollagén stimuláló kezelések, és ugye beszélgetünk arról, hogy mielőtt ezeket a kezeléseket elvégezzenék, illetve hát nagyon, nem is mielőtt, hanem egyáltalán nagyon fontos az, hogy jó állapotban legyen a szervezetünk, a testünk, a bőrünk. Beszéltünk itt arról, hogy milyen fontos a táplálkozás, a nem dohányzás, de nyilván az is fontos, hogy az arcbőrünk úgymond jó állapotban legyen ahhoz, hogy ezek a kezelések maximális hatását kifejthessék. Itt mit érdemes erről tudni?
2: Amik a legfontosabbak és tudományos kutatásokkal is alá vannak támaszt, hogy nekem mindig ez az egyik veszőparipám, az például a retinol. A retinol és a C-vitamin nagyon-nagyon jó hatású, és ugye azok olyan molekulák, amik be is tudnak hatolni a bőrbe. A retinolt nagyon sokat kutatták, a finom ráncok eltüntetésében nagyon jó szerepe van, egy egészséges bőrképet tud adni. Nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű retinol, ugye a túl sok itt nem jó, mert elég komoly mellékhatás profilja lehet, ugye gyengítheti a bőrt, fényérzékenyé tesz, kipirosodás, viszketés, stb. Ezért azt szokták a gyártók csinálni, hogy a retinol mennyiségét kicsit lejjebb viszik, és kombinálják retinallal és retinaldehiddel. Ez a három készítmény önmagában mindegyik túl erős lenne egy nagyon hatékony koncentrációban, de ha lecsökkentjük mindegyik hatását, koncentrációját, akkor a hatásuk erősödni fog, hiszen potenciírozzák egymást. Egy meg egy meg egy, ez nem három, hanem mondjuk öt lesz, viszont a mellékhatás profil meg nagyon jól alakul, és akkor ezt lehet folyamatosan is használni. Ilyen szérumot csepegtete esténként a bőrünkre, tényleg nagyon szép textúra javulást lehet elérni.
1: És akkor, hogyha tehát így a kereskedelmi forgalomba kapható ilyen akár szérumok, igen, vagy krémek, amik tartalmaznak, ebbe a kapszót bízhatunk, hogy csak olyan kerül a polcokra, ami ezzel így van összerakva, tehát maga az összetétele?
2: A kérdésedre válaszom. Általában igen, de ugye ezzel olyan helyen vásároljunk, amiben
1: megbízható.
2: Megvan. Igen, tehát ha nagy hirtelen nyílik a sarkon egy...
1: hirtelen
2: kérdés. Igen, szóval most senkit és semmit nem szeretnék kellemetlen kontextusba hozni, de hogy megbízható. Tehát régebb óta működik, mindenféle engedélye megvan, és amit már többször hangsúlyoztunk, te is, én is, ha valami túl szép, hogy igaz legyen, olyan van a csomagolásra írva, akkor bízhatunk benne, hogy ez nem is igaz, jó? Tehát nem lehet ráírni a készítményekre, hogy ettől 10 évet fiatalodni fogunk, meg eltűnik az összes ráncunk, meg amilyen nagyon túlzó kijelentés, az nem lehet rajta.
1: Ugye mondtad, hogy este rácsöpögtetünk a bőrünkre, ez egy fontos dolog, hogy este tegyük.
2: Hát mindezt. Ilyen nagyon napos időben azt gondolom, hogy igen, ez egy fontos momentum. Ugye ezt reggel a maradékot el fogjuk távolítani. Nem említettük még, de a fényvédelem nagyon fontos a kollagén termelés szempontjából, hiszen az UV sugarak károsítják a kollagén rostokat. Az, ugye van egy szoláris elasztózisnak nevezett kép, bőrkép, amikor nagyon megnyúlik valakinek a bőre. Emellett a nap által okozott károsodások, túlzott pigmenttermelés, a keratinociták károsodnak. Tehát, hogy egy csomó olyan elváltozást tud a túl sok napsugárzás okozni a bőrön, ami ráncossá, töredezetté, lógóvá teszi a bőrünket. Hát ahhoz, hogy egy szép rugalmas bőr megmaradjon, vagy ugye a kezelések után tovább megőrizzük, nagyon fontos a megfelelő fényvédelem.
1: És a szolárium kerülése, ugye?
2: Azt tehát, mindenképp, hogy a szolárium az olyan tiltó listás, hogy már nem is mondjuk, mert annyira fekete listán van, tényleg.
1: A retinolon kívül van más olyan összetevő, amit még esetleg fontos mondjuk egy ilyen kezelések előtt, akár vagy, hogyha valaki nem akar ilyen kollagén stimuláló kezelést, akkor is használhat, mert hogy jót tesz a bőrének? Van ilyen?
2: A hidratáló kezelés, ugye a legfelsőbb bőrrétegnek a hidratálása, és akkor a C-vitaminos készítményeket említeném, de ott is különbséget kell tenni a különböző típusú aszkorbin savak között, mert hogyha valamiben egy O-etil aszkorbin sav van, a sokkal stabilabb molekula, mint a többi aszkorbinsav molekula. Ugye ez fényre, hőre érzékeny, Ezért szokták sötét üvegben tárolni, de az OET-él aszkorbinsav jóval stabilabb, úgyhogy ha valaki meg szokta nézni a dobozoknak a hátulját, akkor ezt a négy dolgot javaslom, ezek jó, hogyha benne vannak. Van még egy csomó más készítmény is, de ha csak tényleg a legalapvetőbbeket kell kiemelni, akkor én ezeket tenném.
1: Bízom benne, sokan megnézik egyébként, hogy elolvassák a dobozoknak a hátulján, vagy az összetevőket, de legtöbben valószínű márka alapján választanak. Hát, én legalábbis ezt tapasztalom.
2: Ezért vannak olyan szépen csomagolnak, mert nem így lenne, akkor egy egyszerű üvegcsőben is ott lehetne, de igen, ez nem így van.
1: Na akkor zene és legfrissebb hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Szomolai Eszter, esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa a vendégem ebben az órában, témánk pedig a kollagén stimuláló kezelések. Hírek és zene, ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell írnia az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen.

0: Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Időjárás.
0: Országszerte borult az ég. Főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Manna.
3: Csoda szép reggelt, gyönyörű szombatot kívánunk a hallgatóinknak. Vendégem dr. Szomolai Eszter esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa, akivel a kollagén stimuláló kezelésekről beszélgetünk. Érdemes lesz hallgatni minket a továbbiakban is. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Vendégemmel dr. Szomolai Eszterrel, aki esztetikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa. Sok mindenről szó esett egyébként a zene és a hírek előtt. A lényeg, hogy előkészítettük a, mondjuk így az van. Alap megvan, tehát az arckezelések, a jó, teljesen egészségesek vagyunk, jól szépen táplálkozunk, nem dohányzunk, nem iszunk, nem kávézunk sokat, stb. És akkor jöhetnek ezek a bizonyos kollagén stimuláló kezelések.
1: Jöhet a mélyvíz.
0: Jöhet a mélyvíz.
1: Mert hogy itt elveszünk. Kipróbáltam, kíváncsiságból beírtam a Google keresőbe, hogy kollagén stimuláló kezelések, és lehetetlen dönteni. Tehát, hogyha az ember laikusként belefut ebbe, akkor azt gondolom, hogy szinte képtelenség
0: ez
1: eldönteni.
0: Én is kipróbáltam, beírtam, tehát azt se tudtam, hogy mi van. Szóval...
1: Igen. Mert hogy minden kollagén stimuláló kezelésnek minősül, aminek a logikája az az, hogyha egyetlen pici tűszúrást is ejtek a bőrön, akkor csinálok, ugye ezt, mivel steril körülmények között dolgoznak az esztétikai orvosok, csinálok egy steril sebet, ami a szervezet regeneráló folyamatait azonnal beindítja. Tehát ad abszurdum, egyetlen tűszúrás is minősülhet kollagén stimuláló kezelésnek. Értelemszerűen nem ez a cél,
0: igen,
1: de hogy a logika mögött ez. Tehát az fogja a kollagén termelésünket serkenteni, ami a kollagén rostokban okoz valamiféle elváltozást. És ezt az elváltozást okozhatja hő, úgy hívjuk, hogy hő általi denaturáció, ezek a kollagén rostok ilyen csavart szerkezetűek, és akkor ezek így lecsavarodnak, elszakadnak, és a szabad kollagén végek vonzák oda a különböző regeneráló sejteket, makrofágokat, citokineket szabadítanak fel, és a többi, tehát ez fogja beindítani azt, hogy ott elindul egy idézőjelben mondom, egy sebgyógyulási folyamat, csak hogy most ugye ne egy ilyen nagy sebet képzeljünk el, de ezt elindíthatja a rádiófrekvenciás kezelés, ezt elindíthatja bármilyen egyéb lézeres kezelés, gondoljunk egy széndioxid lézerre, ahol ugye nagyon pici lyukakat csinál a lézer a bőrben, és ott is ez a sebgyógyulás indul el. Ugye a mikrotűs kezeléseknél rengeteg nagyon pici tűszúrást csinálunk, de például egy lézer endolift lézeres kezelésnél, ahol a dióda lézernek az erejét visszük be a bőr alá, ugyanezt csináljuk. Hogyha tovább, menjünk tovább?
0: Menjünk tovább, igen. Nem, azon gondolkodtam közben, miközben mondtad, hogy annyira csodálatosan működik a szervezetünk, ez annyira hihetetlen az egész, hogy...
1: Hogy az számomra is az a nagyon szép benne, hogy a vége az mindig egy nagyon egyszerű folyamat, mert hogy a szervezetünk mindent meg akar gyógyítani. És hogy mi ezt a gyógyulási folyamatot mivel idézzük elő, igaziból ez a kérdés. Hogyha ugye ezt kontrolláltan tesszük, hiszen belegondolunk egy konyhai égésnél megfogunk valami forrót, ott is egy hasonló folyamat indul be, csak ugye az a lényeg, hogy az ott nem egy kontrollált folyamat.
0: Igen.
1: Tehát nem tudom úgy megfogni a forró serpenyőt a sütőből, hogy én tudjam, hogy hú, ezzel most csak a kollagén termelésemet fogom serkenteni.
0: Hát mindenki ezt csinálna.
1: Így
0: aki
1: van, tehát ezért erre nem is bíztatnék senkit, de hogy ezt a folyamatot steril körülmények közé víve, egy orvosi rendelőbe téve, ugye ott tudjuk kontrollálni.
0: Igen.
1: Ugye ezek a hőalapú kezelések voltak, illetve a mikrotűsek.
0: Hányféle van ilyen ezekből? Körülbelül,
1: tizen,
0: vagy nem?
1: Tizen akárhány. Nem is, és azért nem is mondanék végleges számot, mert biztos, hogy mindegyikkel én sem vagyok tisztában, vagy nem használom.
0: Meg folyamatosan jönnek újabbak és újabbak.
1: Jönnek, és ugye néhány mögött még nincs tudományos evidencia, én pedig igyekszem azokat felsorolni, amik vagy mondjuk ugye az amerikai FDA engedélyt szoktam mondani, tehát vagy FDA által elfogadottak, vagy valami olyan evidencia el mögöttük, ami már nagyon régóta megvan. Ugye ezek voltak a hőalapú kezelések, és akkor meg tudjuk tenni ezt a stimulációt úgy is, hogyha beviszünk valamilyen olyan anyagot a bőr alá, amivel szintén arra biztatjuk a szervezetet, hogy neki reagálnia kell, valamiféleképpen meg kell szabadulni ettől az anyagtól. Ez konkrétan a tejsav. És
0: tehát attól az anyagtól, amit beviszünk, attól kell megszabadulni.
1: Mert hogy őt, de megint csak kontrolláltan kis mennyiséget, tehát egy tejsav injekciónál, vagy egy tejsav szál beültetésénél, szintén egy ilyen steril, ez nagyon fontos, gyulladásos reakciót indítunk el. Az azt jelenti, hogy a szervezet próbálja ezt a dolgot, amit mi kicsit elhatárolni, lebontani, de ez egy fokozott aktivitást jelent a sejtjeink részéről. Ugye a tejsav az szintén az FDA által elfogadott kollagén stimuláló szer, ezt, hogyha bejuttatjuk a bőr alá, akkor ugyanígy a fibroblasztokat, hogy is mondjam, piszkálgatjuk, és akkor ők ott fokozottabban fognak működni, így hat végeredményként a folyamat. De ez, ahogy mondtam, kontrollált és hosszú ideig tartó. Tehát egy-egy ilyen tejsavas injekciós vagy szálas kezelésnél másfél-két évre szóló hatást tudunk elérni, ami nagyon-nagyon szép eredmény. Ugye ez egy picit mélyebb rétegben történik. Hogyha össze akarjuk hasonlítani, csak hogy képünk legyen arról, hogy miben más ugye egy mikrotűs folyamat, az ugye valahol 1-3 milliméteres mélységben történik. A tejsav ennél azért mélyebbre tesszük be. Tehát azért hatékonyak a kombinációs kezelések, mert több rétegben építkezünk.
0: Aha. Most újra muszáj lesz megállnunk egy picit, Eszter, de jövünk vissza a zene után, és folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Szomolai Eszter, esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa vendégem ebben az órában. A kollagén stimuláló kezelésekről beszélgettünk, és ott hagytuk abba a zene előtt, hogy a kombinált kezelések azok sokkal hatékonyabbak, vagy jobban működnek, hogyha jól értem.
2: Ezért, tehát, honnan indultunk, igaziból nincsen olyan, hogy a jó választás kollagénstimuláló kezelésnél, mert hogy annyi mindentől függ, hogy mit fogunk választani. Ugye, ha az ember bemegy egy esztétikai orvoshoz, akkor mit szeretne, mint szeretne változtatni, inkább a bőr felszínén, mondjuk, ha valakinek számos aknés hege van, akkor értelemszerűen neki valószínűsíthetően az első legfontosabb lépés az lesz, hogy ettől a heges bőrfelszíntől megszabaduljon. Neki például egy mikrotűs kezelés lesz ideális. Ha valakinek nincsenek hegei, hanem inkább pici lógás van a bőre, laza, hogyha megfogjuk, ugye csak így összecsípjük finoman a bőrünket, összehasonlítva például egy fiatal babával, vagy egy gyerkőccel, ugye nekik olyan jó kis rugalmas,
1: tömeg. Igen, és arra vágyunk mindig, hogy olyan
2: így
1: legyen.
2: Ugye azt szeretnénk visszaállítani. Neki például egy tejsavas kezelés ideális. Ha valakinek mindemellett vannak még esetleg pigmentfoltjai, értágulata, akkor valószínű, hogy a kezelőorvosa egy lézeres kezelést fog javasolni neki. Akár kombinálva KTP lézert, neodímium jag lézert, szóval, hogy tényleg arra biztatnék mindenkit, aki ilyen ragyja a fejét, hogy bízzon a kezelőorvosában és az ő választásában, mert tényleg el lehet veszni amúgy a részletekben.
1: Igen, ez amúgy hihetetlen, és az is, hogy tényleg nem tud az ember, azt gondolom, laikusként, vagy akár, hogy mondjuk az internetről informálódva nem tudsz döntést hozni, hogy mi az, amit szeretnél. Maximum lehet, hogy még úgy keresgélnek talán, hogy ár alapján azt
2: és
1: is el
2: igen,
1: tudom
2: erről
1: képzelni.
2: Erről nem is beszéltünk, mert hogy az sem mindegy, hogy az ember pici büdzsével érkezik, igen, nagy büdzsével, ne agy úristen azt mondja, hogy neki mindegy, igen, ő sokat és a legjobbakat akarja.
1: Szóval de ha valaki így mondja, hogy sokat és a legjobbakat akarja, annak is van, ugye vannak olyan variációk, olyan lehetőségek, akár kollagénstimuláló kezelés, akár bármi más, erről már beszéltünk is igazából, de hogy ami a természetes szépségét erősíti, és nem arról, nem a rengeteg művi beavatkozás.
2: Leginkább a kollagénstimuláló kezelések erről szólnak, amit mondasz. Tehát, hogy itt ugye miután a saját kollagéntermelést szeretnénk helyreállítani, ezért ezek változtatják meg legkevésbé az arcunk karakterét, formáját. Kevés ezek közül, a szerek közül az, ami igazán megváltoztathatná az arcformát. Ilyen szempontból ezek nagyon-nagyon jó kezelések.
1: Azért is fontos szerintem ezt hangsúlyozni, mert sokan azt hallják, hogy esztétika, vagy plasztika, vagy bármi, akkor
2: rögtön
1: igen,
2: és ezek a
1: egyenarcok, és az elváltozott nem, tehát hogy ez pont nem. Ezeknek a kezeléseknek mennyi idő után hogy is mondjam, gyógyul, vagy hogy, tehát hogy mehet-e az emberek közé, dolgozhat-e az ember utána, nem tudom, már akár másnap, vagy ez olyan
2: van olyan is. Aha. Tehát például egy teljesen injekciós kezelésnél nyugodtan, tehát az ugye nem nagyon szeretjük ezt a lunchtime treatment elnevezést, mert ugye azért nem arról szól, hogy jaj, ebédidőben kezelettem, megszépültem, tehát hogy ne ez legyen az üzenete, de hogy az valóban olyan, amire bemegy az ember, és aztán utána tényleg tudja folytatni. De egy alaposan elvégzett mikrotűs kezelésnél azért 2-3 napig célszerű otthon maradni, ugye akkor kipirul a bőrünk, ott vannak kis szúrcsatornák, amik azért 12 óráig nyitva lehetnek, hámlani fog 2-3 nap múlva a bőrünk. Tehát, hogy az ilyen szempontból nagyobb gondosságot igényel. Vagy egy széndioxid lézeres kezelés, ott ez a gyógyulási idő 1, sőt akár 2 hét is lehet, attól függ, hogy milyen mélységig végezte a kezelő orvosa a behatolást a bőrbe.
1: Ezek egyébként most így gondolom, inkább így az ősz közelettével ajánlott kezelések, nem? Vagy ez is ugyanúgy a napfény miatt, gondolom.
2: Ami a bőr több helyen történő sérülésével jár, az mindenféleképpen. De vannak olyan lézeres kezelések, amiket ma már nem kell napfényhez kötni, vagy egy rádiófrekvenciás kezelést sem kell ehhez kötni, vagy például egy tejsav injekciót sem, vagy van infravörös kezelés, ami 4 mm tehermérségig ható le ez a zafiró, ott is nyugodtan, tehát visszatérhet az ember ugyanúgy a normál életviteléhez. Tehát, hogy nagyon megoszlik, tényleg ez egy elég széles spektrum.
1: Van olyan életkor, amikor nem ajánlott esetleg, vagy van-e olyan mellékhatás, vagy olyan, hogy szokták ezt mondani, amikor nem fogadja be a szervezet valakinek?
2: Ugye vannak olyan állapotok, amikor az ember nem erre fókuszál, de általában ezek olyan betegségek, ahol a páciens tudja, hogy igen, meg ugye ott nem is szokott felmerülni, tehát olyan nagyon komoly bőrbetegségek, aktív gyulladás az arcon, zajló herpesz, de ugye azt gondolom, hogy ezeket így azért normálisan tudja az ember.
1: Ha a páciens nem is, akkor a kezelő orvos nyilván, van, igen, ha látványos.
2: Tényleg egy nagyon komoly immunszuprimáló terápia, vagy kemoterápia, de hogy akkor tényleg annyira máshol van a fókusz. Most azon gondolkodom, nem is volt olyan a praxisomban, hogy egy ilyen nagyon komoly beteggel jött volna, mert hogy ez úgy tényleg azért akkor igénye sincs rá, meg éppen ugye gyógyulásával van elfoglalva. És a másik, hogy ugye várandós és szoptató anyukát, kismamát nem szoktunk kezelni, de tényleg csak azért, hogy ne az legyen, hogy akkor kettő valakit veszi.
1: De olyankor meg olyan szép az embernek,
2: van,
1: azért mondom, hogy nem ez az elsődleges.
2: Így általában így vannak.
1: A kor tekintetében, tehát hogy...
2: A kor tekintetében ez egy érdekes kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy nem a naptárat kezeljük, hanem az állapotot. De hogy azért ezt is józan észre végig gondolva valószínű, hogy azért 18-20 éves kor alatt még egy kollagén stimuláló kezelésen nincs szükség. Másképp fordítva egy picit, hogyha mondjuk egy aknés bőre van, és ott egy lézeres kezelés, vagy egy ilyen mikrotűs kezelés, az szóba jöhet, de ugye ott alapvetően nem a kollagén stimuláció miatt kezeljük, hanem azért, hogy azt a meglévő állapotot, ami őt zavarja, azt próbáljuk eliminálni, és értelemszerűen van egy felső határ, ahol már nem arra
1: nem fogunk, segít
2: igen,
1: sokat.
2: De itt is szándékosan nem mondok életkort, mert... Héten volt nálam egy 73 éves hölgy, aki annyira gyönyörűen nézett ki, nem volt sok kezelése, jó a genetikája, igen, odafigyel magára, tehát neki például nagyon szívesen végeztem volna idézőjelben bármilyen kezelést, azt, amit kért, azt elvégeztük, de hogy beszélhettünk volna másról is. Versus, hogyha valaki egyrészt igénye nincs rá, másrészt nem figyel oda semmire, akkor meg felesleges elvégezzük a kezelést.
1: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy talán ezek azok a kezelések, így zárszóként, ami szerintem, így az én meglátásom szerint, meg ebből, amit így elmondtál, a leg, nem is tudom, bőrbarátabb, emberbarátabb kezelés. Én ezt gondolom.
2: Egyetértek vele teljes mértékben, nekem is ezek a kedvenc kezeléseim.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Szomolai Eszter esztétikai orvos, a Stúdió Esztemed orvosa volt a vendégem. Családi Manna.

0: idegén stimuláló kezelésekről beszélgettem dr. Szomolai Eszterrel. Következő órában pedig dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász érkezik hozzám, aki megírta a 17. könyvét, amelynek címe a Női Egészség könyve. Hát hozunk minden részletet a következő órában, remélem velünk tartanak.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000 vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Időjárás.
2: Országszerte borult az ég. Főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép vasárnap délelőtöt kívánok a hallgatóimnak. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász legújabb könyvéről, a Női Egészség könyvéről beszélgetünk ebben az órában. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0770-98-6, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, aki hát csak úgy önti magából, vagy ontja magából a könyveket, mondhatnám így is, megjelent legújabb könyve, a Női Egészség könyve címmel, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni, hogy vajon miről is szólhat. Hát nyilván a címében is benne van. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia Gabi, jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát női egészségkönyve, én azt gondolom, hogy nagyon sok könyv jelenik meg, ilyen női könyvek, viszont ez mindenképpen egy hiánypótló. Már hogyha csak elolvassuk itt a borítóján, amik vannak, hogy női hormonok, cikluszavarok, PMS, endometriózis, PCOS, ciszták, miomák, mikrobiom, ösztrobolom, mondjuk azt nem is tudom, hogy ez mi, majd mindjárt megkérdezzük, változókori és egyéb nőgyógyászati panaszok, orvosi és holisztikus megközelítése, tehát bőven van miről beszélni, és bőven vannak kérdéseink nekünk, nőknek. Miért váratott magára ennyit ez a könyv? Innen indulnék.
2: Ez amúgy egy régi vágya volt ez a könyv, de valahogy mindig valamilyen másik téma beelőzte. Hogy megszületett a hormonrendszer könyvem, aztán volt egy könyvem a meddőségből, termékenység, és akkor valahogy ez itt is, ott is így megjelent, viszont nagyon sok nő szenved, akár az endometriózistól, akár a policisztás ovárium szindróma, ami most új nevet kapott, úgyhogy...
1: Ez mi az új neve?
2: Ez a PCOS-ből lett a PMOS, tehát ez a policisztás multiendokrin ovárium szindróma lett. Ez a teljesen új 2026-os elnevezése. Most még 2 évig átmenetileg mind a kettőt fogják használni. Nyilván a köznyelvben még sokáig benne lesz a PCOS, de tulajdonképpen azért ez az új elnevezés, mert rájöttek arra, hogy ez a policisztás ovárium szindróma nem csak a petefészekre lokalizálódik, hanem az egész szervezetet érintő, az egész endokrin rendszert érintő kórkép, gyakori társbetegség, illetve szinte mindig ott van mellette az inzulinrezisztencia, és a pajzsmiridnek valamilyen elváltozása, nagyon gyakran a Hashimoto-tiroiditis, úgyhogy ez a háromszög így egyben egy új nevet kapott, úgyhogy ez is belekerült ebbe a könyvbe. Aztán én nagyon sokat foglalkoztam ezekkel a xenoösztrogénekkel, mikotoxinokkal, ilyen csúnya szavakat használva.
1: Ösztrobolom, ez is majd ugye el is kíváncsi vagyok.
2: És na mindegy, szóval, hogy a lényeg, hogy ezek a kórképek egyre gyakrabban jelen vannak, a cikluszavarok is, és hát a változókori problémák, amik most tulajdonképpen, hogyha körülnézünk, akkor nagyon sokan foglalkoznak a változókor problémáival, de valójában ennek oka van, mert hogyha megnézzük a népesség eloszlását, a demográfiai hullám csúcsán a 70-es évek elején születtek azok a nők, akik most pont benne vannak így a változókorban, a menopauzában, tehát jelenleg ez egy nagyon nagy létszám, akiket érint ez az állapot, és emiatt nyilván sokan foglalkoznak vele.
1: Hát meg ugye korábban nem is nagyon beszéltek erről, ez ilyen tabusított téma volt, a klimax és a változókor, ma meg így nem tudom, hogy kinyílt a világ, így most sokkal inkább beszélünk róla, viszont ennek meg is van a hátránya, én azt gondolom, mert már bocsánat a kifejezésre, de boldog-boldogtalan osztja a különböző tanácsait, hogy a tünetek, és hogy hogyan, és nálam így volt nálad. Szóval, hogy ez nagyon rosszul is elsülhet, mint ahogy sok esetben el is sül.
2: Igen, egyébként ez az egész női ciklus hormonrendszer egy kicsit ilyen tabu téma még a mai napig.
1: Igen.
2: Az elején van is benne egy ilyen kis összenete arra vonatkozóan, hogy különböző országok, különböző nemzetek hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Vannak olyan országok, ahol menstruáció ünnepet tartanak, ahol tulajdonképpen ez egy tényleg egy örömünnep, máshol pedig teljesen ilyen titokban kell tartani, illetve bizonyos országok, bizonyos kultúráiban el is zárják ezeket a lányokat, akik ugye nagy lányát cseperedtek, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy kimehettek úgy abban a ruhában, igen, amiben szeretnének az utcára.
1: Pedig ugye, hogy te is itt írod, ez egy nagyon fontos mérföldkő egy nő életében, hogy ja igen, itt azon, hogy a lány kivirágzásaként értelmezik, máshol tabuk, szégyenérzet, vagy különféle vallási és társadalmi társadalmi korlátozások kapcsolódnak hozzá. Minket hova lehet sorolni?
2: Én azt gondolom, hogy valahol egy picit a középút, de inkább a tabuk irányába, és hát amit látunk, hogy az általános iskolákban ez a felvilágosító órák azért nem feltétlenül hozzák azt az eredményt, viszont talán a fiataloknál azért egy kicsit nagyobb nyitottság van ebben a témában. Szerintem az ország különböző részein, illetve a végzettség tekintetében is vannak azért itt eltérések.
1: Most tartunk egy rövid szünetet, de folytatjuk innen a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, akinek már kapható egyébként a legújabb könyve, a Női Egészség könyve címmel jelent meg. Sorban ez most már a hanyadik, mert én már nem tudom számolni.
3: 17.
2: 17. Hánynál fogsz megállni?
3: Nem tudom.
2: Férfi egészség lesz?
3: Hát most egyébként pont erről beszélgettünk, hogy a férfi egészség ennek párhuzamára mennyire fontos lenne a prosztata problémák, a különböző here problémák, a férfi termékenység, terméketlenség, az impotencia kérdése, hiszen a férfiak nem nagyon mennek el egy tanfolyamra, nem nagyon mennek el ennek utána járni, csak ilyen kicsit ilyen underground mozgalom jelleggel, de lehet, hogy egy könyvet azt megvennének.
2: Mert amikor azt mondtam, hogy ez hiánypótló, akkor egy férfi egészségkönyve az még inkább hiánypótló, azt gondolom, igen. Mert mi valahogy, mi nők sokkal inkább utána járunk, érdeklődünk talán így akár a természetes gyógymódok iránt, hogyha valami probléma van, akkor általában a nő szokta a férfit, igen, is tuszkolni ugye az orvoshoz, vagy kezelésekre. Tehát, hogy mindenképpen, és ők szerintem még kevesebbet tudnak a férfiak ezekről a dolgokról, mint mi nők, pontosan emiatt, mert igen, utána olvasunk, igen, elmegyünk, rákérdezünk, és folytathatnám.
3: Igen, ráadásul ők nagyon sokszor ilyen mindenféle illegális helyekről rendelnek bizonytalan termékeket, akár külföldről, amiről még azt se tudják, hogy mi van benne, tehát ezektől azért mindenkit így jóva intenénk, igen, hogy ilyet ne csináljon senki, de valóban nagyon kevés az a szakmailag hiteles és jó információ, ami a férfiakat segíteni.
2: Ugye az endometriózisról is írsz külön a könyvben. Egy picit beszéljünk erről, ugyanis ez mondhatnám azt, hogy egyre több nőt diagnosztizálnak endometriózissal?
3: Igen, viszont itt is nagyon érdekes, hogy a statisztikák szerint nagyjából az első tünetek megjelenésétől körülbelül 8 év telik el, mire valakit diagnosztizálnak, de sokszor azt gondolják, hogy hát az, hogy fájdalmas a menstruáció, az egy normális dolog, hogy görnyednek, az egy normális, hogy nem tud iskolába menni, szóval ezek azért ennyire fájdalmas menstruáció, az nem normális, és mégis annak ellenére, hogy az endometriózisról egyre többet beszélünk, most már ugye a világnapja is, igen, van, igen, különböző konferenciák, én is tartottam több rendezvényen is előadást ebben a témában, de mégis valahogy a diagnózis az nagyon sok esetben éveket várat magára.
2: De azért, mert az első tüneteknél mondjuk az is előfordul, hogy nem megy nyilván a hölgy, mert hogy ezt tanultuk, hogy menstruáció az fájdalmas, tehát hogy itt nem volt ez kérdés, ugye? De azért várat mondjuk 8 évet magára a diagnózis, mert egyrészt későn mennek, igen, a hölgyek, vagy olyan nehezen felismerhető ennek a tünete?
3: Én azt gondolom, hogy ma már a modern technikákkal ez viszonylag könnyen diagnosztizálható. Van, amikor egyszerű ultrahanggal, van, amikor meg műtéti laparoszkópos vizsgálattal kell bejutni, hogy tényleg ezt így diagnosztizálni lehessen, de talán a kettő együtt, hogy vagy nem megy orvoshoz, vagy nem veszik annyira komolyan ezeket a tüneteket, vagy nem gondolnak rá. Szerintem sok esetben ez van, hogy nem gondolnak rá.
2: Itt, amiket a könyv borítójáról felolvastam, ezek mindegyiknek külön-külön egy-egy fejezetet, igen, szánsz.
3: Igen,
2: és
3: igen,
2: milyen szinten vannak kibontva a könyvben ezek a témák?
3: Hát én azt gondolom, hogy azok a témák, amik kevésbé hétköznapiak, azok nagyon részletesen ki vannak bontva. Tehát például itt a policisztás ovárium szindróma.
2: Pont ott nyitottam ki a könyvet, nem hiszem el, mint hogyha olvastad volna, igen.
3: Vagy az endometriózis, a változókor, ezek nagyon részletesen, de nagyon részletesen benne vannak a hormonális ciklusnak a változásai, ennek az eltérései, azok a környezeti tényezők, amik hatással vannak az endokrin rendszerünkre, a többi szervezetünkben lévő hormonális változás hogyan hat, a mikrobiom, ugye itt az ösztrobolom, amiről beszéltünk.
2: Igen, igen. az mi is akkor az ösztrobolom? Segíts kérlek megérteni.
3: Hát ez remélem, hogy sokaknak új lesz ez az információ, és tényleg annyira igyekeztem ilyen nagyon-nagyon új dolgokat is beletenni ebbe a könyvbe. Az ösztrobolom a mikrobiomban lévő baktériumoknak az a része, amik szerepet játszanak az ösztrogén anyagcserében. Jelenleg 4 ilyen baktérium törzset ismerünk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a vérben keringő ösztrogént a máj konjugálja, ez azt jelenti, hogy hozzá köt egy molekulát. És ez az ösztrogénekre is, illetve azokra a xenoösztrogénekre is igaz, amik különböző anyagokból bekerülnek a szervezetünkbe, és ezzel a konjugációval tulajdonképpen a máj segíti ennek a kiürülését, ez kikerül az epével együtt a bélbe. Ugye talán ez az enterohepatikus körforgás a zsíroknál így emlékezetes lehet, és régen azt gondoltuk, hogy a bélbe kerülve ezek kiürülnek a szervezetből. Viszont az ösztrobolomban lévő, illetve az ehhez tartozó baktériumok úgynevezett dekonjugálják ezeket a molekulákat, tehát széthasítják, és az ösztrogén vissza tud szívódni. Tehát amikor valakinek ösztrogén dominanciája van, vagy ösztrogénes tünetei vannak, akkor lehet, hogy egyszerűen ezek a baktériumok túlszaporodtak, vagy a másik oldalról az ösztrogén hiány esetében meg lehet, hogy kevés ezekből a baktériumokból, vagy kevés van ezekből a baktériumokból. Tehát itt is nagyon fontos, amit már annyiszor láttunk, hogy a bél agytengely, a bél pajzsmirigytengely, a bél szív, a bél ízület, most látjuk, hogy ez az ösztrobolom, ez a bél ösztrogén tengely, tehát hogy a női hormonokban ugyanolyan fontos szerepe van a bélnek, a jó mikrobiomnak, mint tényleg
2: mint
3: a,
2: minden más, mint minden, minden igen. Másban. Na most életörömzenét hozunk, legfrissebb hírek is jönnek, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, akinek a Női Egészségkönyve című kötetéről beszélgetünk, a női hormonrendszer működésétől az endometriózison, a PCOS-en át a változókorig számos témát körüljár. Itt van velem a stúdióban Zita, és folytatjuk is a beszélgetést, hírek, zene után jövünk vissza, tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. Közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz.
1: Időjárás.
2: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Vajon milyen szerepe lehet az alvásnak, a táplálkozásnak, a mozgásnak és a stressznek a női egészségben? Hogyan beszéljünk ezekről?

0: Manna. Ez a családi Manna.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem, aki megírta a 17. könyvét, női egészségkönyve címmel, már egyébként kapható. Azt is mondtam, amikor megérkeztél, ugye, és hoztad a könyvet, bár én már megkaptam ugye picit korábban, de hogy ez... Én azt látom, hogy ez egyik legszebb könyved lett.
2: Igen, igen.
1: Tehát, hogy a borítója, ezek a színek, ez a kék, lila, magenta, mindenféle gyönyörű virágok, és belülről is, tehát, hogyha belelapoz az ember, akkor tényleg... Nem, ezt nem tudok mit mondani, nagyon, meg ezek a szép szín, szóval nagyon szép lett.
2: Gyönyörű szerintem is, igen. Igen, ez a grafikus dicséri, de igen.
1: De
2: igen,
1: akkor is, tehát hogy ilyen gyönyörű. Tényleg méltó női könyv, mondhatnám így is. És ugye azt is mondjuk el, hogy egyrészt jó vaskos, tehát hogy hát hány oldal most, te nem tudom, így felből 288, jól látom, a köszönetnyilvánítás, igen.
2: Hát akkor annyi, igen.
1: Igen, és ugye kemény borítójú, szóval most... tényleg jó kézbe venni. De nyilván a tartalma meg annál ugye ezerszer fontosabb igazából, mint az, hogy hogyan milyen érzés kézbe venni ezt a könyvet. Mennyire foglalkozó, vagy mennyi hány oldalt, most nyilván nem szám szerint pontosan, szánsz a magára, a menopauzára, a változókorra, mert ugye erről is beszéltünk, hogy ez talán ez az, ami most leginkább, vagy legalábbis lehet, hogy a mi korosztályunkat, de hogy én azt látom, hogy nagyon, nagyon sok podcastektől

0: kezdve mindenféle cikkeket lehet olvasni, nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával.
1: Azt gondolom, hogy egy viszonylag nagy fejezet, viszont ezt megelőzi az, hogy egyáltalán a női ciklus hogy működik, hogy mi kell hozzá, hogy a petefészek, az agyalapi mirigy, a többi hormonnal való kapcsolata, a korai petefészek kimerülés, ami egyébként szerintem egy picit olyan szempontból, nem azt mondom, hogy fontosabb téma, de nagyon sok nőt érint a 40-es években ez a korai petefészek kimerülés, és akkor eljutunk oda, hogy a változókor. Itt én nem csak azzal foglalkozom, hogy a hormonok kimerülnek, vagy a petefészek nem érlel több petesejtet, és akkor nincs ösztrogén pont, és nem csak arról szól, hogy milyen gyógynövényekkel, vagy milyen szerekkel tudjuk pótolni, úgymond ezeket a hiányzó, vagy magát a hiányzó ösztrogént, hanem egyáltalán, hogy az ösztrogénnek, ez is egy külön fejezet a könyvben, hogy hány helyen van ösztrogén receptor, több száz helyen van ösztrogén receptor a szervezetünkben, hogy a csontok, a csontritkulás, hogy ehhez mi kell, hogy az izomnak az anyagcseréje, hogy maga az izomnak a megtartása, és ez tulajdonképpen maga a változókor is egy ilyen összetett, hát mondhatjuk problémának, vagy egy összetett fejezet, ami nem csak arról szól, hogy akkor az ösztrogén szint alacsony, az FSH meg magas, és egyébként hőhullámai vannak az embernek. Amúgy erre is vannak nagyon jó kis tippek benne a hagyományos kínai gyógyászatból, a gyógynövények, ajurvédikus gyógynövények, szóval, hogy rengeteg, és itt egyébként a változókorban maga az alvászavar szintén egy fontos tényező, de tulajdonképpen, ha az ember az elejétől kezdve végigolvassa a könyvet, akkor végig tudja értelmezni azt, hogy a hormonrendszer hogyan működik, és ennek milyen változásai következnek be a változókorban.
0: Egyébként törvényszerű, hogy ezek a tünetek, amit itt olvashatunk mindenfelé, a változókor tünetei, hogy mindenkinél megérkezzenek a változókorral?
1: Attól függ, hogy kinek milyen volt az ösztrogén-progeszteron balansza, hogy szépen mondjam. Tehát azoknál, akik ösztrogén dominánsak, náluk általában sokkal súlyosabbak ezek a tünetek, tehát nehezebben szokták viselni a menopauza időszakát, míg aki ösztrogén szegényebb, azoknál általában ezek kevésbé jelennek meg. Nekem meggyőződésem, hogy a különböző vegyi anyagok, itt a xenoösztrogének, ezek az ösztrogénszerű anyagok, a mikotoxinok közül most már a zealarenon az konkrétan mikoösztrogénnek nevezik, mert hogy az ösztrogén receptorokhoz kötődő mikotoxin. Erről is van benne egy fejezet, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy változik a klíma, ahogy változik a környezetünk, hogyan kell, hogy mi is változzunk, illetve az étkezésünk, mert hogy vannak bizonyos élelmiszerek, amin nagyon sok penészgomba nő, és innentől kezdve ezek a mikotoxinok bennünket is érintenek. Tehát, hogy mi az, amit érdemes így megfontolni, hogy esetleg másképpen csináljuk, mint korábban, és azoknál, akiknél ez sok volt a szervezetben, azoknál általában súlyosabbak szoktak lenni a tünetek.
0: Most újra hozunk egy kis életörömzenét, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem. Ebben az órában a Női Egészségkönyve című könyvéről beszélgetünk. Igen, ez a könyve. Egyrészt már elérhető, és hát óriási segítség, én azt gondolom, a hölgyeknek ez a könyv, hiszen rengeteg problémáról, nem ismerő azt mondani, hogy betegségről, de akár betegségről is, meg rengeteg olyan problémáról ír benne Zita, ami végigkíséri az életünket bizonyos korszakainkba. Ugye itt most a zene előtt pont a változó korról beszélgettünk. Hogyan vegye a kezébe ezt a könyvet az olvasó? Tehát ez egyfajta ilyen... Tehát nem ez az olvasmányos, hanem éppen azért, mert hogy ugye fejezetekre bontva a különböző problémákról, betegségekről írsz, tehát hogyha valakinek, nem tudom, problémája van, akár változókor, vagy a mikrobiomról szeretne olvasni, akkor az is rendben van, ha valaki éppen ott csapja fel a könyvet, és akkor csak azt olvassa, aztán majd nyilván mikor, mire van szüksége, vagy mikor, mire kíváncsi, akkor belelapoz.
3: Szerintem az nagyon jó, hogyha az első pár fejezetet mindenki elolvassa, tehát hogy működünk, az anatómiát, az élettant, ezeket a holisztikus megközelítéseket. Szerintem tényleg ez az endokrin diszruptorok, xenoösztrogének, a mikotoxinok, az ösztrobolom, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon fontos információk, amik új információk, úgyhogy azt szerintem mindenkinek el kéne olvasni, és onnantól kezdve, igen, ahogy a panaszok, problémák vannak, akkor meg kinek mi. Egyébként nagyon sokszor van olyan, hogy valaki meghallgat egy podcastet, vagy egy előadást, vagy elolvas valamit, és akkor elgondolkodik, hogy ja, hát ezt én is érzem meg, ja, ilyen nekem is van. És akkor sokszor van az, hogy így összerakják, igen, magukban az emberek, hogy egyébként lehet, hogy ezek a dolgok engem is érintenek, és lehet, hogy kéne vele foglalkozni.
2: Ennek a könyvnek ugye Női Egészség a címe, de hogyha hölgyek elolvassák, és az eszükbe jut, hogy illetve mondjuk életmódot váltanak, inkább így kérdezem, életmódot váltanak, akkor nyilván attól függően a férjüket is tudják vinni magukkal, mert az, hogy mitől, hogyan leszünk egészségesek, arra is kapnak útmutatást ebben a könyvben.
3: Igen. Alapvetően értelemszerűen ez azért a női egészségre, igen, női szervekre, a női kórképekre van kihegyezve, de valóban, tehát, hogy kevesebb feldolgozott élelmiszert tegyünk, hogy együnk több természetes élelmiszert, vagy például itt a gyógygombák tekintetében ugye az aromatázgátó aktivitás, az a férfiaknál is ugyanolyan fontos lehet, vagy a májnak a tisztítása, hiszen egyébként ezek a xenoösztrogének, ezek a férfiakra is ugyanúgy hatnak, és hogyha egy férfinál például a máj terhelt, már nem olyan jól működik, akkor náluk megjelenhetnek ilyen ösztrogénes tünetek, egészen olyannyira, hogy akár ez a ginekomasztiának nevezett elváltozás, amikor a melle megnő egy férfinek.
2: Ez attól lehet? Mert ugye ilyet már azért láttunk.
3: Igen, tehát ezektől az ösztrogén túlsúlytól, illetve hogyha a máj nem tudja lebontani, hogyha például van egy alkoholista, aki nagyon sokat iszik, már ilyen cirrotikus a mája, akkor náluk nagyon gyakori például, hogy elkezd nőni a mell ezek miatt, az ösztrogének miatt, amit részben a mellékvese is termel, férfiakban is, nőkben is, részben a kívülről bevitt ilyen ösztrogénszerű anyagoktól.
2: Most hány éves kortól ajánlod ezt a könyvet? Most azért nevettem ezen, mert hogy nyilván gondolom nem kislányok számára íródott, ugye nem értem, nők egészségkönyve, de hogy ez azért segít-e, az a kérdés mondjuk lányos anyukáknak, akinek mondjuk kisebb gyereke van, hogy már időben esetleg elkezdjenek úgy gondolkodni, hogy később ne legyenek problémák.
3: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, minden lányos anyukának nagyon nagy szeretettel ajánlom. Például ilyen apró dolgok, mint a betétek, hogy ha valaki egy hagyományos olyan betétet használ, amit dioxinnal fehérítenek, és esetleg különböző műanyagokat tartalmaz, az is okozhat panaszokat, hogyha ezzel szemben veszünk egy olyan biobetétet, ami például bambuszrostokból készül, és nincs fehérítve. Erre egyébként számtalan visszajelzés és megtapasztalat van a pácienseimtől is, hogy elkezdtek ilyen biobetétet használni, és mondjuk kevésbé görcsöltek, kevésbé voltak problémásak. Szóval, hogy ezek a vegyi anyagok nagyon alattomosak tudnak lenni, és egyre több cég felismerte ezt, hogy azért a biobetétek, ami nem fehérített, nem vegyi anyagokkal kezelt termék, azért ezek egészségesebbek, és például ilyenek is vannak benne. Vagy hogy maga a ciklus mitől függ, hogyan, mi az, ami kóros benne, hogy ha össze-vissza van, vagy hogyha valakinek hosszabb vagy rövidebb a ciklusa, de szabályos, mindig ugyanannyi idő, vagy van-e közti vérzés, vagy bármi egyéb. Szóval, hogy ezek mind-mind benne vannak. Szerintem ez nagyon hasznos olyankor, amikor valaki így kezdi megismerni a testét, a testének a működését.
2: Tehát akár erre is egy lehetőséget ad, hogy megismerjük a testének működését.
3: Abszolút, igen, aha. Igen.
2: Ha valaki elolvassa a te könyvedet, akkor mi az, amit te szeretnél, amit elindít adott olvasóban a könyved?
3: Hát én azt gondolom, hogy egy picit tudatosabban élni, hogy az egész hormonrendszerünk jobban tudjon működni, hogy jobban odafigyeljünk magunkra, hogy jobban értsük a testünknek a jelzéseit, hogy jobban tudjunk kommunikálni egy kicsit a testünkkel, és természetesen ebben az egész testélek egységben. De szerintem meg ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy a nők szeressék magukat, szeressék a testüket.
4: És talán ezzel van a legtöbb problémánk nőknek egyébként.
2: Tehát ha csak szétnézünk a social felületeken, meg bárha beszélgetünk barátnőinkkel, akkor ezt azért úgy lehet érzékelni, hogy ez talán az egyik legnagyobb problémánk.
3: Igen, hogy ez az egész nőiség kérdésköre szerintem egy fontos kérdéskör.
2: Hát ez nagyon szép végszó volt, Zita. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor még egyszer női egészség könyve. Már elérhető Zitának ez a legújabb írása, most ez legújabb könyve, legújabb írása, én nagyon tudom tényleg tanácsolni, nem bírtam még végigolvasni, mert nem volt rá időm, de elkezdtem, és rengeteg, tényleg rengeteg hasznos dolog van benne. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász legújabb kötetéről, a női egészség könyvéről beszélgetünk. Sorban a 17. könyvét írta meg Zita, és mint ahogy hallhatták a hallgatóink, nincs megállás, folytatja az írást. Következő órában is egy könyvről beszélgetünk. Zékis Adrián pedagógus író a vendégem, vagy író lesz a vendégem egészen pontosan. Legújabb kötetének a címe Lehetne kedvesen? Hát hozzuk a részleteket, hogy ez pontosan miről is szól, és hogy kiknek is szól. Tartsanak velünk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Lehetne kedvesen? Ez a legújabb könyvének címe. Zékis Adrián van itt velem a stúdióban. Az online bántalmazás dolgozza fel egyébként a könyv, és hozzuk a részleteket a továbbiakban is. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, író, pedagógus, akinek megjelent pénteken egészen pontosan a legújabb könyve, a Lehet neked vesem? Című új mesekönyv egy negyedikes lány történetén keresztül foglalkozik a cyberbullyinggal. A mese a gyerekek mellett a szülőket és a pedagógusokat is megszólítja. Ugye az is fontos, hogy október 10-én lesz a Lelki Egészség Világnapja, és valahogy így ehhez kapcsolódik. Jelent meg éppen most ez a könyv, ez a mesekönyv. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, a Lelki Egészség Világnapja egy nagyon jó apropó arra, hogy olyan témák felé is forduljunk, amik lehet, hogy a hétköznapjaink során nem annyira kapnak hangsúlyos szerepet, mint amennyire kellene, és azt gondolom, hogy a cyberbullyinggal való foglalkozás az pont ilyen, hogy lehet, hogy a kisebb gyerekeknél még nem foglalkozunk annyira tudatosan ezzel a témával, mint amennyire szükséges lenne.
1: Ugye korábban is írtál már az iskolai bántalmazásról könyvet. Ez most miért érezted ezt fontosnak, hogy az online bántalmazás az egy külön történetet kapjon?
2: Igazából az, hogy szeretnék a cyberbullyinggal is foglalkozni, ez már akkor megfogalmazódott bennem, csak nem szerettem volna egymás után két ilyen témával foglalkozni, mert hogy azért mégiscsak jó lenne köztük valami kicsit könnyedebb témát is feldolgozni. Én azért tartottam fontosnak, mert a saját tapasztalatom az, hogy a Covid óta minden általános iskolában rendelkezésre állnak online felületek, amik azt a célt szolgálták, legalábbis a terv szerintem ez volt mindenhol, hogy a tanár-diák kommunikációt megkönnyítsék, vagy egy esetleges hasonló lezárásos helyzetnél már felkészültebbek legyenek az iskolák arra, hogy hogyan tudnak kommunikálni a gyerekekkel. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a gyerekek nagyon kis százalékban használják ezt a kommunikációra, sokkal inkább egymással kezdtek el csetelni, közösen játszani, videó vagy hanghívásban lenni. Tehát mindenki otthon van, de közben játszanak egy közös játékkal, egy másik eszközön közösen telefonálnak. Szóval, hogy úgy kerültek be az online térbe, hogy ezt így igazából észre sem vettük, fel sem készültünk rá, és nagyon-nagyon sok mindennel nincsenek tisztában. A szülők meg szerintem sokszor elképzelni sem tudják, hogy ilyen kisgyerekeknél is már az online térben mi minden történhet.
1: Meg arról nem is beszélve, hogy nem hogy elképzelni nem tudják a szülők, de a szülők sem igazán tudják használni az internetet és ezeket a különböző felületeket.
2: Hát, vagy ha tudják is használni, az egészen biztos, hogy a mi gyerekkorunkban még ezek az eszközök nem voltak. Tehát, hogyha minket bántottak az iskolában, akkor hazamentünk, bezártuk az ajtót, egy szerető közegben el tudtunk távolodni a bántalmazott helyzettől. Ezzel szemben a mostani generáció 0-24-ben bánthatóvá vált, hiszen az online tértől nem tudsz megszabadulni, utána nyúl a szobádban is, és otthon is elérhető vagy. Szóval, hogy olyan helyzetben segítséget adnunk a gyerekeknek, akár pedagógusként, akár szülőként, amire nem vagyunk mi sem felkészülve, mert nincsen tapasztalatunk.
1: Igen, ez a tapasztalat hiánya, igen, pont ez az, ami miatt én is azt gondolom, hogy nem igazán tudjuk sok esetben, nyilván tisztelt a kivétel, de helyesen jól használni ezeket a felületeket.
2: Plusz az a helyzet, hogy én olyan elképesztő sztorikat hallottam szülőtársaktól, amiket így innen-onnan ők is hallottak más szülőktől, és hogy csak a fele igaz, és gyököt vonunk mindenből, olyan dolgokat tudnak a gyerekek egymással csinálni, amit hogyha most valaki fegyvert fogna rám, hogy találja ki valami nagyon durvát, mert különben vége az életemnek, akkor se tudnék kitalálni. Tehát, hogy olyan extrém módon tudják egymást bántani, amit mi sem feltételezünk. És pont ezért fontos, hogy ez a mese, ez nem arról szól, hogy hogyan kínozzák egymást a gyerekek, hanem sokkal inkább arról szól, hogy hogyan csúszik át egy gúnyolódás bántássá, hogy az, amire még szülőként mondjuk csak lehet, hogy legyintenek, hogy jó van, csak viccelődött, nem is bántotta, meg nem is úgy gondolta, az hogyan tud egyre nagyobb és nagyobb, mint a kis gömbölc, egyre nagyobbá nőni, és hogyan tud szorongást okozni egy másik gyereknek.
1: Egyébként eleve azt gondolom, hogy ez a lehet nem is úgy volt, lehet nem is akart bántani, ez sem jó, mert ezzel ugye effektíve érvénytelenítjük a gyereknek az érzéseit, az érzelmeit azzal kapcsolatosan, hogy ő vele mi történt. Tehát ez sem egy jó hozzáállás, és itt van ugye a következő kérdés, hogy vajon a szülő tudja-e kezelni egy ilyen helyzetben, amikor a gyerek oda megy mondjuk hozzá, és éppen elkezd panaszkodni, vagy elmondja, hogy milyen bántások érték. Most megállunk, és ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni, előbb most egy kis életörömzenét hozunk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zékis Adrián, író, pedagógus. A Lehet neked vesen című új mesekönyve most pénteken jelent meg. Ugye október 10-én lesz a Lelki Egészség Világnapja, és éppen ezért így lett időzítve ennek a mesekönyvnek a megjelenése. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést a zene előtt, hogy a szülő vajon tudja jól kezelni azt, hogyha a gyereket mondjuk bármilyen bántásért, ugye a cyberbullyinggal foglalkozol ebben a mesekönyvben, ezt fontos elmondani. És arról beszélgettünk, hogy a szülő sem tudja sokszor kezelni, hogyha a gyereket bármilyen atrocitás éri, akár az online térben. De mi a helyes kezelési módszer? Vagy van-e neked erre akár szülőként, pedagógusként valami, hát most forgatókönyved?
2: Az a baj, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a szülők hajlamosak arra is, hogy egy bolhából is elefántot Igen. csináljanak. Tehát, hogy egy olyan konfliktus mondjuk történik az osztályban két gyerek között, amit ők lehet, hogy a következő napra már elfelejtenek mind a ketten, mert egyszerűen összekaptak. Előfordul az is, hogy a szülők ebből akkora problémát tudnak gyártani, hogy és most akkor rendkívüli szülői értekezetet kell összehívni, és akkor meg kell beszélni. Szóval, hogy van ez a hozzáállás, ami szintén nagyon rossz. Az is nagyon rossz, hogyha legyintek, és azt mondom, hogy jó, hát velem is csinálták ezt, nem olyan nagy dolog, ne figyelj oda rá, majd megunja. Hát vannak ezek a panelmondatok, ez is nagyon rossz. És szülőként szerintem egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy ne legyünk túl elfogultak a gyerekünkkel, de közben mégis azért határozottak legyünk, segítőkészek legyünk, ne bagatelizáljuk el a problémát, tehát hogy nem tudom, hogy van-e egy olyan viselkedés, ami általános érvényű minden ilyen iskolai szituációra. Én azt javasoltam ebben a könyvben is, az lenne jó, ha a gyerekeket arra meg tudnánk tanítani, hogy első lépésben az osztályfőnököket avassák be abba, hogyha valami probléma elkezdődik, nem amikor már hatalmas igen, baj igen. van, és már tényleg nagyon durván zaklatásnak van kitéve valaki, hanem amikor elkezdődik az a probléma, amikor ezt látjuk, hogy ez már nem békülnek ki hip-hop a gyerekek, mert az osztályfőnök az a szereplő ebben a történetben, aki a legobjektívebben tudja mindegyik szereplőt nézni. Nincsen benne annyira, mint egy szülő, aki egyből, nyilván én is anyatigris vagyok, és én is, ha szeretném mindentől megvédeni a gyerek, ugyanakkor próbálok objektív is lenni, és egy-egy konfliktus esetén felfejteni az előzményeket, és megnézni azt, hogy oké, de hogy jutottunk ide, abban mi a mi felelősségünk, hol tudjuk ezt még visszafordítani. Szóval, hogy azért szülőként szerintem ez egy iszonyatosan nehéz feladat, ezért lenne jó, hogyha több... hamarabb tudnának esetleg róla az osztályfőnökök, több bizalommal tudnának a gyerekek fordulni hozzájuk.
1: Na, ez az. Ezen gondolkodtam, miközben mondtad, hogy a bizalom itt nagyon-nagyon fontos, és nyilván a bizalom az nem egyik percről a másikra, tehát itt a pedagógusoknak is hosszú idő, amíg ki tudják alakítani a gyerekkel a bizalmat, sőt, hogyha mondjuk első perctől nem volt a gyereknek egy minimális bizalma a pedagógussal szembe, akkor az nagyon-nagyon nehéz utána ezt kialakítani.
2: Ez biztos, és azt gondolom, hogy a prevenciós jellegű foglalkozások, amik nem akkor kezdődnek el, amikor már valami baj van az osztályban, hanem a nulladik perctől kezdve, akár azzal, hogy szabályokat fogalmazunk meg közösen, hogy mi az elfogadott norma a mi közösségünkben, mi az, amit nem tudunk tolerálni. Ha ezeket elkezdjük akkor, amikor még minden rendben van, akkor én azt hiszem, hogy hamarabb lehet mondjuk a végére is menni egy ilyen konfliktusnak, ami mondjuk egy összeveszésből bántássá és egy folyamatos bántalmazássá tud válni.
1: És hát nyilván arra is figyelve, hogy ezt mindig ugyanúgy cselekedni, ugye? Tehát, hogy itt nincs úgymond hibázási lehetőség, hogy most bizalommal lehetsz felém, de következő pillanatban nem, aztán megint bizalommal lehetsz felém. Szóval azért ez egy kemény munka.
2: Meg a gyerekeknek az nagyon nehéz, hogy ők attól is félnek, hogy ki fog ez derülni.
1: Aha.
2: Bármit mond el a felnőttnek, hogy ez ki fog derülni, és hogy azt elérni, hogy a gyerek tudja, hogy a felnőtt határozottan fog fellépni, nem fogja őt kijátszani és segíteni fog. Na ez egy nagy feladat, ezért lenne jó, hogyha a szülők és a pedagógusok egy hajóba neveznének egy irányba, ahol mindenki tisztában van vele, hogy minden szereplő azt szeretné, hogyha a gyerekeknek jó lennének, tulajdonképpen ezt szeretnék, és hogyha egy hajóba evezünk, akkor biztosan könnyebben alakul ki egy bizalmi légkör. De az én történetemben például a kortárs kapcsolatok is benne vannak, mert hogy azt is gondolom, hogy sokkal nehezebb a bántalmazottnak oda menni és segítséget kérni egy felnőttnek, de vannak szemtanúk. Uh-huh. És ha a szemtanú nem is tudja megvédeni, mert nem azt várom el, hogy osztályharc legyen és ilyen Versailles sztori menjen minden iskolában, de egy szemtanú gyerek, egy szemlélődő például hamarabb tud segítséget kérni az osztályfőnöktől, tehát van felelőssége annak a közösségnek is, aki nem bánt, nem is bántják.
1: Nem is a közösségnek is, hanem elsősorban szerintem a közösségnek ott, amikor éppen történik adott szituáció. Most újrahozunk életörömzenét. Legfrissebb hírek is jönnek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ebben az órában Zékis Adriennel a Lehetne kedvesen című új mesekönyvéről beszélgetünk, az online bántalmazás dolgozza fel, megnézzük azt is, hogy hogyan válhat egy viccnek szánt üzenet bántássá, és miből vehetjük észre, ha baj van. Ugye egy osztálycsoportban is többek reakciója is sokat számít, ki nevet, ki csatlakozik, és ki mer segítséget kérni. Ezeket is körbejárjuk. Tartsanak velünk, hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán

0: Rádi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Lehetne kedvesen? Ezzel a címmel jelent meg Zékis Adrián legújabb mesekönyve, ami az online bántalmazásról szól főként, amikor egy gyerek elmondja, hogy bántják, nagyon sok múlik azon, hogy hogyan fogadjuk. Többek között erről is beszélgetünk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is. Jövünk már is, folytatjuk a beszélgetést.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Zékis Adrián pedagógus író a vendégem ebben az órában, akinek a legújabb könyvéről beszélgetünk, a Lehet neked vesem? Ugye kérdőjel van a végén, tehát hogy ez egy kérdéssel, kérdést adtál címnek ennek a könyvnek, és egyébként azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul ez a könyv. Bocsánat, akik nem hallgattak minket a zene és a hírek előtt, gyorsan elmondom, hogy egy negyedikes lány történeten keresztül foglalkozik ez a könyv a cyberbullyinggal. A gyerekek mellett szülőket és pedagógusokat is megszólítja ez a mesekönyv. Szóval ugye, hogy ez nagyon sokat elárul, hogy lehetne kedvesen, és ezt is sokszor megkérdezném, nem tudom, egy olyan helyzetben, amikor mindenkin látod, hogy idegbeteg, és legyen az gyerek fel,

0: felnőtt, és megy az egymás sarazása, hogy bocsánat, ne haragudj, lehetne kedvesen? Vagy lehet-e kedvesebben?
1: Igen, én ezt szoktam a gyerekekkel erről is beszélgetni, amikor megjegyzést tesznek egymásra, mondjuk akár külsőre is, hogy értem, és ennek most mi célja volt? Ettől a bántó megjegyzéstől holnapra felkelésű lesz, nem tudom, Claudia Schiffer, vagy Ronaldo, vagy nem tudom, akinek mi az etalonja? Nem. Na, neked? Mi a hasznod abból, hogy beszóltál a másik embernek? Nagyjából nem tud semmit sem mondani. És akkor a vége az, hogy mindig eljutunk oda, hogy az, hogyha nem tudsz semmi kedveset mondani, de nem mondasz semmit, az a belépő szint. Tehát, hogy az kéne lenni a minimum. A bántás, az meg aztán a végképp elfogadhatatlan kategória. De újra és újra ezekről a dolgokról is beszélgetni kell. És ugye ebben a történetben egy tornaórai szekrényugrásos incidens után indul el a gúnyolódás a csoportban, ahol először a szemtanú gyerekek észre se veszik, hogy ez már nem viccelődés, hanem ez már gúnyolódás, ez már bántás, és akkor ezeket a témákat is feszegetem benne, hogy milyen az, amikor te már érzed, hogy neked ez nagyon rosszul esik, de még mindenki nevet, és nem értik, hogy te miről beszélsz, hogy ez neked most miért bántó, jaj, majd holnap már más téma lesz, hogy ez is egy nagyon nehéz élethelyzet lehet, tehát itt a szemtanúknak arra szerettem volna felhívni a figyelmét, meg igazából mindenkinek, hogy akkor már gúnyolódásról beszélünk, ha egyetlen egy olyan ember is van, akinek ez bántó, akinek ez rosszul esik, aki nem tud ezen őszintén nevetni, az már gúnyolódás. És hogy miért kell? Tehát, hogy az iskolában ott vannak a felelések, a memoriterek, a dolgozatok, a témazárok, ezer millió dolog, amin lehet stresszelni, amin lehet idegeskedni, amik szorongást okozhatnak. Nyilván az se kellene, hogy szorongást okozzon, de értjük, ettől még persze, így működik, igen, a számonkérések, azok sajnos ilyenek, hogy néha a legelfogadóbb pedagógiai légkörben is feszélyezik a gyerekeket, de hogy egy ideális világban szerintem itt be is fejeződik a sor, hogy egy iskolában mi az, ami félelemre adhat okot. Egy osztálytárs ne adjon erre okot. És akkor a történetben tulajdonképpen innentől már nem azon van a hangsúly, hogy akkor most hogy csúfolódnak a szekrényugrás után a kislányon, hanem inkább azon, hogy hogy próbálják meg ezt az egészet felgöngyöríteni, hogy nem merik bevonni az osztályfőnököt, pedig az osztályfőnök látja, hogy az osztályfőnök hogy tud úgy is határozottan fellépni, hogy igazából nem buktatja le sem azt, hogy kit bántottak, sem azt, hogy ki bántott, de mégis határozottan fellép, mert szeretnék egy ilyen pozitív példát mutatni, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok jó pedagógus van, aki nem hagyná, hogy a gyerekeket bántsák, de ahhoz az kell, hogy tudjon róla. És még egy sima bullying esetében a tanár elcsíphet egy mondatot a folyosón, egy privát levelezésben, vagy egy chat csoportban esélye sincs, hogy tudjon róla, és hogy segítsen, hogyha ő nem tud róla.
0: Hát igen, ez a nagy kérdés, hogy egy privát chat csoportból, hogyha mondjuk nincs idézőjeles szemtanú, tehát akár a csoport többi tagja észreveszi, vagy hogy mi történik. De ugye ilyenkor sokszor, most azért vettem a mély levegőt, mert sokszor az történik, hogy nyilván elkezdik erősíteni azt az embert, aki, vagy azt a gyereket, aki éppen most csúnyán mondva szivatja a másikat, mert hogy mindig valahogy jobb amögé odaállni, aki az erősebb, és ugye egy ilyen helyzetben az erősebbnek látják a bántalmazót.
1: Hát nehogy ők kerüljenek utána a célkeresztbe, tehát igen. Hogy azért itt mindenféle stratégiák vannak, hogy hogyan tudod megúszni. Igen, de nem feltétlenül ezen a ponton tudunk csak belépni. Tehát én azt gondolom, hogy...
0: Még előtte.
1: Hogy akkor, amikor a netikettel foglalkozunk, ezek a gyerekek harmadik osztálytól kezdve tanulnak digitális kultúrát. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos eleme kéne, hogy legyen az, hogy netikettel tanulnak. Ez a mikor írunk, kinek hogy írunk, hogy mi történik azzal, amit írunk, hogy hogyan készítenek képernyőfelvételt az osztálytársaik azokról a dolgokról, amiket ők kitesznek magukról. Én arról is minden alkalommal elbeszélgetek a gyerekekkel, hogy mit tehetünk ki magunkról, mit tehetünk ki másokról, hogy hogyan kell ezt végig gondolni. Na, szóval azt gondolom, hogy például itt el kellene kezdeni foglalkozni a netikettel, mikor még be se lépnek, illetve az is nagyon fontos lenne, hogy egy egyszerű példa, ne készülhessen olyan osztály csoportos csevegés, amiben csak egyetlen egy embert nem tesznek be.
0: Igen.
1: Tehát, hogy legyen arra szemünk, hogy észrevegyük, mert lehet az, hogy ötösével, hatosával, tízesével,
0: persze,
1: az összes, lehetnek különböző csoportok más érdeklődési terület mentén rendeződnek a gyerekek általános iskolában is, ahogy mi felnőttek is így
0: pontosan
1: vagyunk ezzel, ezzel nincsen gond. Azzal viszont, ha azt mondjuk, hogy a 32 főből 31-et egy kalap
0: alá veszünk, még az sem, okay,
1: és
0: igen,
1: egyet meg kint hagyunk, akkor az az a pont, ahol azt kell mondani, hogy oké, okay, ehhez a csoporthoz nem akarok tartozni. És hogyha meglátják azt, hogy ebből elkezdenek kiszállingózni, és nincsen közönség hozzá, akkor azért már egy jobb helyzetből indulunk. És akkor itt még mindig ártatlan dolgokról beszéltünk,
0: igen,
1: nem arról, hogy valakinek a testére megjegyzést teszünk, a tanulmányi eredményére, a sport eredményére, tehát semmi bántó
0: igen
1: dolog nem történt, de közben mégis, mert kirekesztés már elindult.
0: Igen. Nagyon fontos azt gondolom erről beszélni, úgyhogy mindenképpen hiánypótló ez a mesekönyv. Most újra életörömzenét hozunk, de jövünk vissza, mégis folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Zékis Adrien pedagógus író a vendégem, akivel a Lehetne kedvesen című mesekönyvéről beszélgetünk, ugye a cyberbullyingról szól, egy negyedik osztályos kislány története ihlette igazából, vagy tehát ez egy, most lehet erről beszélni, ez valós?
2: Ez fiktív.
1: Fiktív, abszolút fiktív, de lehetne akár valós.
2: Szerintem simán lehetne valós, meg valós elemek vannak belemelve, csak teljesen átírva, tehát hogy történtek olyan dolgok, amikről én is hallottam az iskolából, és akkor ezeket gyúrtam teljesen másra össze. De abszolút fiktív volt, ugyanis hát én magam is pedagógusként nem annyira látok bele, hogy ők mit leveleznek egymással, tehát tényleg, hát nagyon csúnyán fogalmazva, vakon vagyunk, hogy mi történik velük az online térben. És muszáj beszélgetnünk róla, de az, hogy én mit beszélgetek órán, és aztán ő utána hazamegy, és este 8-kor, amikor már senki nem látja, ő esetleg küld-e valakinek valamilyen üzenetet, erre nincsen hatásom. Pontosan ezért tartottam fontosnak, hogy a könyv hátulja, az hátsó előzéke, az egy plakát. Ez egy ilyen plakát, ahol a I-nak a betűivel kapcsolatba fogalmaztunk meg kérdéseket, hogy mielőtt üzenetet írsz a másiknak, gondolj végig pár dolgot. Én ezt felszoktam dolgozni a gyerekekkel, hogy igen, átgondoltad, lenne kedved ilyen üzenetet kapni, és akkor ők is mondanak ötleteket ezekkel a betűkkel, és saját szabályokat tudnak megfogalmazni, és azért ők is érzik, hogy igen, nem minden üzenetet kellene elküldeni, mert lehet, hogy szemtől szembe nem merném kimondani, de úgy otthon olyan viccesnek tűnik, és hogy akkor azt úgy lehet. Nagyon örülnék, hogyha ez a plakát például informatika termekbe, akár az ajtóra kikerülne, ezt letölthetővé is fogjuk tenni majd a honlapomról, hogy ez legyen kint, gondolják végig, hogyha egyetlen egy gyerek egyetlen egyszer azt mondja, hogy ezt inkább mégse küldöm el, akkor azt mondom, hogy ez már megérte.
1: Igen. Beszéljünk egy picit arról is, hogy kivel, kikkel közösen készítetted, mert ugye egy gyönyörű illusztrációkat is látok benne.
2: Szitnyei Krisztina illusztrátor csinálta a tördelést is, meg a gyönyörű illusztrációkat is. Nekem ez egy újdonság, mert eddig csak színes mesekönyveim jelentek meg, de úgy gondoltam, hogy a kiskamaszokhoz valahogy vagányabb képi világgal szeretnék szólni, és Kriszti abszolút partner volt ebben, nagyon-nagyon tetszett neki az ötlet, hogy legyenek benne képernyőképek, tehát van olyan oldal, ami egy mobilnak tulajdonképpen a kijelzője, de tett bele képregényes részeket is bizonyos helyzetekről. Szerintem nagyon-nagyon vagány lett a könyvnek az illusztrációja, tehát pont olyan vagány, amilyen vagánynak a harmadik, negyedikes gyerekek érzik magukat, hogy ők már nem olyan kis picik, nem kisiskolások már, ők már nagyok, és szerintem tudnak vele azonosulni. A munkánknak nem csak az volt a része, hogy a mesét, hanem ebben van egy cyberbullying kvíz, ahol 5 fontos kérdést a mese olvasása után a gyerekeknek fel lehet tenni, és vannak ABC válaszok. Ez a mikor kell szólni egy felnőttnek, mit kell tenni, ha szemtanú vagyok, ha elszenvedője vagyok, mit csináljak. Ez is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen szummázó feladat a végén, hogy akkor tekintsük át, hogy átmente minden információ ebbe a könyvbe is, csak úgy, mint a bullyingosba. Írtam a végén pedagógus szemmel a saját gondolataimat, visszatértem erre az árulkodás segítségkérés közötti különbségnek a megtanítására, a viccelődés, gúnyolódás közötti különbség megtanítására. A netiketnek megfogalmaztam pár, nem tudom, 8-10 pontját kiinduló alapnak. Szóval, hogy azt gondolom, hogy tényleg találnak benne a felnőttek is olyat, ami nem azt gondolom, hogy nem tudják, hanem lehet, hogy mondjuk ennyire nem gondolták át, mint én abban a fél évben, amíg a könyvvel dolgoztam. Mert tényleg sok munka volt benne, és nem is a megírás, hanem az egész folyamat, hogy ezt átgondoljuk. Mert egy dolgot most is szem előtt tartottam, hogy nem szerettem volna egy olyan könyvet írni, ami túlnyomasztó, ami ötletet ad arra, hogy hogyan bántsuk egymást, mert a cél nem ez volt, sokkal inkább a megoldásra akartam fókuszálni, de azért ne legyen tanmese, ne legyen szájbarágos, ne tudjuk az első oldalon, hogy akkor ez most hogy lesz. Tehát az, hogy ki a bántalmazó, az például nagyon a végén derül ki mindenki számára. Sokkal inkább a barátság erején van a hangsúly, sokkal inkább a tanárnak az erején van a hangsúly. És azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy olyan mesét csinálni, amit hogyha közös olvasmánynak felhasználnak, akkor beszélgetés indításra alkalmas lesz. És rettenetesen büszke vagyok rá, hogy Szlankó Viola, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatója írt hozzá ajánlást, tehát bízom benne, hogy el fog tudni jutni akár otthon a gyerekekhez, mert úgyis nagyon jó, hogy a szülővel átbeszéljük, és még egyszer ad egy lehetőséget arra, hogy mikor szóljunk, kinek szóljunk, igen, hogy szóljunk, tehát hogy ad egy mankót.
1: Hát meg bízunk benne, hogy előbb a YouTube lesz olyan tankönyv, amiben mondjuk akár most akár a te meséd, de vagy a te meséid, tehát ilyen fejezetenként úgymond bekerülnek foglalkoztató kis füzetekkel, stb., ami mert sok, ugye minél inkább ilyen feladatként van meg a gyerek kezében, tehát hogy órába be van építve a tanrendbe, akkor szerintem, hogyha hetente mondjuk találkozik ugyanevvel a témával, akkor valószínűleg sokkal inkább be fog ülni neki az, hogy mi az, amit érdemes csinálni, vagy mire kell figyelni.
2: Hát az a helyzet, hogy én azt tapasztalom, hogy évről évre minden osztállyal előveszem a témát, és évről évre ettől függetlenül vannak újabb és újabb helyzetek, amiket meg kell oldani. Tehát egy elméletben nagyon jól megy, gyakorlatban meg kevésbé, úgy, hogy én azért nagyon sok játékos feladatot viszek be ezekkel a témákkal kapcsolatban, de ettől függetlenül, szóval ez nagyon-nagyon sok év munkája, hogy eljussunk arra a szintre, hogy mondjuk 7.-8. ne bántsák egymást. Ha 7.-8. kezdünk el kapaszkodni, akkor ott már végünk van. Különben az én játékaim ingyenesen a pedagógusoknak letölthető szintén a honlapomról, nem tudom, hogy elmondhatom,
1: mondja,
2: a tulipánoskert.com-ról teljesen ingyen letölthető. Ezek mind kipróbált dolgok. Ehhez a meséhez még nem került fel a játék, de természetesen ehhez is fogom csinálni, mert hogy tényleg én is azt gondolom, hogy kell erre időt szánni, és tényleg hatalmas öröm nekem, mert szerte az országból szólnak pedagógusok, akiket ismerek, nem ismerek. Volt kollégáim is például különböző nagyvárosokból, kisebb városokból jelentkeztek az ország minden szegletéből, de olyanok is, akiket soha nem ismertem, és sokan foglalkoznak ezzel, és amikor azt mondtam az óra elején, hogy szerintem nagyon sok jó pedagógus van, aki akar foglalkozni ezzel a témával, ez a saját tapasztalatom, akik elküldik nekem a képeket, hogy megcsináltuk a játékokat, akik írnak egy üzenetet, hogy köszönik, hogy megírtam ezt a könyvet, mert tök jó volt bevinni az osztályukba. Ez nekem azért csak azt mutatja, hogy sokan vagyunk, akik érezzük ezt, hogy nagyon fontos persze a tananyag, persze tudjuk, meg a felvételi tárgyak, meg minden nagyon, tényleg nagyon fontos a tudás, de ennél sokkal fontosabb, hogy milyen embereket nevelünk, mert az fogja a mi társadalmunkat igazából meghatározni.
1: Gyönyörű végszót adtál. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és akkor tulipánoskert.com, ott megtalálják, gondolom, a könyvet is, az egy kis adén legújabb könyvét, meg az összes többi eddigit. Lehetne kedvesen címmel, tehát ez most jelent meg. Köszönöm neked a beszélgetést, és még további sok ilyen könyvet kívánok neked.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrien pedagógus író volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Zékis Adrien legújabb könyvéről, a Lehetne kedvesen című könyvről beszélgettem ebben az órában. Adrien pedagógus, író, és egy újabb csodálatos könyvet hozott létre, és hozott el hozzánk, és beszélhettünk erről. Köszönöm szépen neki a beszélgetést. Ennyi volt már a Családi Manna. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hét végén érkezem szombaton, és vasárnap 7 és 11 óra között. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren, ismét Zaporizsját bombázták az oroszok. Délután már csak elszúrtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Budapesten esett a legtöbb eső, mintegy 53 mm-t mértek az elmúlt 24 órában. Jelentősebb mennyiség hullott a Balaton térségében és a Mecsek környezetében is. Az Alföldön jellemzően 30 mm esett, míg az északnyugati területeket szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm csapadékot mértek. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: pray. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba, és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy robbit. Úgy lecsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza.
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Istent. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott és akkor?
1: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
2: A biztonságra is?
1: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
2: Aha.
1: De maga a...
2: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is.
1: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémítani, elcsendesíteni az adott szolgálót vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
2: Olyan otthonos, bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. Ezúttal a londoni Omega gyülekezet életében, mert itt van velem a londoni kiküldöttünk, apostoli szolgálónk, evangelistánk és pásztorunk, az ifjú Kovács Dávid. Hello Dávid, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszöntöm a rádióhallgatókat is.
2: Az igazán hírértékű a te itt létedben az, hogy végre egy olyan testvérrel beszélgetetek, ráadásul házunk tájáról, az Omegából, aki a bőrén tapasztalja Nyugat-Európa áldásait és kihívásait. Beszélgethetünk az Angliában élő magyarok életéről, arról, hogy hogyan szolgálsz feléjük. Körképet adunk valójában hangban egy magyar apostol evangelista pásztor szemén és szívén keresztül, és természetesen ezt is majd szétszálazzuk a hallgatóinknak, mert szerintem már sokan beleborzongtak abba, hogy mi az, hogy apostol, ott van ez a Bibliában, de azért a 21. században ne beszéljünk már ilyen pozícióról, de fogunk beszélni erről, meg még arról is, hogy mit csinál egy evangelista. Hát azért nagyjából az emberek a pásztorok szolgálatával tisztában vannak.
1: Hát ez így van, mert az a hétköznapi megközelítés, igazából azt halljuk a legtöbbet, hogy a pásztor itt, vagy a pásztorok.
2: Igen.
1: Az evangélista az olyan háttérszerep, az apostol pedig egy olyan újdonság, amit nem tudnak még az emberek hova tenni, mert folyamatosan abban vannak benne, hogy ez akkor mennyire is aktuális, vagy mennyire volt csak abban az időben.
2: Igen.
1: Én személyesen ezt konkrétan úgy élem meg, hogy nem is feltétlen használom ezt a nagy titulost, amire felkentek, hogy most így külön apostoli titulost előhívjam bárhol is, vagy megnevezzem, hanem én ezt úgy látom, hogy tényleg az Istentől átvettem egy olyan küldetést, hogy ki lettem küldve, meg lettem áltva, fel lettem hatalmazva, hiszen az apostoli szó is arra vonatkozik, főleg mostanában már, hogy egy kiküldött egy bizonyos céllal. És itt a bizonyos cél, azt látom, hogy a legtöbb magyart szeretnénk elérni, akik kint vannak, és még nem ismerik az Urat, tehát.
2: Jézushoz vezeted az Angliában élő magyarokat. Röviden erről van szó, ugye? Van. És gyülekezeteket plántálsz, alapítasz.
1: Így van, itt jön az képbe, hogy igazából ehhez muszáj az, hogy evangelizációk menjenek, evangélistaként muszáj az, hogy a bejövő gyülekezetbe beépülő embereket pásztorolni kell, és ezen felül a létrejövő csoportokat pedig össze kell valahogy fogni, bátorítani, és azon felül is a vezetőket heti vagy havi szinten legalábbis bátorítani, hogy hogyan tudnak ők is fejlődni tovább ezen az úton.
2: Igen. Te már 16 éve élsz kint Angliában, építőipari vállalkozóként dolgozol, édesapa vagy, férj vagy, gyülekezeteket alapítasz, mint ahogy erről beszélgettünk. Hát Dávid, 16 év alatt nem csak a te életed változott meg gyökeresen, hanem felfordult a világ. A világnak a sorskereke fordult akkor át, mert beszélhetünk világgazdasági válságról, a pandémiáról, újabb és újabb háborúkról, kultúrharcokról, a liberális ideológiák térhódításáról és egy borzalmasan gyors világról. Az ember a fejét tényleg kapkodja, ha nem tudatosan él, és nagyon nehéz, keresztényként is nagyon nehéz egyensúlyban maradni, egy egészséget megtartani, az egészségünket megtartani Krisztus fókuszban. Neked ez hogy sikerül? Hogyan tudod egyensúlyban tartani az életed Nyugat-Európa egy meghatározó metropoliszában?
1: Nem mindig könnyű, és nem mindig volt könnyű, én azt mondom. Ez a 16 év egy picit úgymond nehéz is számomra, hiszen hogyha arról beszélek, hogy kiszakadtam úgymond a magyar közéletből, és nem vagyok napi szinten úgy benne, így egy picit nehezebb úgymond most újra kezdeni a magyarok felé szolgálni, mert ha azt nézzük, én másfél-két éve kezdtem el csak a magyarok felé, addig be voltam épülve angol gyülekezetbe, angol nyelven szolgáltam, és teljes mértékben úgy gondoltam, hogy én jól el vagyok ott kint, viszont addig, amíg az Isten szólt, hogy és akkor mi lesz a magyarokkal. És itt jött képbe az, hogy én szeretnék igenis az Istennek engedelmeskedve a magyarok felé szolgálni, a magyaroknak, és akkor nyitottam a magyarok irányába. Az, hogy mennyi minden változott, ez tény és való, mert kint a nyugati világban azért ez máshogy jön át. Tehát a multikultusz, a multi nyelv, meg a hátterek, hogy ki honnan érkezik. Azért Anglia egy olyan nemzet, ahol azt mondom, hogy szinte a világ összes nemzete megjelenik az utcákon, és teljes mértékben ebbe az irányban beállítva az egész angliai működés, akár egy hivatalba, akár egy iskolába, óvodába, tehát hogy nagyon sok kultúrával találkozunk, és mégis ott, ahol megtanítják, úgymond, hogy elviseljük, meg toleráljunk mindent is,
2: igen,
1: ott azért nem mindig könnyű, mert vagy olyan közegbe találja magát, ahol nagyon sok a muszlim, vagy olyan közegbe, ahol jelen esetben a tényleg elfogadott LMBTQ jelenik meg, tehát mindenféle olyan területen ott vagyunk, meg látom én is személyesen, ahol ez a része az életünknek, és talán sokkal gyorsabban fejlődött ki mondjuk, mint Magyarországon. Mm. Tehát sokkal nagyobb léptekben halad a liberalizmus is sajnos, mint a lemaradottabb országokba, és ez nem mindig pozitív.
2: És hogy tartod egyensúlyban az életed? Nagyon sok impulzus ér, ez egy impulzus kavalkád lehet ott. Hogyan lehet megmaradni szilárdan egy szűk mederben? Keresztény vezetőként, ráadásul kisebbségben, mert magyar vagy.
1: Hát szerintem a legfontosabb része az kell, hogy legyen, hogy az ember a saját kapcsolatát Istennel hogyan kezeli, és ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy legyenek magyar közösségek, legyenek magyar gyülekezetek, ahol az ember belépve igazából meg tudja élni azt, hogy megmarad a kultúrám, de szabadon a saját nyelvemen tudom átvenni akár az evangélium üzenetét, akár a barátokkal, tesókkal, tehát ez egy fontos az, hogy a kapcsolati szintek megmaradjanak, épüljenek, és olyan körökön belül épüljenek, ahol épít engem is. Tehát nekem a legfontosabb az, hogy azért mindannak ellenére, hogy az építőiparban nagyon sok muszlimnak dolgozok, vagy ilyesmi, azért a baráti szintek, azokat próbálja az ember úgy beállítani, hogy az építő legyen nekem és a családomnak.
2: Igen, tehát a mikrokörnyezetre nagyon kell vigyázni, ezt a szoros kötődést nagyon kell tartani. Talán már fél éve is lehetett annak, amikor a Facebookon Süveges Imre apostolunk egy angliai szolgálati útja alatt kiposztolta azokat a gyönyörű fotókat, amiket egy anglikán templomban készített. Ott tartottátok az első istentiszteletét az Omega Londonnak, majdnem Budapestet mondtam, fókuszálok már az Omega Londonnak, és én elképedtem. Annyira szeretem ezeket a gyönyörű templomokat, amik, Isten bocsássa meg, nem túl csicsásak, nem mindenhol omlik a látvány, a freskók, a szobrok, a gics. Hát ez gyönyörű volt. Felemelő látvány volt. Na de hát hallom, hogy nagyon gyorsan eliszkoltatok onnan, de nem tudom konkrétan, hogy mi történt.
1: Hát ez egy gyors történet volt, igazából nagyon örültünk, hogy megkaptuk. Én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül rendelte ki, hogy ott kezdhessünk. Nagyon ára alatt sikerült megkapni egy óriási, gyönyörű templomot, hogy ott tudjunk gyűlni, és el is kezdődött ez, de már az első alkalommal igazából olyanokba ütköztünk bele, ahol ott nyilvánult meg az, hogy itt nagyon komoly szellemi, démoni világ van London és környezetében, kiküldve konkrétan a kereszténységgel szembe.
2: Hú, hát borzongató te.
1: És igazából már az első alkalommal volt egy olyan jelenet, amikor még csak én és a feleségem készültünk a legelső alkalomra, és bejött egy hölgy, aki hát nagyon elég furcsa öltözetbe, olyan, mint hogyha hajléktalan, de mégse, tehát, hogy ilyen furcsa öltözetben volt, és akkor így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba, és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Istent próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven, és akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy ropit. Úgy recsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza?
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Isten. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És hát úgy, mint ahogy Jézus is írt a földre, Dániel könyvében meg emlékszünk, hogy a falra írta.
1: Van, csak hogy az egy picit szerintem másik.
2: Hát az egy más üzenet volt a szellemvilág másik pólusától.
1: Így van. Tehát, és ott nagyon konkrétan éreztem azt, hogy itt konkrétan az első alkalommal kijelentettem, és úgy kezdtem, hogy arra a névre, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent érd meghajol. Uh-huh. És
2: kiment?
1: Kiment, el is hagyta a termet, és utána se soha nem jelent meg. Tehát ez volt a legérdekesebb része. És ez volt a kezdet, de utána igazából addig mentünk el, hogy ilyen 4-5 hetente nem kaptuk meg a templomot, mert azt mondták, hogy a helyiek gyűlnek valami magán gyűlésre, és akkor elmentem benézni, mert megszerveztük a családi napot a templom mellé, benéztem, és akkor azt láttam, hogy ilyen full seance, körbeültek, és nem tudom milyen csoport mit csináltak, de piros lámpák, vagy...
2: A szekta.
1: Hát valami olyasmi lehetett. És akkor nagyon, nagyon felfigyeltem, hogy itt én nem szeretnék egy olyan közösségbe, vagy egy olyan épületbe egyáltalán gyűlni, ahol kérdőjeles a háttér, és folyamatosan éreztük azt, hogy harcolunk, és le kell győzni dolgokat, és minden alkalmunkat így is kezdtük, hogy egy nagyon komoly ima indulóval beimádkoztuk az alkalmat, a területet, de ez addig zajlott, amíg egy utolsó alkalommal én érkeztem elsőnek, amikor nem szoktam, hiszem azt, hogy Isten így rendezte. Benyitottam a templomba, és igazából egy félreértés miatt, mert azt hittük, hogy akkor mi gyűlünk, igen, de közben nem mi gyűltünk, mert elnéztük a dátumot, és az egész gyűlés szinte már érkezett, én hamarabb odaértem, és láttam, hogy csukva az ajtó, bementem körbe, és amikor benéztem, akkor iszonyatos látvány várt, mert egy sátánista fotó, sátánista pólóba egy nagyon alul öltözött hölgyet az oltáron fotózott.
2: Te jó ég.
1: És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, és én nem szeretném, hogy a gyülekezetünk folyamatosan ilyen... Nem az, hogy elmenekültünk, én nem mondom ezt a szót, hogy elmenekülünk, mert nem menekülök. Én nem félek a démonvilágtól, nagyon sok mindennel találkoztam életem során, nem jedek meg, viszont nem vállalok közösséget. Tehát én ezt így éltem meg, és az Isten most kirendelte, hogy egy magán szektorba igazából épületet bérelünk, és folyamatosan nézzük, hogy hova tudunk megérkezni, ahol úgymond sajátunknak tudjuk bérelni. De jó volt ezeket megtapasztalni így utólag, mert nagyon sokat épített a vezetői körön, összezártunk, nagyon sokat böjtöltünk, imádkoztunk, és folyamatos áttöréseket láttunk így a gyülekezet életében.
2: Tudod, miért jó ez, hogy kiemelted, hogy nem menekülsz? Mert a szabadságot mi másképp értelmezzük, mint a világ. És ez egy bölcs döntés volt, mert még azt a terepet Isten és az angyalai nem harcolták meg nektek. Én is hiszem, hogy ő rendelhette ki ezt a templomi épületet nektek, de valószínű még itt szükség van arra, hogy az angyalok kitisztítsák ezt is. Hát az Isten kegyelmezzen ezeknek az embereknek, akik a szabadságot nagyon sajátos módon értelmezik. Hú, ez azért sokkoló volt. Beszélgetnünk kell egy kicsit arról, hogy te bár hívő családból származol, de az igazi megtérésed az Angliában történt. Most szeretném hallani azt, és ezek után egészen biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink is, hogy hogyan is hangzik a tékozló fiú története Kovács Dávid verzióban.
1: Hála az Úrnak, hogy nem olyan hosszú, így könnyű lesz elmesélni.
2: Okay.
1: Én keresztény családban nőttem fel, keresztény otthonba,
2: Debrecen
1: és környéke, Hajdúsámson pontosabban, félig itt, félig ott gyerekként. És hát az egész életem arról szólt, hogy evangelizációkra jártunk, bábmisszió, stb. Tehát így mindenben benne voltunk. Viszont amikor kikerültem Angliába, akkor én 20 éves voltam. Tehát az időszaka az embernek, hogy kikerültem a nagyvilágba, a nagy szabadságba zárójelbe.
2: Igen.
1: És olyan baráti körök, meg olyan dolgokkal találkoztam, ami úgy mindig érdekelt volna, mert azért ott volt bennem a lázadás, de azért egy nagyon erőteljes édesapa nevelése mellett ez nagyon gyorsan el volt nyomva az életemben a lázadás, nagy esélyem nem volt rá, aminek hálás vagyok így utólag. De igazából, amikor kikerültem, akkor voltam úgymond egyedül. És akkor éreztem azt a tipikusan hívó szót, na most egyedül vagy, senki nem lát. Azt csinálsz, amit akarsz. És ezért így el is kezdtem azt az időszakot úgy megélni, hogy világi barátok, bulik, stb. De mellette még azért a gyülekezetet is próbáltam látogatni, és akkor...
2: Tehát féllábasztál, mi?
1: Igen, féllábasztam ott egy jó két hónapot, úgymond, és akkor a pásztor mondta, hogy meddig szeretnéd csinálni így, az akkori angol pásztor, és mondtam neki, hogy figyelj, nem, akkor lehet egyszerűbb, ha lerakom a gyülit, mert nem tudom ezt így a kettőt együtt csinálni. És ő nagyon nagy szeretettel próbált közelíteni, ő mindig azt mondta, hogy figyelj, tudod mit, akkor is gyere, bárhol voltál este, gyere, mert nem tudhatod, hogy mikor szólít meg az Isten. És az engem úgy megragadott, hogy nem tudom, hogy mikor szólít meg az Isten. És elmentem egy következő buliba, ugyanígy történt, egy szombat este, és igazából ott a buliba hogy éreztem azt, hogy próbálom jól érezni magam, próbálom ugyanazt csinálni, mint mindenki más, de nincs rá szabadságom, hogy mindig ott van a belső tudat, ott van az a nevelés, hogy nem itt a helyed. És amikor mentem így haza buli-buli, így nagyon elkezdtem sírni, és mondtam az úrnak, hogy elkezdtem így harcolni, hogy uram, se itt nem vagyok boldog, se ott nem vagyok boldog, tehát, hogy én nem találom meg magamat sehol, és mondtam, hogy uram, hogyha van ebből visszaút, és ha te meg tudod bocsájtani nekem, akkor mutasd meg, de ne azt a részét, amit én megtapasztaltam gyerekként, amit én megtapasztaltam a gyülekezetekbe. Én akarom látni azokat az új szövetségi történeteket felelevenedni az én életembe. Tehát én akarok látni csodákat, én akarok látni szabadulásokat, akarok látni gyógyulásokat. És mondtam, hogy ha ezt a részét megmutatod, és én belelátok ezekbe a dolgokba, akkor én ezt a részét kívánom és akarom. És hogyha ebből tényleg van kiút, akkor te mutasd nekem. És nagyon rövid időn belül, rá két hétre jött is a válasz, mert a pásztornő felhívott, és azt mondta, hogy Dávid, az a srác, akit te néztél, egy keresztet cipel, és azt kérdezte, hogy tudok-e valakit, aki vele menne Magyarországra kereszt misszióba.
2: Ezt nem értem, hogy akit láttál keresztet.
1: Hát én láttam, egy srácot jött a gyülibe evangelizálni, úgyhogy egy 3 méteres keresztet cipel át valami 20-valány országban, most már 30-valány országnál jár, és a lábán sétál, húzza a keresztet.
2: Ó, tudom, én tudok erről a sztoriról. Tehát te találkoztál vele?
1: Én találkoztam is, és akkor úgy voltam benne, én hallottam tőle bizonyságokat, és mondtam, nekem ez kell. Nekem erre van szükségem, hogy én megtapasztaljam, hogy ez nem csak egy olyan dolog, amit olvasunk, és egyszer megtörtént, és de szép történt. történelem, hanem én akarom látni azt, hogy valaki meggyógyul, megszabadul, hogy démonok távoznak a Jézus nevére. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez a része érdekelt jobban. És akkor felhívott a pásztornő, hogy ez az illető, ez az a misszionárius, keres egy embert, aki tud magyarul, és eljönne vele Magyarországra.
2: Okay.
1: És ez volt az első utam vele, és én nagyon jól beépültem egy 3-4 évre. És így 5 országba jutottam el én is a kereszttel, és azzal sétáltam én is 2 évig vele, utána meg külön én vittem másokat, és ez időszak volt egy olyan megnyilattatás az én életemben a szellemi úton, ahol egy nagyon komoly alapozás volt. Most, ahol például vagyok, mert most, hogyha normális esetben csak arról beszélünk, hogy bejön egy boszorkány, rajzol valamit a földre, összerágja a ceruzát, és tudod azt, hogy egy olyan démoni személy áll szembe, akkor lehet, hogy nagyon sokan megjednének.
2: Igen, persze.
1: És emiatt a múltam miatt, emiatt, mivel én végigvettem ezeket a sétákat, ott nagyon komoly dolgokat láttam szellemvilágban. És én igazából nem jedek meg, mert látom azt, hogy ki van bennem.
2: Igen.
1: És egyszerűen aki bennem van, nagyobb, mint aki bármikor valaha is ellenem tud jönni. Tehát én hiszem azt, hogy ez egy nagyon mély alapozás volt az én életemben.
2: Hú, te! Erről nem is tudtam az előbeszélgetésben, de jó, hogy ezt nem osztottad meg, mert szeretek rácsodálkozni igazságokra. Akkor most elképzelem ezt a 2 fiatalembert, 3 méteres keresztet cipelnek, külön-külön, vagy egy...
1: Felváltva, van egy kereke, és akkor az gurul, de hát ez úgy van igazából, hogy általában megveszük a jegyet oda-vissza, a repülőjegyet egy városba, egy országon belül.
2: És a keresztet meg felteszitek podgyászként?
1: Felrakjuk podgyászként, sportpodgyászként, össze lehet csomagolni 2 méter.
2: Oké.
1: Tehát 2 méter, és utána a helyszínen összerakjuk egyszer, és akkor felállítjuk, és onnantól gurul a vállra.
2: És mi a reakció?
1: Hát nagyon vegyes, mert nagyon sok mindenkit megbotránkoztat, nagyon sok mindenki viszont pont emiatt állít meg, hogy...
2: És elkezdtek beszélni.
1: És akkor az evangéliumot meg lehet osztani.
2: Ez egy nagyon komoly felkenetés és felkészítés volt arra, ami vár rád még Londonban. Egy kicsit már érintettük az LMBTQ, a liberális ideológiák, VOK ideológia témáját is, amire muszáj kitérni, Dávid, hiszen nem minden nap tudok beszélgetni sajnos olyan emberekkel, akik a bőrükön tapasztalják ennek a kihívását, és a családtagjaik esetleg áldozatává válnak ideig, óráig ezeknek a szellemi mozgalmaknak. Hogyan élitek meg a mindennapokban ezt ott Londonban?
1: Hát... Egy az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mivel áll szembe, tehát most így, hogy beszélgetünk, jutott eszembe, mert nem ezt a történetet osztottam meg veled előtte, de eszembe jutott olyan is, hogy Pünkösdi egyházba szolgáltam kint Angliában, az Élim egyháznál, és ott emlékszem egy vezetői gyűlésre, hogy külön fel volt hívva a figyelem, hogy a pásztori kör vigyázzon arra, hogy az LMBTQ szervezetek küldenek be direkt embereket gyülekezetbe.
2: Besúgókat?
1: Nem besúgókat, hanem hogy csak épüljenek be, hogy hogyan fogadják a gyülekezet.
2: Uh-huh.
1: És hogy volt két olyan pásztor, aki konkrétan fel lett jelentve.
2: Jaj,
1: mert hogy olyat mondott, vagy olyat állított, ami őket sérti. És erre külön fel lett hívva a figyelme, hogy azért vigyázzon minden pásztor, álljon ki az igazság mellett mindenki, de hogyha

0: kisgyerekem el kell olvassa kötelező olvasmányként az olvasmányt, de hogy ebbe az egészben egy mögöttes mondani való van, hogy igazából próbálják már gyerekkortól úgy rávezetni őket, hogy hát ez természetes dolog. És akkor ebből egy szülő, pont emiatt a könyv miatt, egy barátom, egy keresztény romániai tesó bement, és beszélt az igazgató, és azt mondta, hogy én nem hagyom a gyerekeimnek, hogy ilyet olvasson. Tehát, hogy tudtunk, hogy ez egy keresztény iskola, hogy egyáltalán miért van ilyen könyv egy keresztény iskolába, és az igazgató azt mondta, hogy teljes mértékben megértem, sőt, még a feleségemnek is volt egy ilyen beszélgetés az igazgatóval, és azt mondta az illetőnek az igazgató, hogy én megértem, hogy önök ezt nem támogatják, és ideológiailag nem fogadják el, viszont nekünk kötelességünk leadni, mert állami megvonások lesznek az iskola felé. Visszafogunk nagyon sok mindent, amit tudunk, de azt mondta, így is muszáj vagyunk leadni bizonyos dolgokat.
1: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
0: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
1: A biztonságra is?
0: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
1: Aha.
0: De maga a...
1: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is.
0: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémíteni, elcsendesíteni az adott szolgálót, vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
1: Annyi kihívásról beszéltél már. Elárulod nekünk, hogy a te szolgálatodban mi a legszebb?
0: Én nem szeretek állni sokat. Én nagyon szeretek menni, nagyon szeretem, hogyha történnek a dolgok környezetembe. És igazából ez a része is úgy, mint egy ilyen adrenalin forrás igazából, hogy tudom azt, hogy vannak veszélyforrások, tudom azt, hogy vannak ellentámadások, de mindezen mellett azért látni azt, hogy nagyon nagy az éjség. Tehát, hogy mind a magyarok területén most már, hogy a magyarokkal foglalkozok, de előtte, amíg evangelizálni jártam is, nagyon azt látom, hogy tényleg az utolsó időkben vagyunk, ahol nagyon nagy az éjség, ahol emberek kóvályognak össze-vissza, nem tudják, hogy mi a tervük, egyszerűen semmi jövőkép nincs, és itt fontos az, hogy megjelennek keresztény szervezetek, vagy gyülekezetek, és ezért fontos az, hogy hogyan reprezentáljuk az Istennek a királyságát.
1: És melyek azok az igeversek, amelyeken áll a te életed és szolgálatod?
0: Az egyik fő is... legkedvesebb igeversem számomra a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy nagyon olyan alap ige, mert tudom azt, hogy én is ember vagyok. Nekem is vannak könnyű és nehéz napjaim, vállalkozóként is, akár munkaterületén is, kapcsolati szinten is. Tehát emberek vagyunk, én is ember vagyok, de tudni azt, hogy nem egyedül vagyok, hanem egyszerűen van egy élő Istenem, aki folyamatosan eljutott A-ból B-be, és itt pont ez a lényeg, hogy ez nem az én erőm. Ez nem feltétlen rajtam, mert azért, mert Dávid Kovács erős, mert megtapasztal dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert látom azt, hogy egy olyan kegyelemben élhetek, ahol az Isten azt mondja, hogy ott vagyok veled, és megerősítelek téged. Erre épül igazából a Róma 8.11 a másik olyan kedvenc igém, ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lélek által. Tehát ez a két olyan igevers, ami úgymond a kedvencem is, és én látom azt, hogy valóban, hogyha tényleg az a Szent Szellem van az én szívemben, aki feltámasztotta Jézust, egy olyan hatalom forrást kaptam, ami belőlem áradhat ki, amit

0: nekem muszáj, hogy tápláljak, amit muszáj, hogy erősítsek, ezért muszáj, hogy Istennel töltsek időt, muszáj, hogy megerősödjek, mert egyszerűen tényleg ez az élet az összes kihívásaival bedarálna.
1: Igen.
0: Tehát, és sajnos látok is nem egy olyan helyzetet, hogy családok mennek törve, házasságok tönkre, mert egyszerűen nincs meg ez a belső öntudat, hogy nem egyedül vagyok.
1: Igen.
0: Hogy van erőm a Krisztusban, hiszen kaptam egy Szent Szellemet, a Szent Szellem bennem van, bennem munkálkodik, rajtam keresztül munkálkodik, tehát ez tényleg egy nagyon bátorító. Mm. Tehát én nem is tudom úgy elképzelni az életet igazából, hogy mennyire nehéz valakinek az élete, aki Krisztus nélkül éli, mert az utolsó időkben én azt látom, hogy akik tényleg nem fognak tudni beilleszkedni akár gyülekezetekbe, akár olyan közösségekbe, ahol egymást felemeljük, ahol egymást bátorítjuk, és megtartjuk, ott nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: A hallgatók számára most már kiderült, hogy egy nagyon stabil identitású fiatalember vagy, és olyan öröm ezt látni, hogy a józanság, a stabilitás, a helyes értékrend, az valahogy minden a helyén van az életedben. Említetted már, hogy magyarok felé szolgálsz, ez a főcsapás, és a korábbi beszélgetésünkből pedig az derült ki, elmondtad, hogy valójában ez nagyon nehéz. Meg kell osztani a hallgatókkal, hogy miért.
0: Ahogy mondtam már, igazából nagyon sok éven keresztül nekem személyesen azért volt nehéz a magyarok elsősorban, mert kim vagyok 16 éve, és ebből közel 8-10 évet angolok felé, angolul szolgáltam egy angol gyülekezetbe, angol nyelven, és én egyszerűen csak kiállni a szószékre és magyarul szolgálni, nekem az sokkal nehezebb volt, mint angolul. Tehát, hogy nekem önmagában úgymond szinte azt éreztem, hogy előről kezdem az életemet, mert elkezdek magyarok felé szolgálni, és még nagyon sokszor most is gondolkozok, mikor idejöttem a rádióba, és mondta a feleségem, azért próbálj meg majd magyar szavakat találni, mert ez a 16 év azért csak nyomot hagy az ember életén, és azért családon belül, meg baráti körön belül magyarul beszélünk, de más a szolgálat azért.
1: Igen, igen.
0: És ez így nehéz volt, de amúgy meg a szolgálatba elindulva az volt a legnehezebb számomra, hogy azt látom, hogy akik kint vannak magyarok külföldön, nagyon nagy része, és most senki ne vegye magára, akinek nem inge, de nagyon nagy része valami okból jön ki. Mm. Tehát vagy vallási menekült, mert elekem van a Fideszből, az MSZP-ből, meg az összes többiből, vagy ebből van elege, és azt mondta, hogy én itt hagyom Magyarországot, és folyamatosan azt hallani, hogyha találkozik mondjuk egy hitetlen magyarral, és próbál evangelizálni felé, hogy hát igen, a kormány, igen, ez, és ez okozta nekem az adósságomat, a stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy elégedetlenség.
1: Idézőjelben politikai menekültek, idézőjelben vallási menekültek, és még milyen csoporttal találkozol?
0: Hát kapcsolati, nagyon sok kapcsolati.
1: Áldozatok.
0: Igen, nagyon sok kapcsolati menekült van, akinek nem működik jól a házasság, nem működik jól a baráti kör, és egyszerűen azt mondja, hogy én léptem. És nagyon sokan menekülnek, szó szerint menekülnek. Tehát nem egy olyan esettel találkoztam, aki hátrahagyva x gyereket, férjet kijött, mint anya, és egyszerűen azt mondta, hogy nem tudok tovább élni a férjem mellett, és ott hagyott mindent, vagy fordítva a férje feleséget. Tehát, hogy azért nehéz, mert feltérképezve a terepet, azért nagyon sok esetben valamilyen háttérinformáció miatt vannak kint. Én kimentem 20 évesen, azt mondtam édesapámnak, hogy megpróbálom az életet 20 évesként, mindegy, hol kezdem iskola után, de nagyon kevés ember van, azt látom, aki úgy érkezik, hogy most szerencsét próbálok, hanem egyszerűen valahonnan menekül. És itt jön az képbe, hogy van megoldás. Tehát pontosan ez az, amit szeretek úgymond nagyon sok esetben hangoztatni, hogy hallom az eseted, hallom, hogy mind mentél keresztül, de hadd mondjam el, hogy van kiút ebből. És ez az Úr Jézus Krisztus.
1: És arra is van példa? Megtapasztaltad, hogy akik felé szolgálsz, elkezd helyreállni az életük, visszajönnek, vagy kapcsolódnak a családhoz újra? Helyreállnak kapcsolatok?
0: Van rá eset, viszont ezt tudjuk, hogy a kapcsolati szinten azért elég nehéz rendezni.
1: Hát, tehát
0: akit, igen, akit mondjuk ott hagynak X gyerekkel, vagy férj feleségként, az még hogyha meg is tér az illető, nem feltétlen akarja visszafogadni, mert ezek olyan mélysebbek, amit nagyon nehéz. Viszont van rá példa, igen, láttunk, akinél sikerült családegyesülés, helyreállás, tehát azért ezért mondom azt, hogy Istennél semmi se lehetetlen.
1: Hogyan tudsz kapcsolódni, vagy tudtok kapcsolódni más közösségekhez? Nem feltétlenül magyar gyülekezetekhez kint Angliában, hanem angol nyelvű szolgálókhoz, szolgálatokhoz. Vagy vannak már közös platformok, ahol mondjuk közös alkalmat tartotok különböző hátterű keresztények?
0: Mivel nagyon fiatal még a gyülekezet, én most így az első év, most lesz hétvégén az első szülinapja a gyűlinek.
1: Ó, Isten éltessen, Omega London.
0: Igen, a dicsőség az Úrnak, hogy ezt is megéltük, kisebb-nagyobb kudarcokkal és élményekkel, de azért láttuk végig azt, hogy az Isten ott van és segít minket. De a kapcsolódási szinten most nagyon erőteljesnek éreztem azt, hogy magyar gyülekezetekkel kapcsolódjak. Aha. A múltamból illetően nagyon könnyű lesz angol irányba nyitni, mert nagyon sok szolgálat ismerek, viszont ez az első év, ez konkrétan az alapozás, konkrétan a londoni gyülekezetnek az építése, azon kívül pedig olyan csoportok felé való szolgálat, akik érdeklődnek a London vagy az Omega irányába. És ezen felül pedig nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar közösségek kezdjenek el felekezettől függetlenül együttműködni. És erre azért elég jól visszaadta az összképet az, hogy idén sikerült elsőnek megrendezni a bőjtzáró alkalmat, egy közös magyar alkalmat, ahol nem csak omegások, ahol nem csak baptisták, nem csak más felekezetből, de elég sokan összejöttünk, tehát 150
1: fő. Január végén? Január a három végén, hetes bőjt után?
0: A három hetes bőjt, tehát meghirdettünk, mert igazából próbálom felkutatni, hol vannak szolgálók Anglián területén belül, mindegy a felekezet, és velük csináltam egy olyan, hogy egy online elérhetőség, egy online csoport, ahol havonta egyszer imádkozunk. Csak azért, hogy az Angliában lévő szolgálatok tudjanak megindulni a magyarok felé. És ebben szeretettel várok minden olyan szolgálót, aki tényleg ráteszi arra az életét, hogy igenis várom azt, hogy az Isten mit hoz a magyarok irányába, és az elég jó létszámmal meg is jelentek szolgálók, de ennek volt a legnagyobb gyümölcse az, hogy meg tudtuk szervezni ezt a közösen a Kármel gyülekezettel a bőjtzáró alkalmat, nagyon sokat segítettek, ott náluk tartottuk meg.
1: Londoni Kármel.
0: Nem londoni, ők Birmingham, Walsall.
1: Ja, Birmingham,
0: Tehát így az országból próbáljuk összehozni a szolgálókat, és meg is tudtuk tartani Walsallba az első ilyen összejövetelt, és nagyon hálásak voltunk nekik is, hogy ők is részt vettek, meg hogy egyáltalán azt mondták, hogy csinálhatjuk közösen, és ennek látjuk, hogy jön, és hogy több mint 150 magyar megjelent.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát, hogy...
1: Hú, ez gyönyörű, hát az Istennek dicsőség, ezért is. Amit te most felvázoltál az elmúlt pár percben, ez a kapcsolódás más magyar közösségekhez, a közös platformok működtetése, én ezt úgy értelmezem, hogy ez a te apostoli elhívásodnak a része is. Most egy kicsit menjünk már bele, még belefér az adás időbe az, hogy beszélgessünk arról, hogy te hogyan értelmezed az apostoli elhívásodat, és te mit látsz az igében, hogy milyen feltételeket támaszt az írás egy apostollal szemben, mert amit én tudok, az többek között az, hogy az apostolnak együtt kell működni a prófétával is, mert ugye ott vannak a prófétai, és ott vannak a szolgálati ajándékok pár apostol levelében, amit az Efézus beliekhez írt, és mindjárt ki is fogom én ezt keresni, mert valahová külön felírtam. Igen, adott az Úr némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul, tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, munkája a szolgálatot, meg Krisztus testét, a badit, az eklézsiát építsék. Szóval, mi a feltétele annak, hogy egy apostol szolgálatba álljon, és hogy tud együttműködni mondjuk egy prófétával?
0: Nagyon jótól kérdezed, mert ez is nagyon új ez a terület. Aha. Igazából én ezt úgy tapasztalom, hogy azért maga a keresztény világban, főleg így az utolsó időkben elég nehezen fogadták azt, hogy valaki azt mondja magáról, hogy apostol. És én magamat nem is nevezném soha így, hogy nem hivatom magamat apostolnak, vagy nem. Én ezt inkább úgy látom, mint egy küldetés. Tehát, hogy ugyanakkor, mint abban az időben, ahol Jézussal éltek és kiküldte őket, én ezt úgy próbálom értelmezni az én életemben, hogy igenis ott van egy angliai terület, ahol nagyon nagy az igény. Mm. Ahol egyszerűen tényleg látok olyan családokat, olyan magánéleteket, ahol nagyon fontos az, hogy halljanak az evangéliumról.
1: Igen.
0: Hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy tudják, hogy vannak magyar közösségek. És én magamat ebben látom egy picit aktivizálni a jövőben nézve, hogy az apostoli elhívásom abban fog megnyilvánulni, hogy tényleg valóban segíteni közösségeket. És én nem ragaszkodok ahhoz, hogy ki milyen felekezet, hanem egyszerűen tényleg egy utolsó időt élünk, ahol hiszem azt, hogy az utolsó időkben azt mondja az Isten igéje, hogy kiárasztom az én szellememet. És ebbe a kiárasztom szellemembe benne van az, hogy igazából aki válaszol a Szent Szellem hívására, azt az Isten fogja használni, mert kevés az idő.
1: Igen.
0: És nagyon fontosnak látom azt, hogy tényleg mint egy mennyasszonyért fog visszajönni az Jézus. Tehát, hogy nem az Omega mennyasszonyért, nem a hídgyüli, nem a baptista mennyasszonyért, hanem egy mennyasszonyért fog visszajönni, és én nagyon fontosnak látom azt, hogy azok, akik összefognak, pont azért, mert látom a másik szellemvilágot, látom a démonvilágot, hogyan működik, és nagyon, nagyon furcsa azt látni, hogy ők nagyon ügyesen összefognak, a démonvilág, ők nagyon ügyesen együttműködnek, és a keresztény világban meg ez ment éveken, meg évtizedeken keresztül, hogy nem én ez a vallás vagyok, én meg az a vallás.
1: Széthúzás, igen.
0: És a széthúzás önmagában nem vitte őket sehova. És az utolsó időkben pont ez kell az, hogy összefogjunk, és egyszerűen legyőzzük azokat a szellemi erőket, amik ki vannak ontva. Tehát maga az LMBTQ-t is, ezt úgy látom, mint egy hatalmas polip. Tehát, hogy ennek vannak karjai, és próbál a tényleg minden oldalról rátapasztani dolgokat.
1: Igen.
0: De egyszerűen, hogyha a keresztény társadalom felébred ahhoz, hogy le tudjuk vágni azokat a lábakat. Egy lábú polip nem sokat ér el. És én ezt látom, hogy igazából ezért fontos az, hogy összefogjanak a közösségek. Hogy igenis, hogy legyenek közös alkalmak, közös bőjtzárók, közös imák. Hogy egyszerűen ne az menjen, hogy én Páli vagyok, én meg Apollósi, hanem egyszerűen én az Úr Jézus Krisztus szolgálom. És azt látom, hogy aki ebbe be tud állni, hogy aki ebbe részt tud venni, akkor együttes erővel 1000-et, 2-10000-et. Tehát, hogy muszáj ebbe az irányba elképzeljük, mert ez az utolsó időkben muszáj lesz, hogy összetartva.
1: Ha látom már, hogy a te szolgálatodban és a te életedben azt hiszem, leszámítva természetesen a családod boldogulását és áldásait, azt hiszem ez a te legnagyobb vágyad, az egységnek a munkálása, és mire vágysz még a szolgálatban? Mit akarsz még megélni? Nagyon fiatal vagy.
0: Fiatalnak nézek ki, annyira már nem vagyok.
1: Na már 31-2, mennyi vagy?
0: 36.
1: Hú, bocsánat.
0: Közel 40.
1: Bocsánat. Szóval nagy vágy.
0: De,
1: a legnagyobb.
0: De a legnagyobb vágyom az, hogy azért nagyon rövid időnk van, én azt érzem. Tehát nagyon rövid időnk van, ezért én azt várom, hogy tényleg azt lássam, hogy megébrednek és felébrednek emberek. Hogy feljönnek olyan szolgálók, és ezt már inkább úgy mondom, hogy tapasztalatból mondom, hogy egy éves a londoni gyülekezet, és olyan embereket látunk feljönni, akik előtte tényleg bukdácsoltak, teljesen a világban voltak akár, ott vannak, részt vesznek egy alfa kurzuson, bemerítkeznek tréningeken,
1: igen,
0: most személyes tréningem is van az egyik sráccal, és egyszerűen azt látom, hogy az Isten keresve kutatja azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én itt vagyok, és használj engem,
1: igen,
0: Isten. És nekem ez a vágyam, hogy ahogy Imre apostolnál is láttam nagyon sokszor, hogy meglásson olyan embereket, akiket felbuzdítva még inkább be tud állítani szolgálatba. Én akarok látni egy olyan ütőképes csapatot, és ez nálam ez egy nagyon fontos szó, mert én ezt a csatateret, ezt nagyon sokszor leírtam szolgálatom során is, hogy igazából azt látom, hogy van az a katona, aki képzett, viszont teljesen különbözik a harc edzett katonától, aki kim volt a harc mezőn. Tehát, hogy ott válik el igazából, hogy jó, hogy vannak gyülekezetek, jó, hogy benn vagyunk a padokba, viszont nem ez az elhívás. Azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká szélesebb földön merítveni őket. És azért kellenek olyan férfiak és nők, akik erre ráállnak, és ezt láttuk az első gyülekezetekben működni. Tehát,
1: igen,
0: hogy ott megindultak, és nem a padokba ültek, most nem azt mondom, hogy mindenki adja el a gyülekezetet, de hogy szellemileg ébredjünk fel.
1: Így van. Így van. A vók azt jelenti, a vók ideológia, hogy ébredtek, tehát feleszméltek, tehát a keresztény éberség az egészen mást jelent. Az elmúlt 45 percünk azt bizonyította, hogy lehet keresztényként fiatalon, 36 évesen is nagyon ébernek lenni. Egészen döbbenetes dolgokat, hátborzongató és gyönyörű dolgokat osztottál meg velünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Áprilisban kerül először adásba ez a beszélgetés a Mannán, a Riveren, természetesen a Spotify-on vissza lehet majd ezt hallgatni, illetve a River Rádió archívumában is a weboldalon. Nem engedhetlek el úgy téged, hogy a közelgő gyönyörű ünnepről ne váltanánk pár szót. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe közelít, a húsvét, a feltámadás, a halálba menettel, a halál, a gyász és a feltámadás. Pár napja. Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik hallgattak most téged, keresnek, vagy már megtalálták az urat, de elkóboroltak?
0: Hát maga a húsvét ünnepe igazából tényleg a halál és a feltámadás. Én nekem egy nagyon fontos ünnep az életemben, mert én nagyon sokat szolgáltam akár mondjuk katolikusok felé, meg olyan emberek felé, akik a megrögzött hagyományokat űzik, és nekem egy nagyon nagy üzenet, hogy az a kereszt üres. Tehát, hogy igenis megemlékezünk arról, hogy meghalt, én érettem az élő Istennek a fia, de én azt hirdetem, hogy feltámadt. És azáltal, hogy én azt hirdetem, hogy feltámadt, azt tudom azt, hogy az a mondata a kereszten, hogy befejeződött. Az befejeződött számomra is, és mások számára is. Tehát, hogyha bárki is hallgatja a rádiót is, és ebből kételje van, hogy mi az ő jövője, mi az a, ami bármi is előtte még akár előtte lehet, azt mondom, ragadja meg azt, hogy feltámadt az élő Krisztus, és igazából, hogy befejeződött. És bármiben is vannak az emberek, bármilyen nehézségek, megpróbáltatások, akkor is ragaszkodjunk ahhoz, hogy azáltal, hogy ő feltámadt, ő elvégezte és legyőzte a halált, legyőzte a betegségeket, legyőzte az összes problémát, ami életünkbe jöhet, és merjünk oda menni a feltámadt Krisztushoz. Merjünk a feltámadt Krisztushoz oda jönni, és azt mondani, hogy tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy nekem vagy, és tudom, hogy azáltal, hogy te feltámadtál, és megígérted, hogy elküldök egy segítőt, az ő kijelentései mindig megállták a helyét. Ezért tudom azt, hogy van egy Szent Szellem. Ezért lehet nekem is egy élő kapcsolatom, ha bár nem is sétálok együtt Jézussal, mint a tanítványok.
1: Igen.
0: De ugyanazt átélhetem a Szent Szellemen keresztül.
1: A mi Istenünk bírja a kihívásokat, ugye? Oda lehet menni hozzá úgy is, hogy na akkor én itt vagyok, akár nagy mellénnyel is, nem feltétlenül alázatosan, hogy bizonyítsd be, hogy te tényleg vagy, és az vagy, aki vagy. Mondasz egy nagyon rövid áldást a hallgatóinkra, így a legvégén a beszélgetésnek.
0: Örömmel. Drága mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, atyám, és jövök te eléd, atyám, és bárki, aki hallgatja ezt a rádióadást, atyám, én jövök te eléd, atyám, és én egyre kérlek, atyám, hogy te látogass meg őket, atyám, készítsd az ő szívüket a te igéd befogadására, atyám, és bárkinek kételj van az ő életébe, atyám, de teljes mértékben látogass meg, és mutasd meg a te élő oldaladat, atyám, hogy megtapasztalják az emberek, a hallgatók azt, hogy mi egy olyan élő Istent imádunk, mi egy olyan élő Istent hirdetünk, aki valóban, amikor belenyúl az ember életébe, ott nem marad semmi ugyanolyan. És köszönjük, atyám, hogy részt vehetünk, atyám, ebbe a szolgálatba, amit ránk bíztál, atyám, és kérem a te bátorításodat az hallgatók életébe, a szolgálók életébe, atyám, hogy még akkor is, hogyha az utolsó időkben élünk, atyám, megértsük azt, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy egyszerűen nagyobb, aki bennünk van, mint aki ellenünk. Megáldom a hallgatóságot és a rádió központot is, és kérem azt, atyám, hogy te használd fel a rádiót is arra, atyám, hogy minél több ember meghallhasson, minél több ember meghallhassa az örömüzenetet, és befogadhasson téged a Jézus nevébe. Legyenek áldottak. Amen.
1: Amen. Dávid, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a megtiszteltetést.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, áradások pusztítanak Nepálban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Ryaznyanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része pedig elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország-ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Fegyveres támadás történt tegnap a Riádi nemzetközi repülőtéren, 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Áradás sodort el több házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, több ezren eltűntek egy gleccser szakadás miatt. A szerencsétlenség több mint 30 000 embert érintett, mintegy 7500 házat pusztított el.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esős zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Egy igen-igen színes egyéniséget szeretnénk nektek bemutatni, de az is lehet, hogy már ismeritek őt, hiszen igen aktívan jelen van az online térben, két témakörben, Henny süt neked, valamint Henny szerint, hogy pontosan ezek mit jelentenek, nos, az hamarosan kiderül. A második órában pedig Gödöllőre látogatunk, a Királyi Kastély lovardájában, ahol ásvány és ékszerbőrze van. A harmadikban pedig megtudjuk, hogy mi is az a florárium. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes ez maradni. Zene, aztán irány a Szent István Park, ott beszélted meg randevút Ámon Hennyvel, vele beszélgetünk az első órában.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, elhagytuk megint a stúdió magányát, Szent István Park, Újlipótváros. Itt beszéltem meg azzal a kedves volt kolléganőmmel, kedves ismerősömmel a randevút, a beszélgetést, aki miatt mostanában megint érdemes felmenni a Facebook, Instagram és a többiekre is. Ő az élő példa arra, hogy igenis lehet ezeket a csatornákat értelmes dolgokra is használni. Na de kiül velem szembe Ámon Henny, illetve ahogy az én hát egyik kedvenc másik rádiónál dolgozó kollégám Gáv János mondta, Henny, ő mindig két N-nel mondta. Én akkor ugye mi nagyon régen találkoztunk, most hogy találkoztunk újra, ugye mondtuk, hogy 20 év is elmúlt, hogy a TV Sziget nevű őletbe összefutottunk, de én azért figyelem a te pályafutásodat. Kezdjük ott, hogy ugye úgy találtam ismét rád, hogy ebben a rádió műsorban recepteket mondtál, soha sehol senkitől nem hallható elánnal, lelkesedéssel. Henny, honnan ez a lelkesedés az a gasztró iránt?
2: Nem tudom, egyszer csak így rám tört, amikor így nagyjából kitört ez a gasztroforradalom, egy ilyen 15 éve kb., akkor egy unalmas órámban ültem otthon, és azt gondoltam, hogy csinálok egy blogot. És akkor még a régi Index volt, és az Indexnek volt a blog.hu-s felülete, és akkor nagyon szépen megdizájnolva kitaláltam, hogy akkor én most elkezdek mindenféle recepteket megörökíteni, és elkezdtem fotózni, amik az első körben nagyon bénák voltak, de elkezdtem nézni a külföldi példákat, főleg az amerikaiakat, és akkor elkezdtem megtanulni, hogy hogyan lehet mondjuk egy jó telefonnal elég jó fotókat csinálni. Na és közben meg mindig kísérleteztem, mindig voltak olyan ötleteim, hogy miből mit lehetne csinálni. Aztán amikor a Gálvölgyiék megkértek, hogy minden pénteken beszélgessek a Jánossal kajáról, na nagyjából az együttműködésünk arról szólt, hogy ő törölgette a szája szélét, és nagyokat hümmögött, én pedig mondtam mindig a recepteket, hogy visszatérek a kérdésedre, az elán az onnan van, hogy ugye a rádió, ott nem tudsz illatokat érezni, nem tudsz vízió, tehát a vizuális élmény nincs meg, tehát marad a füled, tehát muszáj nekem úgy beszélnem egy ételről, hogy megkívánják a hallgatók, hogy elkészítsék, azt kedvet kapjanak.
1: Ugye Henny főz neked ez a Facebookon a cél, most megnéztem a legutóbbiakat, hát egy gyönyörűen megtanultál fotózni, nagyon incsinek az a fotók, és nagyon szépen visszajönnek az ő színei ebben az egészben. Legutóbb ugye ezt meg is fogom csinálni, csak jelzem, a kolbászos karfiol, az mind a kettő nagy kedvence, bár együtt még nem ettem. Ezek a receptek saját kultfőből jönnek, inspirálódsz valahonnan, vagy megnézed valahonnan, vagy tanulsz valahonnan.
2: Először is Henny süt neked.
1: Bocsánatot kérek, igen.
2: Nem.
1: Mindig, ne csak, hogy rákeressenek, így van, bocsánat.
2: És azért van ez, mert én nem vagyok egy édesszájú, és ahogy látják is a blogomon, vagy hát a Facebookon, hogy inkább főzök, mint sütök, és hogy ezért nekem a sütés az a hússütéssel van egyenértékűen, és ezért lett Henny süt neked, de mindegy. Szóval, hogy bocsánat, mi volt a kérdés?
1: Csak az, hogy honnan jönnek a receptek, hogy igazából saját kultfő, saját kísérletezés?
2: Olyan nincsen, hogy az ember teljesen saját kútfőből dolgozik, mert szerintem már mindent megfőztek, amit meg lehet főzni. Én azt szoktam venni alapul, hogy mi van otthon. És akkor kitalálom, hogy ez azért úgy passzolna egymáshoz. És tudom azt, hogy én például mit szeretek. Szeretem azt, hogy egy kicsit valami ropog, de ugyanakkor van ellensúlyként egy kis krémesség, egy kis puhaság, és az általad említett karfiolnál is pont ez van, hogy a karfiol krémesen ugye megfő ebben a történetben, viszont a kolbász ropogósra sülés, ez a rusztikusra ledarált házi kenyér a tetején, egy kis ráreszelt fokhagymával például tökéletes illúziója annak, hogy mint hogyha egy ilyen fokhagymás pirítós tennél, plusz még a sajt rajta, tehát hogy az egész egy ilyen nagyon, nagyon jó, amit én is szívesen megennék.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, amit halljátok ebbe a beszélgetésben, bennem az nevezett elán, a tempó, és hogyha rámentek, akkor egy piros szemeges hölgyet kell keresni, ő az. Henny szerint erről is beszélünk, amarosan most a zene, aztán folytatjuk a vendégem. Ámon Henny, itt ülünk az első elől bemenekülve egy fa alá, a Szent István Parkban a zene is folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Ámon Hennyvel, aki hát egyszer csak gondolt egyet, és hát megmutatta magát és a gondolatait a Facebookon, Instán, TikTokon, minden olyan csatornán, amiről azt hittük, hogy nem csak a mi csatornánk, nem a mi csatornánk, hanem a fiataloké. Kiléptél a TikTokra is, és ott valami meglepődtél, hogy ott kezdtek igazán nézni téged. Ugye ez a Henny szerint átmentünk erre, ugye hétköznapi dolgok mindenkinek közérthetően és némi humorral fűszerezve azért benne van. Legutóbb például azon lamentáltam, mi az, hogy vénasszonyok nyara. Ez az, ez úgy szíven szúr, ez a fogalom téged?
2: Nem is az, hogy szíven szúr, hanem egyszerűen azt szeretném, hogyha az 50 pluszos nőket ne tegyék láthatatlanná, illetve mi magunk se legyünk láthatatlanok, és azért tenni kell, és ez most csak egy ilyen, tényleg egy vicces példa, hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívjuk azt a szeptembertől terjedő időszakot, amikor még jó idő van. De visszatérve arra, hogy különböző platformokon milyen sikere van az én, nagyjából azért tudom, hogy így a 45 pluszos nőket tudom megszólítani, bár érdekes módon elég sok férfi is kommentel, de az a lényeg, hogy például a TikTok meglepett, mert azt gondolná az ember, lehet, hogy ez egy régebbi felfogás, hogy ott fiatalok vannak, és nem. Mint kiderült, abszolút van egy csomó idősebb generáció képviselője, persze vannak fiatalok is, de mivel a TikTokon mindent meg lehet találni, ez a te szűrésed és a te általad nézett dolgoknak az algoritmus szerinti besorolása alapján van az, hogy mit dob fel, ezért, hogyha valakit az érdekel, ami, akkor ha azokat nézi, akkor azt fogja kidobni, valószínűleg én így is kerültem be az ő képmezőjükbe, vagy nem tudom.
1: 50 pluszosan nehéz volt megszokni ezt a TikTok tempót, Insta tempót, ezért naponta ki kéne tenni valamit, vagy egyszerűen ez így jött magától, ha ez a tempó, akkor állunk elébe.
2: Én elég önfejű vagyok, meg ilyen, hogy mondjam, a saját életemet élem. Én nem posztolok minden nap. Amikor témám van, akkor. Tehát csak azért, hogy posztoljak, nem. Általában 2, maximum 3 perces videókat készítek, mert tudom azt, hogy például a shortsokra a YouTube-on vagy bárhol azok pörögnek, és ugyanígy a TikTokon is, ugye, hogy minél rövidebbek, annál jobban mennek, de nincsen kényszerem, hogy én most meg akarok felelni bárminek vagy bárkinek, hogy nekem most kell gyártanom. Nem. Ha van érdekes téma, ami engem foglalkoztat, akkor arról csinálok egy videót.
1: A téma mindig itt hever a földön, tehát rengeteg téma van, 2-3 pont az előjön valami, nem? Ott van a fejed. Ha megvan a gondolat, akkor rögtön veszed a telefont, a mikrofont, stb., és akkor kilököd magadból, vagy megírod előtte, átgondolod kicsikét, mi a te módszered?
2: Hát igen, az utcán hever a téma, tehát, hogy bárhova nézel, hirtelen úgyis szembe jön egy csomó minden. Én írni szoktam, bármi meglepő, megírom a szövegemet, és sokan ez elején mondták, hogy jaj, de hát olyan, mint a felolvasnád. Hát mert, hogy én ezt nem tudom megtanulni, és nem is akarom megtanulni ezeket a szövegeket, hanem bizony ezt így olvasom, tehát van egy olyan applikáció, amivel ugye a telefonon, amikor felveszem, akkor ott megy a szöveg, és akkor olyan, mint hogyha a nézőnek mondanám, én ezt vállalom, tehát ezt sosem takargattam, de én megírom a szöveget, csiszolgatom, és próbálom minél felhasználó barátabbá tenni.
1: Ez az alapos munkának az alapja, úgyhogy semmi gond ezzel. Mennyire figyeled a kommenteket, ugye, mert van az, aki egyszerűen hát félretolja a kommenteket, nem? Kíváncsi vagy rá, mit írnak az emberek? Érdekel? Válaszolsz néha esetleg?
2: Én nagyon fontosnak tartom a kapcsolatot a közönségemmel, vagy a követőkkel, mert hogy még elég az elején járok. És valószínűleg, hogy majd később is, de hát, hogyha mondjuk nagyon elszállna velem, amit remélek, mármint ugye a nézőszám, akkor lehet, hogy már nem lesz erre időm, de jelen pillanatban én minden kommentet megnézek, elolvasok, kommentelem, hogyha úgy van, de lájkolni mindenképpen lájkolom őket, hogy érezzék azt, hogy ők jó, írjanak, csak írjanak, mert én olvasom őket.
1: Kedves hallgatók, a másik szegmensben a Henny szerintől beszélgetünk egy picit, utána most visszacsúszunk megint a gasztróba, hiszen Henny éppen piacra fog menni, és erre leszek kíváncsi, hogy mi a jó a piacba, igazából miért ott kell venni. Zene, aztán folytatjuk a vendégem Ámon Henny.
0: Manna

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Ámon Henével. Mikor idefelé jöttem, ugye végig a Pozsonyton, tudtam, hogy egy picikét ugrálunk a témák között, hiszen aki egyszer megnézi az ő gasztro oldalát, vagy akár a Heni szerint a vélemény oldalát, az tudja, hogy minden szinte hozzá tud szólni. Piacra mész, ugye itt vagyunk nem messze, nem is annyira fontos, itt a Lipótváros szélén van a Lehel piac, aminek első kérés tetszik az épülete. Nagyon meg kellett szokni ezt az épületet. Én még a régi Lehelen nőttem fel, de én rögtön megszerettem.
2: Én is a régi Leherre emlékeztem még annó, aztán ugye a ifjabb Rajk László tervezte ezt az új épületet, ami, hogyha távolról nézzük, akkor olyan, mintha egy ilyen nagy hajó lenne, és nagyon színes, tehát ez messziről látszódik. Én szeretem, és szeretem a belső kialakítását, és kedvencem a lift, amivel amikor az ember fölmegy, akkor, vagy éppen lejön, mert fönt parkol, és így rálátni az egész piacra, a gyönyörű kínálatra, hogy ki van pakolva, szóval csudi jó. Ezt én imádom, szóval szeretem ezt a piacot kívülről belülről.
1: A piacon is ez a beszélgetős íned van veled, az, tehát beszélgetsz a, nem szeretek a kofát termelőkkel esetleg.
2: Abszolút, és az ember, hogyha rendszeresen jár piacra, akkor megvannak a saját kapcsolatai. Tehát nem össze-vissza megyek, hanem nagyon tudatosan megyek, mert tudom, hogy ezt akarok venni, vagy azt akarok venni, akkor ha tejet, vagy tejfölt, vagy bármit, sajtot, akkor ide, hogyha friss paradicsomot, zöldséget, bármit, akkor oda, és velük persze, hogy beszélgetek, mert megkérdezik, hogy na mi volt, meg most például van egy nagyon jó felvágottas, ahova szoktam járni, és egyszer csak a tulaj hölgy bent állt a pultban, és mondta, hogy én nem ismerem magát valahonnan, és akkor hát most követtem be, és azért ezzel a piros szemüveggel van nekem szerencsém, azon gondolkoztam, hogyha nagyon inkognitóba akarok lenni, akkor csak leveszem a szemüveget és felteszek egy másik színűt, mert hogy nagyon sokan ezzel teljesen gyorsan beazonosítanak. Na mindegy, szóval, hogy beszélgetek az emberekkel, hogy mit érdemes enni, mit ajánlanak, mi az, ami most ilyen nagyon jó, mi az, ami menő, ami már úgy értem, hogy friss, ropogós, és amit érdemes venni.
1: Ugye beszélgettük ezt a nekem nagyon tetsző receptet a karfiol kolbászkarikákkal. Mi lesz a következő? Lehet most a piacon dől el?
2: Igen, én most próbálok egy kicsit egészségtudatosabban élni, és most van a fejemben egy olyan, hát egy karalábi főzelék húsgombóccal, tehát nem töltött karalábi, de én ezt úgy készítem el, hogy én ezt kaporral, és a húsgombócok azok úgy néznek ki, hogy egyharmad hús, egyharmad reszelt sárgarépa, egyharmad cukkini. És egy nagyon pici zappelyhet teszek bele, egy tojást, fűszerezem, és abból készítek gombócokat, amiket szépen így beleteszek ebbe a megpucolt karalábinak a felé, amikor megfő, leturmixolom, tehát nem kell berántani, az adja a sűrűségét, és a másik felét összekockázva beleteszem, hogy legyen meg a textúrája.
1: Nekem elindult a nyári választásom, és a Heni süt neked oldalon, ott lesz nyilván a recept, mert ebből is látszik, hogy neked a főzés az örömforrás, nem? Tehát valamit alkotsz, étehozol, és a végén egy nagyon remek fotó készül. Szóval olyan jól érzed magad, mikor ott főzöl.
2: Abszolút, és én egy olyan ember vagyok, aki akkor tudok igazából bármit is csinálni, hogyha az szívvel, lélekkel és lelkesedéssel csinálom. Tehát ha valami kötelező és nekem kell valamit csinálni, akkor nincs kedvem hozzá, és azt szerintem érződik is, akár a kész művön, mondjuk egy ételen, bármin. Tehát az látszik, ha valami kötelező. Én addig csinálom ezt, akár a Heni szerintet, akár a Heni süt nekedet, ameddig van hozzá lelkesedésem, kedvem, ötletem, bármi.
1: Kik azok a szerencsések, akik ebbe utána bele-bele kóstolhatnak, ugye, hát kész vagy elég emberes mennyiség, azért kicsit főzni nem lehet mindig.
2: Hát egy főre nem lehet főzni, ez egy ilyen alap. Nagyon jól járnak a szomszédaim, képzeld el, mert hogy muszáj, hogyha például valamit kitalálok, és valami új van, akkor muszáj, hogy megkóstolják, mert hogy kell a feedback, kell a visszajelzés. Hogyha már valamit sokszor csinálok, akkor azt mondjuk meg tudom csinálni, hogy két napra magam, vagy két adagot, vagy nem tudom, és akkor azt így megeszem én, de mondom, hogyha valami új van, akkor igen. Meg például szoktam úgy karácsony környékén töltött káposztát készíteni, abból tényleg csak egy határral lehet, és minél tovább áll, annál jobb, hogy ezt megfőzöm, és akkor a barátaimnak azt így előre karácsony előtt már szétosztom, és akkor mindenki abból tud venni.
1: Hát kedves hallgatók, a barátlistára néz felkerülni, a címe meg titkos, úgyhogy marad először nekünk a Facebook, aztán utána csinálni, akivel beszélgetek, Ámon Heni, még egyet beszélgetünk, hamarosan visszajövünk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk egy nagyon remek ember, egy nagyon remek hölgyel Ámonhenyvel beszélgetést. Elmondtad a kulcs szót az előbb, amit én is szoktam mondani, hogy miért szeretem mondjuk a TV-pucat az interneten, mert a kelt azt elfelejthetjük. Mert ott van az a szabadság, és neked is ezt adta, ezt adták ezek a platformok, hogy csinálsz, amit akarsz. Tudod, hogy jó vagy, azt tegyük hozzá, jó, mások szerint is jó vagy, de, és szabadság van, ami nagyon nem mindig volt megengedett a médiában, nem ezt adta neked igazából, nem a szabadságot szerintem.
2: Hát abszolút, mondjuk az, hogy jó vagyok, azt én így nem tudom.
1: Én mondtam.
2: Jó, oké, az nagyon sokat számít, de hogy azért nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogyha a visszajelzések alapján azért azt már nagyjából sejtem, hogy azért jó úton haladok, fogalmazzunk így. A szabadság nagyon fontos, és tényleg azt gondolom, hogy amikor ezek a csatornák előjöttek jó pár évvel ezelőtt, akkor mindenkiben megvolt az, hogy ha már a médiában nem lehet, mert nagyon megkötött, hogy ki hova megy, mit mondhat, akkor legyen a miénk az internet, és legyen a miénk a szabadság, és úgy és azt is olyan módon készítünk mindenféle tartalmakat, amiket mi akarunk, és amikben mi vagyunk benne.
1: Van még nosztalgiád a klasszikus tévézés iránt? Ugye mi ott ismerkedtünk meg 2000-es évek elején Gerendai Károly gondolt egyet, és a Szigetet bevitte a csatornára, TV-szigetében, ott is aztán full szabadság volt, arra emlékszem. Szóval van még nosztalgiád a klasszikus platformokra, vagy most már itt a net, köszönöm szépen, és akkor itt szeretnél még jobban kiteljesedni?
2: Vágyam nincs, ha szembe jön, akkor abszolút elfogadom, és örülnék is neki. Én 1986 óta voltam tévés, először belsős, aztán külsős, többször eljöttem, többször visszamentem. Én azt hiszem, hogy ott, amit lehetett, azt én ott kiéltem, az akkori világban. A mostani világot meg már nem ismerem, tehát alkotóként ott már nem hinném, hogy nekem helyem lenne. Viszont, hogyha bárki esetleg arra gondolna, hogy csinálna velem valami műsort, annak például nagyon örülnék.
1: Na, akkor ez a terv akkor, mert akartam kérdezni, de ilyen nincs egy üzleti terv a te esetedben szerintem, de hogy mi lesz akkor, hogyha a követőid számát csak nőttől nőnek, duzzadnak, hogy akkor kiáll színpadra, vagy együtt főzöl velük, van ilyen terv, vagy ezt majd hozzá a sors, most erről ne beszélgessünk, aztán te nyitva állsz minden lehetséges megoldásra.
2: Nekem vágyaim, elképzeléseim vannak, de azt gondolom, hogy a mai világban az embernek teljesen fölösleges azt gondolni, hogy akkor na, ez most úgy is lesz. Lesz, ami lesz. Tehát hoz a sors, amit hoz, lesz úgy, ahogy lesz. Én a magam módján próbálom kiteljesíteni magam, és hogyha ebbe még több dolg is belefér, annak én csak örülök.
1: Uh-huh. Mi lesz most a recept a következőnek? Éreztem, de hogy most nagyon attól függ, hogy mi van a piacon, vagy van a fejedben valami esetleg, vagy ez, amint Kalla Kálmán a séf, aki csinál valami Balaton felvidéken, nincsen menü, de mondjuk előre le van foglalva hetekre, kimegy a piacra és valami lesz. Ez akkor ez a módszer nálad is.
2: Ez a módszer nálam is, viszont azért az lehet tudni, hogy mondjuk ebben az időtájban, tehát ilyen ebben az évszakban, hogy mik azok a sláger és elkerülhetetlen termékek, zöldségek, gyümölcsök, amiben az ember gondolkozik. Az egy másik dolog, hogy éppen az adott kínálatban frissen, ropogósan meg is találjuk-e őket, de igen, tehát nagyon sok inspiráció van abból, mit látok kint a piacon.
1: Én szeretem az őszi piacot, az egyik legszínesebb. Íze van a paradicsomnak, nem drága, jófajta paprika, paprikák vannak, itt a lecsó szezon, itt van minden. Igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy ilyen kánoán, főleg egy ilyen gasztroország, mint te vagy.
2: Hát abszolút, teljes mértékben nagyon-nagyon sokféle kínálat van, de ugye ne felejtsük, hogy bejönnek a gyökérzöldségek, ami azt jelenti, hogy a cékla, a nem tudom mi, tehát mindenféle, tehát az édes krumpli, mindenféle dolgok, és ilyenkor nagyon sok zöldséget lehet nagyon gusztán és nagyon jól elkészíteni úgy, hogy aki még nem is kedveli annyira a zöldségeket, az is kedvet kapjon hozzá. Fűszerezés a lényeg, ennyit mondok.
1: Akkor a végén arra kérlek, hogy mondd el te a két platformot, hogy megint belebakkizek, hogy hol lehet vele találkozni, ez egyik a Henny. Süt neked?
2: A Henny süt neked, az a Facebookon van, és én Amon Henrietteként vagyok fönt, és ott lehet engem követni, azzal a Henny szerintes videókkal, a Reelseknél ott találhatnak engem.
1: Ezt vegyétek kommentkezni a sallgatók, higgyétek el, hamar függővé váltok, és várjátok a következő tartalmat. Akivel én beszélgettem, Amon Henny volt, most visszaállíthatja a telefonját, mert addig lehajtottuk. Jó piacozást kívánok neked, és az, hogy nagyon-nagyon sokáig ez az energia, ami belőle jön, ez maradjon meg, és az átjön a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Ámon Hennivel beszélgettem. Tudjátok, Henny süt neked, valamint Henny szerint megtalálható szinte az összes online platformon. A következő órában pedig Gödöllőre kirándulunk a Királyi Kastély lovardájában, ahol ásvány és ékszer kiállítás van.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját is hallhatja a közönség.
1: Időjárás.
4: Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Megmondom őszintén, én még életemben nem voltam ásvány kiállításon. Most a feleségem révén eljutottam egyre, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor előkapom a riporter szettet, és beszélünk szervezővel, kiállítókkal, és igyekszünk megmutatni így az éter hullámain keresztül, hogy mennyire színes világ is egy ilyen kiállítás zene, aztán irány Gödöllő, a lovarda és az ásvány kiállítás.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, megkezdjük a második órát. Történt, hogy én eljöttem a feleségemmel, aki kiállító, egy ásványbőrze és ékszer kiállításon ötvösként, és én életemben először vagyok ásványbőrzén, és gondoltam, ha már itt vagyok, akkor keressék egy szervezőt, vagy egy szervező segédet, aki kicsit képbe tesz engem, hogy miről is szól egy ásványbőrze. Kovács Gergely van előttem, akinek a hát jó néhány hobbija közül az egyik az ásványgyűjtés. Kezdjük úgy, Gergely, hogy hogyan lesz az ember ásványgyűjtő. Emlékszem még arra az első ásvány, amit megtaláltál, talán pont gyerek voltál, hogy az hol, milyen ásvány volt?
2: Igen, nekem is úgy kezdődött, hogy gyerekként találtam ilyen érdekes színes kavicsokat, és összeszedi azt a gyerek, tehát ez egy jellemző kezdete a dolgoknak, és aztán ebből lett az, hogy többféle ásványt elkezdtem gyűjtögetni.
1: Hogyan legyűjteni? Mi alapján legyűjteni ásványt? Előfordulási hely, fajta, szín, vagy valakinek csak tetszik valami, és elteszi?
2: Hát nagyon sokféle ásványgyűjtő van, tehát vannak, akik tényleg bizonyos helyhez kötött ásványokat keresnek, például vannak, akik erdélyi ásványokat gyűjtenek, vagy magyarországiakat, de jellemző az is, hogy valakik a ásványrendszer tan alapján, akik nagyon beleássák magukat, ők bizonyos típusúakat keresnek. Vannak, akiknek az a fontos, hogy nagyon szép kristály szerkezete legyen annak az ásványnak. Vannak, akik a ritkaság faktora alapján keresik. Tehát ha valahol mondjuk bezárnak egy bányát, és mondanak, onnan már nem kerül ki az a bizonyos típusú ásvány többé, akkor annak például fel tud menni az ára, mert akkor a gyűjtők elkezdik azt keresni.
1: Van egy ásványkatalógus, vagy egy ilyen konkrétan ásványbőrze, ahol napi árfolyamok vannak? Nagyon laikusan kérdezem, tudom.
2: Nem, ennyire nem formális a dolog, tehát akik ásványgyűjtők, ők ezt így tapasztalatból tudják meg, és a kereskedők szintén egyszerűen a piacot követik, ahol van valamire kereslet, ott felmegy az ára, de nincsen egy ilyen formális ásvány tőzsde.
1: Ugye azt mondtam, hogy először vagyok egy ilyen bőrzén, és meglepődtem, hogy azt hittem meg, hogy őszintén csak kavicsokat fogok látni laikusan, de nem. Nagyon sokféle dolog van. Te, mint az egyik szerező, mikkel lehet itt találkozni? Tehát aki itt körbe megy, most éppen itt vagyunk, ugye a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában, egy gyönyörű kulisszát ad nekünk ez a lovarda. Tehát milyen kiáltók vannak itt? Milyen fajta kiáltók képviselhet itt magát?
2: Itt nagyon széles a paletta, sokan megtalálhatóak. Vannak, akik ásványkereskedők, akik tényleg rendszertanulag ismerik, honnan származik. Ha egy ilyen gyűjtőtől vagy kereskedőtől vesz valamit az ember, akkor általában kap hozzá egy kis bilétet, amin az van, hogy mi ez az ásvány, gyakran az is, hogy melyik ország melyik bányájából származik. Tehát ezek a komolynak mondott gyűjtők és kereskedők, de emellett megtalálható rengeteg ékszerkészítő, például kézműves ékszerkészítők itt az egyik oldalon, akik ezüsttel, arannyal foglalkoznak, de vannak olyanok is, akik különböző ásványokból készítenek ékszereket. Akár csiszolva, akár természetes formájába belefoglalják nyakékbe, gyűrűbe, és így tovább. Emellett hát megtalálhatók néhány ilyen kiegészítő termékek is, például mindenféle gyerekeknek játékok és ilyesmik.
1: Éppen néztem azt, hogy ugye azt mondja, hogy ez egy nagyon benfentes dolog, nem, hogy családok vannak, gyerekekkel vannak, tényleg láttam játékot, látom olyan ásványt, ami szerintem neked lehet a kedvenc, ami csak úgy szép. Van olyan ásvány, bakancslistád, amit mondjuk még meg kell szerezni, vagy a te esetedben meglátni és megszeretni egy ásványt?
2: Jellemzően általában meglátok valamit és megtetszük. Ez szokott lenni általában. Most van egy dolog, amire konkrétan vadászok, az egy úgynevezett turmalin kvarc, ami egy átlátszó kvarc kristály, amiben ilyen fekete turmalin szálak vannak, ami egy nagyon érdekes forma.
1: Itt nincsen bent?
2: Párat láttam, még nem döntöttem el, hogy melyik lesz az enyém.
1: No, kedves hallgatók, még egy praktikus információ, bár nem tudjuk a következő bőrze idejét és helyszínt, akit most érdekel az egész, hol nézhet utána, milyen Facebook oldalon vagy Insta oldalon, mi a nevetek, mi alatt kell titeket keresni?
2: Igen, a Facebookon megtalálható az Arcana Mineralis oldal. Ott vannak információk, hogy hol lesz a következő ilyen bőrzénk.
1: Köszönöm szépen a szervezők részéről, Kovács Gergelyt hallottátok, aki szervező is, meg gyűjtő is, csak kicsikét akkor belevetjük magunkat, és akkor beszélgetünk egy-két kiáltóval. Köszönöm szépen, Gergely, zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kanapé, Puczatillával.
1: Folytatjuk a kanapét. Hát azt kell mondanom, kedves hallgatók, hogy nem olyan könnyű riportalent szerezni itt az ásványok között. A főszervező mondta a mikrofon kívül, hogy hát ő sem szerint, inkább el van a kövével, de találtam egy nagyon kedves fiatalembert, Szabó Nimrod, aki geológus is. Ugye, figyelj, kezdjük úgy, Nimrod, hogy hogyan lesz az ember geológus? Tehát valami nagy, mi az, ami vonz téged ebbe, vagy vonzott annak idején, hogy ezt végezted el?
2: Hát engem alapvetően az őslények vonzottak ebbe a szakmába. A geológia egy nagyon tágkörű tudomány. Ugye leginkább az őslénytan, ásványtan, ami úgymond a hétköznapi emberek számára is egyértelmű, de a geológia körébe tartozik például a kőolajkutatás, a vízkutatás is, vulkanológia, úgyhogy egészen sokrétű tudomány. Igazából a földrajz, illetve fizika, kémia, biológia, ezeknek az egy ilyen együttese gyakorlatilag a geológia.
1: Az együttes szeretete, gondolom, hogy ezt végezted.
2: Igen. Szóval így sok mindenből épül fel, és hát elég sokrétű emiatt a felhasználása is. Nagyon sok helyen, sok mindennek áll a hátterében, anélkül, hogy nem is gondolnánk.
1: Például itt is, most olyan gyönyörű asztal mellett állunk, hogy én először vagyok egy ilyen ásvány bőrzén, vagy kiállításon, és ugye olyan színkavalkát tárul elém, ezek az ásványok, amik itt vannak, tehát az a türkiszkék, a piros, ez mind így fordul elő valahol a világon, a természetben?
2: Igen, az ásványoknak a színét, vagy azok az elemek adják, amelyekből felépül az ásvány, vagy olyan úgymond szennyező elemek, amelyek beleépülnek a kristálynak a rácsába. Néhány elemnek megvan így a jellegzetes színe, szóval például ezeket a kékes, türkizes színeket például a réz szokta adni.
1: Kezdetbe veszel egyet, ott például arról beszélünk?
2: Igen.
1: Ez,
2: például, igen.
1: Ez, a nagy, milyen, ez a türkiszkék, vagy milyen kék az?
2: Igen, szóval...
1: De rádióban vagyunk most.
2: Igen, szóval ez a világos kékes türkiszkék, vagy ilyen sekélytenger, ilyen jó
1: azaz.
2: Tengerkék, ezeket a réz szokta adni, de például a rózsaszín árnyalakat mondjuk a mangán, az ilyen nagyon sötét mézöldeket, a króm, szóval így a különböző elemeknek megvan, hogy az adott ionja, az milyen szint képez.
1: Már egyetemi szinten vagyunk már, nagyon azt mondjátok. Egy ilyen kék követ bárki igen. Találhat a természetben, vagy ez fel kell bontani, vagy nagyon laikus kérdéseim igen. Vannak, Nimrod.
2: Hát eléggé ásványfüggő, ugye vannak nagyon gyakori és nagyon ritka ásványok. Például kék ásványok közül, ami viszonylag gyakori, az az azurit, illetve a malahit. Ezek a hát egy ilyen sötét mély kék, illetve egy ilyen sötétebb zöld.
1: Ez, ami igazából az ásványok a belsejében van, nem? Lehet igen. Látni ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy köveket szétvágva, és akkor ilyen igen. Kékes világa van, mert azaz.
2: Igen, szóval ezek leginkább ugye réznek, szintén itt is ugye a kék szint a réz adja, a réznek egy ilyen vizes keverék ásványa. Ezeket leginkább ilyen érces telepeknek a szélén szokták, vagy lehet könnyen megtalálni. Magyarországon is például Recsken lehet találni. Igen, szóval alapvetően ilyen érces telepek közelében.
1: Itt, ami most előttem az asztalon, melyik jött a legmesszebb? Csak úgy nagyjából, van-e olyan, ami mondjuk Dél-Amerikából, vagy még annál is messzebb jött? Vagy ez egy most bonyolult kérdés, hirtelen?
2: Hát elég sok, a föld minden tájáról vannak a mi asztalunknál dolgok, szóval Indiából, Kínából, Oroszországból, Dél-Afrikából, tényleg így a föld minden pontjáról jöttek ásványok.
1: Van olyan ásvány, amit teszem azt mondjuk csak Indiában és csak Dél-Afrikában található?
2: Van, de ez elég ritka, ugyanis minden ásványnak egy adott geológiai folyamat, vagy egy geológiai folyamat idézi elő ezeknek az ásványoknak a képződését, és általában ezek globális folyamatok, szóval a Föld legtöbb részén előfordulnak. Van egy-kettő olyan ritka ásvány, amit mondjuk a Földön jelenleg csak egy helyről ismernek, de ott akkor vagy valami nagyon különleges dolog történt, vagy szimplán még nem találták meg máshol.
1: Kik a ti vásárlóitok, aki csak szeretne mondjuk, megint egy hülyeséget mondok, a polc tetejére egy gyönyörű szép követ, vagy egy asztal közepére, vagy valaki ezekkel tovább dolgozik, teszem azt, egy ékszerész beépíti. De ki a ti vásárlóitok?
2: Hát a mi vásárlóink azok alapvetően, ugye a mi ásványaink azok nem csiszoltak, hanem ahogyan a természetben lehet találni őket, úgy vannak kiállítva, szóval ezek inkább úgymond ilyen kiállítási darabok, viszont volt már több olyan vásárlónk is, akik néhány ilyen természetesebb módon ilyen mondjuk laposabb megjelenésű ásványokat, azokat mondjuk ékszerekbe foglalt. Szóval volt már ilyenre is példa.
1: Köszönöm szépen Imrodnak, aki geológus, és próbált, ne próbált szemmel láthatóan, és sikerült neki közérthető módon, de tényleg komolyan mondom, tehát nem mehetünk a szakzsarunkban. Mit kell kívánni? Hát jó ásványkodást. Neked van ilyen bakancs is, tehát hogy hova eljutni valahova a világon, ahol hű valamit én akarok találni?
2: Hát én legszívesebben Ausztráliában mennék el. Ott rengeteg nagyon különleges ásványt lehet találni, ott Ausztrálián vannak a föld legidősebb kőzetei, és ezért vannak olyan ásványok ott, amelyek csak a földnek a legkorábbi fázisában képződtek, és azokat tényleg így nagyon ritka bárhol máshol megtalálni.
1: Fiatal ember vagy, előtted az élet, szerintem ez meg fog valósulni. Köszönöm szépen, zene, aztán folytatjuk a bőrzéről való jelentkezést. Köszönöm, Imrod.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kalandozásunkat itt a ásvány bőrzén tulajdonképpen, de nem csak ásványokkal vannak jelen, itt van az én, hát nem mondom, hogy ismerősöm, de tudok róla, Strohmayer Ádám, aki cizellőr és kísérleti régész, és nagyon-nagyon szép és nemes ékszereket csinál. A hallgatók kedvére a cizellőrt, azt egy picikét magyarázok, pontosan mit jelent, mivel foglalkozik a cizellőr?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A cizellőr, cizelláda, hogy mi is az a cizellálás? Az ötvösségnek az egyik legősibb és legszebb díszítő eljárása. Sokan keverik a véséssel, annyi a különbség, hogy a cizelláláskor nincsen anyagveszteség, forgács, hanem pusztán az anyag nyújtás az ömítése révén kalapáccsal és kis különböző végű mintázó felületű vastüskékkel, úgynevezett poncolókkal megfelelő alátámasztást biztosító anyagon kalapágatva érjük el a kívánt hatást. Ez lehet síkban tartott vésésszerű minta is, de elég sűrűn fordul elő, hogy akár kifejezetten magas plastikával kiemeljük, kidomborítjuk ezeket a lemezeket, de a cizellőr foglalkozhat azzal is, hogy öntvényeknek a felületét utólagosan átdolgozza, finomítja.
1: Ugye a testílusod az egy nagyon markáns, nagyon felismerhető, igazából egy kicsit a múltba réved, a szónak a nemesebbi értelmében. Melyik az a kor, ahonnan a te ihleted jön, amin ékszereket te magad csinálsz?
2: Az ékszereim döntő többségét olyan honfogláskori régészeti leletek ihlették, amelyeket vagy még korábban régész hallgatóként, vagy később felkért szakértőként volt lehetőségem vizsgálni.
1: Ez akkor ez gazdag, tehát nagy a merítés, tehát nagyon sok laikusan kérdez, nagyon sok minta van, nagyon sok olyan dolog, ami értéket teremt, megőrzendő, tovább kell vinni a mai emberének.
2: Így van, tárgyi szinten is elég nagy a merítés, tehát soha elmondhatom, hogy több száz honfogláskori régészeti leletet fogtam a kezembe, köztük a legjelentősebb vezéri, egyes kutatók szerint egyes tárgyak régészeti, hogy akár fejedelmi szabjákat, tarsolylemezeket, hajfonatkorongokat, övveredíszeket, lószerszemdíszeket, ezek közül egyet hadd emeljek ki, ez a geszterédi honfogláskori aranyszerelékes szabja. Erről azért szerettem volna külön szót ejteni, mert néhány kiváló alkotótársammal nekem adatott meg annak a lehetősége, hogy ezt a szabját, ráadásul saját kutatási eredmények alapján ténylegesen aranyveretekkel újraalkothassuk. Ez egy 4,5 éves projekt volt, 2023. május 18-ától 3 hónapon át a Magyar Nemzeti Múzeumban külön teremben volt látható, és az itt látható ékszereim egy részét kifejezetten ennek a szabjának a motivumai iklették.
1: Úgy dolgoztam, hogy melletted volt az igazi, hát akkor majdnem 1000

0: Éves vagy hány éves Szabja?
1: Nem, hogy majdnem több is, mint ezer év, nagyságrendileg 1100 évvel ezelőtti, tehát a készítés közben folyamatosan nem lehetett a kezemben, de többször kézből vizsgáltam, lehetőséget kaptunk arra, hogy kutatási célból negatívat vegyünk róla, tehát arról készült másolat, az viszont végig a kezembe volt, tehát láttam a domborítási mélységeket, vonalvezetési sajátosságokat, illetve amire különösen büszke vagyok, hogy a Szabjának van jó néhány olyan töredéke, amelynek az egykori funkcióját nekem sikerült megfejteni, és ezt egy három régész professzorból álló bizottság előtt a Nemzeti Múzeumban védtem meg, és amikor mondták, hogy kellően megalapozottnak látják ezeket a kutatási eredményeket, akkor kaptam meg azt a 330 g 18 karátos aranyat, amelyből végül 150, nagyságrendileg 150 g került fel a Szabjára.
0: Ez egy érezhetően jogos büszkeséggel beszélsz erről, hiszen te kaptad a lehetőséget. A te módszered, a te munkaeszközeid mennyiben voltak mások, mint annak a mesteré, aki mondjuk 1100 éve csinálta ugyanezt?
1: Hát pontos választ akkor tudnék adni, hogyha kapnék egy időgépet, és visszamennék, és megnézhetném. Viszont azt mondom, hogy lényegében tehát a cizellálás olyan szempontból, hogy egy megfelelő alátámasztást biztosító anyagon, adott végződésű vastüskékkel, adott súlyú kalapáccsal, addig kalapálja az ember, amíg olyan nyomot nem hagy. Tehát, minthogy azokat a konkrét szerszámokat nem ismerjük, amivel ők dolgoztak, ki kellett kísérletezni, hogy melyek azok a végződések, milyen mintázó felületek kellenek, amelyek hasonló nyomot, hasonló domborítási mélységet hagynak, hasonló karaktert adnak a tárgynak. Tehát csiszoláshoz használtunk modern eljárást, forrasztáshoz is, de az alapvető technológiai sajátosságok, amelyek meghatározzák a tárgy karakterét, azok gyakorlatilag érdemben megegyeznek az egykorival.
0: Az hiszem rád igaz ez a mondás, és akkor ezzel fejezik be, és Csomály Rádám, aki a szakmájának, a hivatásának a szerelmese. Mert ahogy beszélsz, már érződik az, hogy te helyeden vagy a világban, és hát el is ismerik, hogy látom, egy Tulipán innovációs díj van 2026-ban, úgyhogy kedves hallgatók, Csomály Rádám, rá kell keresni, meg kell nézni, és hát igazából akkor képet kaptok, hogy ki is ő, micsoda ő. Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Folytatjuk a barangolásunkat a Gödöli Ásványból. Ilyen Csernocki László van mellettem, akivel beszélgettem így felvétel előtt, hogy több mint 40 éve foglalkozik már ásványokkal. László, mennyire könnyű alapanyag az ásvány, hogy ugye ékszer legyen. Az igaz, hogy mondjuk, ha ide lépek az asztalodhoz, akkor azt elmondható, hogy nincs két egyforma ékszer, mert az ásvány mindenhol más. Ez igaz?
2: Nem igaz, mert az ásványt meg lehet munkálni, akár kézi csiszolással néhány azonos formára. A gépi sorozatgyártásban meg több ezer darabos azonos formát tudják gyártani.
1: Hát én a mintáról beszélek.
2: A minta az, hogy a szerkezete az kicsit eltérő lehet, de vannak olyan ásványok, amik egységesen egyneműek több kilónyi mennyiség esetén is. Tehát ilyen esetben lehet válogatni, hogy miből készítünk sorozatgyártást, miből egyedi terméket.
1: Ugorjunk vissza akkor 1983-ban. Mi történt akkor, hogy elkezdtél ásványokkal és ásvány ékszerekkel foglalkozni?
2: Egyszerűen az történt, hogy megismertem három magyar szakkönyvet, a drága kövekről szóló búvár zsebkönyveket, a Tasnádi Kubacskának a színes ásványvilágot és a Láthatatlan bánya című könyveket. Elolvastam, felragyogott a szemem, hogy ezek gyönyörű dolgok a természetből, amúgy szerettem a természetet továbbra is, és elkezdtem gondolkodni, hogy hol lehet ezeket Magyarországon gyűjteni. Ekkor még gimnazista voltam. De földrajz és biológia érdeklődésem miatt mentem főiskolára, Nyíregyházára, ahol élőben mentünk terepgyakorlatra ásvány, kőzet és a biológiához csatlakozó gyűjtemények létrehozására, és ekkor tanultam meg, vagy ismertem meg azokat a lelőhelyeket, bányákat és egyéb feltárásokat, ahol magyarországi ásványokat lehetett gyűjteni. Személyesen, csákánnyal, kalapáccsal, vésővel. Ezt adott addig, amíg Magyarországon a lehetséges bányahelyeket bezárták, Gyöngyös-Oroszi Recs Kruda bánya, vagy a feltárásokat nemzeti vagy természetvédelmi területekké tudták zárni, tehát gyűjthetetlen lehetőségek voltak, és én belefáltam abba, hogy akkor még nagyon szépen látható tenyényi darabokat gyűjtöttem, és utána elindultunk a mikroméretű felé, tehát a nagyítóval élvezhető ásványok világába, az nem az én világom volt. Akkor hagytam abba a gyűjtést.
1: És most honnan lehet venni ásvány alapanyagot? Bőrzékről? Például egy ilyenről?
2: Magyarországon is lehet kapni még magyarországi nyers ásványokat, amiből lehet dolgozni, de ezeket én is korábban már gyűjtöttem, vagy ismertem. A külföldi piac az nagyon gyorsan kinyílt, ahogy Magyarország az Unió tagjává vált, tehát a német, az olasz, a francia kereskedők által, vagy az ausztrál, argentin és többi országok képviselői által behozott, Európa behozott nyersanyagot már meg lehetett vásárolni horribilis összegeken, viszont aki fejlődni akart az ásványvilág feldolgozásában, az ráfanyolott arra, hogy vegyen drágább nyersanyagot, amiből dolgozott. Vagy volt, amikor a német kereskedőktől közvetve vettem meg azt, amit Kínában gyártottak, és egy idő után rátaláltam a kínai gyártóforrásokra, és majd később onnan vásároltam. De ez nem azt jelentett, hogy haragudnak rám a német kereskedők, jó viszonyban vagyunk egymással, és örülnek neki, hogy saját lábra álltam.
1: Na egyet vegyünk már ki, csak úgy találom, hogy kiveszek, mondjuk ezt megfogjuk így.
2: Megfogjuk, igen.
1: Így. Ebben van egy, mi a te munkád ebben? Van egy kőbe van foglalva. Mit kell erről tudni? Ugye ez egy turmalin.
2: Igen, ez egy vörös turmalin, a lelőhelye szerint Madagaszkárról származik. A csiszolását több, mint valószínű Madagaszkáron követték el. A foglalatot, tehát az ezüstöt már Kínában gyártották hozzá. Igen. Tehát a nyersanyagpiac erősen eltolódott kínai felvásárlás területére. A kínaiak a világ számos bányájának a termését, feldolgozatlan termését megvásárolták, vagy magát a bányát is felvásárolták. Ennek oka az, hogy nagyon régen, az 50-es évektől kezdve a német csiszoló üzemek kitelepültek Kínába. A 80-as évek végére alig-alig maradt ekte német feldolgozóüzem az európai szociális és egészségügyi problémák miatt. Fizessen többet, aki dolgozni akar úgynevezett veszélyes ásványokkal. Ezért a termelés kiment Kínába, komoly ipari berendezésekkel dolgoznak, nagyon nagy létszámú munkás haddal, viszont ha nincs nyersanyag, akkor el kell őket bocsátani. Ezért van az, hogy ők mindenféle nyersanyagot felvásárolnak, olcsó, drágát, nagyon-nagyon drágát, és mindenki dolgozik. A termelés mennyiségét már már nem tudják eladni, akkora mennyiségről van szó, tehát az európai, az amerikai, a dél-afrikai kereskedők mindegyike Kínába jár a nyersanyagért, a feldolgozott vagy félkész termékekért. Ezért van az, hogy nekem is inkább Kínába kellett mennem, onnan meg tudtam vásárolni, erősen válogatva, nagyon gyenge, a közepes vagy az extra jó minőségű anyagokat, és ezért van az, hogy például ez a turmalin medál egy viszonylag elfogadható, közepes minőségű ékszerként került a kezembe, mert nekem is válogatnék, hogy mi az, amit a bevő itthon meg tud vásárolni.
1: Aha, no, nem befejezzük, csak abba hagyjuk a beszélgetést, mert hát nyilván még rengeteg lehet beszélni. Ha nem itt, akkor hol lehet veletek találkozni röviden?
2: Magyarországon webáruházzal működünk, tehát az egész országban tudunk szállítani, Ametiszt Ásványbolt néven működünk, vagy személyesen Szolnokon a kis Ametiszt Ásványboltba tudunk kiszolgálni.
1: Hát kedves hallgatók, keresétek, ha szépet szeretnénk látni, és hát ha kérdezni valamit, akkor Laci szívesen beszél. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm szépen!
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Gödöllőn jártunk a királyi kastély lovardájában, az ott zajló ásvány kiállításon készült beszélgetéseket hallottátok. Ha esetleg egy ilyen kiállítás az utatokba kerül, akkor nosza tessék bemenni, egy hihetetlen világ tárul elétek. A következő órában pedig elindulunk a növények birodalmába, a kicsi, üvegbe zárt növények birodalmába.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
1: Időjárás.
2: Estétől nyugat felől ismét beborul az ég és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját, kedves hallgatók. Hogyha azt mondom, hogy florárium, akkor lehet, hogy sokan nem tudjátok, miről van szó, de úgy kell elképzelni, van egy kis üveg, benne van sok növény, és ezek ott élnek szinte teljesen maguktól. Hogy pontosan mit is jelent ez, és hogyan működik, most ez kiderül a harmadik órából. Zene, aztán irány a florárium.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Mágikus kert, ez lesz most a hívószavunk. Van Budapesten, Zuglóban egy olyan utca, ami tipikusan úgy néz ki, mint egy belvárosi utca. Ez az Ilka utca, és ennek az egyik épületében vagyok én. Egy körfolyosoron nyíló kis, hát egy csodában, egy mágiában benne, ugye csupa-csupa növények. Velem szemben pedig Muhari Rita, aki az egészet kitalálta, hogy mágikus kert. Hogyan jön össze a kert egy körfolyosós ház egyik kis szobájával? Annyit tudunk, láttuk az egyik vásáron, hogy gyönyörű szép design palackokban vannak berendezve komplett kicsi kertek. Most nagyon laikusan fordulok hozzád, Rita. Hogyan, milyen növények valók ide, hogyan alakult az egész? Rengeteg kérdésem van, beszéljük meg, hogy hol is vagyunk.
2: No, hát ezeket a mágikus kerteket floráriumoknak hívják, amik tulajdonképpen ilyen zárt rendszerek, be vannak ültetve növényekkel, általában le vannak dugózva, és beáll bennük ugyanaz a körforgás, mint ami a természetben is van. Mi trópusi növényeket ültetünk be, tehát mostanra annyit kell tudni, hogy most nagy divat lett a florárium, mindenfélét lehet látni, olyat, ami ilyen teljesen nyitott üveg, amiben bele lehet nyúlni, de mondjuk az nem zárt, tehát én azt nem annyira hívom floráriumnak, vagy például olyat, hogy kaktuszt ültetnek be, az lehet, hogy szép egy hétig, de utána valószínűleg elpusztul, tehát a mi floráriumaink azok trópusi floráriumok, és ennyi, mindenféle trópusi növényt ültetünk be, illetve többféle mohát, a mohák azok nagy kedvenceim, ők szintén nagyon jól érzik magukat ebben a szinte 100%-os páratartalomban.
1: Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy egyszer bedugod a dugót, hogy elkészül egy valamilyen üvegbe, rengetegféle üveget látok a polcon, nagyobbat, kisebbet, gyógyszeres fiolának kinéző valamit, abba is lehet ez mennyire meglepő. Tehát, hogy egyszer bedugod a dugót, akkor mennyit kell törődni a növénnyel?
2: Ez úgy van, hogy amikor mi elkészítünk egy floráriumot, akkor mi először nem zárjuk le, mert lezárni csak egy egyensúlyi állapotban lehet. Ez az egyensúly azt jelenti, hogy a vízmennyiségnek, a hőmérsékletnek és a fénymennyiségnek kell egyensúlyba kerülnie. És ami nálam itt a műhelyben egyensúly, az lehet, hogy a végső helyén az nem az, mert hogyha mondjuk ott egy fokkal hűvösebb van, akkor be fog párásodni. Tehát úgy van, hogy amikor ide jön egy vevő, vásárol tőlem, akkor én meglocsolom a floráriumot, hogyha szükséges, adok hozzá egy dugót, majd ő beteszi a végső helyére, és ott, amikor már látja, hogy nem párásodik, akkor ő lezárhatja. Hogyha le van zárva, onnantól kezdve semmit nem kell vele csinálni, mert ugye akkor megy ez a körforgás. Na most, hogyha nagyon pici, mert ugye nálunk úgy van, hogy fél literestől akár 50 literesig is ültetünk be. Egy 50 literes az már évekig, hát hosszú-hosszú évekig, akár van a neten kering egy kép, ahol egy bácsi fog egy ilyen óriási floráriumot, és állítólag ő azt 1973-ban zárta le, és azóta tök jól el van.
1: De és ezek a növények, szabad ne felejts, ezek nem igen. Nőnek ezek a növények?
2: De.
1: Vagy hogyan, akkor ki kell nyitni néha?
2: Igen, pont ezt kezdtem volna mondani, hogy egy kicsi floráriumban azért nőnek, tehát így kinőhetik. Kinyitni, hát ez így a saját döntés, hogyha valakit zavar, akkor kinyithatja, vissza lehet vágdosni, bele lehet nyúlni egy pálcikával, így el lehet egy kicsit így az üvegtől így piszkálni, hogy ne nőjön rá az üvegre. Tehát, hogy mondjuk, ha eltelik egy pár év, akkor is még lehet, hogy élnek benne a növények, csak mondjuk az emberi szem számára annyira már nem szép, mint amikor átvette, mert mondjuk az egyik növény kinyírja a másikat, vagy ránőtt az üvegre, vagy mit tudom én, vannak ugye, hát ugyanúgy pusztulnak el benne növények, mint a természetben, tehát ugyanúgy működik, mint egy erdő mondjuk. Ugyanúgy esnek le levelek, ez természetes, van, hogy az erősebb növény az felülkerekedik, tehát folyamatos változás van, de szerintem ez is a szépsége.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz meg miről beszélni, azt is megbeszéljük pontosan, mit kell beletenni, de ha ez titok, akkor majd nem mondod el, de hát majd nyilván nem teljesen kimegyek és ások valami földet, hanem valami alapjának is van. No, most zenélünk addig, én itt eltöltök némi zenényi időt itt ebbe a mágikus kertbe, és csodálkozunk jobbra-balra össze-vissza, aztán folytatjuk Muhari Ritával a beszélgetést.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyok, tudjátok, mindig ezt mondjuk, de ezek igazak is, tehát a zenék remekek, mi pedig egy remek helyen vagyunk, a Mágikus Kert birodalmába, vagy a Boszorkány konyhába, elnézést, nem téged boszorkányoztalak le, de azért itt alakul, hiszen te egyfajta életközösséget varjálsz össze egy-egy ilyen csodaüvegben. Beszéljünk az alapokról, a földről, mert én annó, mikor egyszer ennek a közelbe kerültem, tudom, valami rétegezni kell, nem csak föld van ebbe, vagy csak föld, van valami kavics réteg is benne. Ez egy tudomány azért, hogy pontosan mi az a mini föld, ami benne van.
2: Hát a Mágikus Kert az 10 éve van, és én azóta folyamatosan kísérletezem a közegekkel is, a növényekkel, mindennel. Igen, rétegezni kell. Általában nálunk úgy van, hogy van egy alsó réteg, ami úgymond egy ilyen víz megfogó réteg, ilyen agyaggolyó, kavics is lehet akár, és erre jön rá maga az ültetőközeg, ami nálunk egy saját keverékünk. A virágföld, a hagyományos virágföld az azért nem jó annyira, hogyha valaki így otthon állna neki a készítésnek, mert az egy kicsit ilyen sáros, és hogyha a beültetéskor vagy a belerakáskor fölragad az üveg falára, akkor azt nehéz eltávolítani. A mi saját keverékünk az titkos, de egyébként már láttam itt-ott árulni floráriumföldet, tehát lehet vásárolni is.
1: Milyen növények mennek ebbe? Van itt egy-két növény, amit például ismerek, ugye van itt az a zöld, amit régen mindig zöldenek vettünk a virágboltban, nem tudom, mi a neve.
2: Ez egy aszparágus, ez pont nem,
1: nagyra tud nőni. Na, tehát ugye neked oda kell figyelni, hogy milyen növény mivel, tehát hogy szimbiózisban hogyan élnek a növények, létezik ilyen egyáltalán, vagy túl lejjük a kérdés?
2: Én körülbelül olyan 10-15 féle növényt használok, vagy ugye attól is függ, hogy éppen miért kapok a virágpiacon. Uh-huh. Ez egy kicsit olyan a növény felhozatal, mint amikor így a séfek panaszkodnak, hogy nem kapnak jó alapanyagot. Sajnos a virágpiac is ilyen, pedig Közép-Európa legnagyobb virágpiaca van Sziget-Szentmiklóson, tényleg óriási, de sokszor nem kapom meg, tehát hogy abból kell dolgoznom, ami ott van, és kimondottan csak trópusi növények, mondom egy ilyen 10-15 féle.
1: Ezeket te tenyészted is, vagy szaporítod?
2: Hát sajnos ahhoz nincs helyem, jó lenne, de ahhoz sokkal nagyobb hely kéne. Ha leesik egy-két levél, mondjuk például van, amit sokszor lehet kapni így kiskereskedelemben is, és biztos sokan ismerik, a Begonia Rex, mindenféle színes levelű begóniák, amik a levelükkel díszítenek. Az például olyan, hogyha leesik a levele, és akkor ezt így ajánlom a hallgatóknak is, hogy nyugodtan próbálják ki. Levesznek róla egy levelet, ketté vágják, azt ledobják valami nedves földbe, vagy perlitbe, leborítják folpakkal, és akkor abból lesz egy új kis begónia. Tehát ilyet, hogyha leesik egy-egy levél, ilyet szoktam csinálni, de nagy tételbe sajnos nem tudom őket szaporítani.
1: Gyönyörű üvegek vannak itt, nagyon jelenző, nagyon-nagyon keskeny a szája legtöbb. Van egy ilyen kocka üveg, az valami jobbfajta pálinka, talán van is nekem otthon. Azért volt, hogy neked ilyen hosszú csípeszeid vannak, amikkel dolgozol? Hát nem fér bele az ujjad, a kezed sem.
2: Igen, nekem ez a specialitásom egyébként, hogy ilyen szűk szájú üvegekbe ültetek be, amiben nem lehet belenyúlni, majdnem az összes floráriumunk ilyen, kivéve a florárium lámpa. És hát a főszerszám az egy hosszú, mondjuk egy bambuszpálca, vagy egy akár, hogyha kisebb a florárium, egy hurkapálca. Igen, van egy speciális csipeszem is, de amikor például workshopot tartok, akkor a résztvevők egy pálcával dolgoznak, és azzal rendezzük el a növényeket ilyen szépen.
1: A workshopot azt hittem, hogy van egy részlet, egy díj, és akkor mindenki kap egy üveget, földet, ott vannak a földek, ott a titkos keverék, ott vannak a növények, és mindenki a te segedelmeddel összeállítja a saját maga csodavilágát?
2: Igen, ez így van, ezt nem itt a műhelyben tartom általában, mert ez nagyon pici, egy bérelt helyen, és igen, tehát az üveg, tehát az legelejétől kezdve, én mondjuk mindent viszek előkészítve, tehát az előkészítési munkát azt elvégzem, de ők rakják össze, és nyilván segítek.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, ismét remek zenék jönnek, aztán majd arra leszünk kíváncsi, hogy Rita miből és honnan nyergelt át, ha nem titok, ugye, hát aki a világot szereti, rossz ember nem lehet, pedig aztán tényleg szereted ezeket a virágokat. Zene, aztán erre is kiderül a válasz.
0: Manna FM, kanapé.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, ezt tudjátok, és akkor folytatjuk a mágikus kertben való bolyongásunkat a szószoros és átvitt értelmében. Azt mondtad, hogy 10 éves a mágikus kert. Honnan nyergeti lát, ha nem titok, és miért volt az a váltás? A magadul akartál lenni, vagy annyira szerettél növényekkel foglalkozni, hogy neked ez a munka kellett?
2: Volt egy, hát nagyon-nagyon régen a reklámszakmában dolgoztam, majd utána abból kiszálltam, mert igen, a magam ura akartam lenni, és volt egy ajándék webshopom, ahol mindenféle ajándék tárgyakat árultam, és annak volt egy retro részlege, ami miatt jártam rendszeresen Bolha piacra, és ott láttam ilyen gyönyörű, óriási nagy üvegeket, azt így magamnak megvettem, hogy csak úgy, hogy jaj, de szép, és mivel én egy olyan ember vagyok, aki így nagyon lelkesedik a növényekért, de mindig, hogy így lelkes vagyok, 3 hétig locsolom, gondozom, stb., majd mondjuk így elsodor az élet, és elfelejtem egyszer meglocsolni, és megdöglenek a növényeim, illetve soha nem laktam olyan lakásban, ami nagyon fényes volt. Tehát ez a növénytartás nekem nagy nehézséget okozott, és kitaláltam, hogy akkor én beültetek egy ilyen nagy üveget, és így kezdődött, tehát hobbiból kezdődött. Ezek az üvegek, beültetett üvegek ott voltak a webshopnak az irodájában, ahova jöttek rendszeresen vevők átvenni a rendelésüket, és kérték, hogy adjam el. Hát először el sem akartam adni, aztán eladtam, akkor fölkerültek ebbe a webshopba, majd a webshopot magát azt megszüntettem, és már csak a floráriumok vannak. Úgyhogy...
1: Na, azt már tudjuk, hogy ugye, ha megérkezik egy növény valahova, akkor egy kicsit akklimatizálódnia kell. Mennyire fényigényes műfaj ez a florárium? Nagyon kell neki fény? Tűzőnapra kell tenni? Kicsit odébb kell tenni a naptól?
2: Tűzőnapra soha nem szabad tenni, mert ugyanaz történik vele, mint egy autóval. Fölforrósodik nagyon gyorsan, és megfőnek benne a növények. Viszont nagyon, tehát kell neki sok fény, nagyon világos helyre kell tenni. Na, ugye ez már egy ellentmondás, de nem kell megijedni, hogyha valakinek nincs ilyen nagyon világos helye. Mellé állít egy lámpát, egy hagyományos bármilyen asztali vagy bármilyen lámpát, becsavar egy ledizzót, nem kell külön növényizzó, sima 10-12 wattos melegfehér vagy ilyen természetes fehér led, azzal megvilágítja reggeltől estig, ezek a növények imádják, és teljesen jól fognak benne növekedni. Egyébként ezt ajánlom sima növények, szobanövényekhez is, hogyha valakinek nagyon sötét a lakása, akkor meg tudja így oldani.
1: 1987-ben, nem vagyok egy mai gyerek, 70-es vagyok, egy grapefruit magot ültettem el az íróasztalomon, és ugye sokáig lámpával adtam neki a fényt. Hát ez a grapefruit most nem van a pincében, nincs beoltott, ilyen vastag törzse van már, gyönyörű szép koronája van. Én is vonzoltam ezekhez. Mindig költöztem vele, zárójelben ezzel csak így elmondtam. Szóval mondhatjuk azt, és elnézést ezért azt, hogy ez a lusta emberek dísznövénye, tehát, hogy akarja a szépet, de mindig elfelejt locsolni, és mindig szép.
2: Igen, ezt teljesen mondhatjuk, tehát, hogyha valaki nem zárja le a floráriumát, akkor időnként meg kell

0: kapcsolni egy pár csepp vízzel, de ez az időnként, ez nem azt jelenti, hogy hetente, hanem igény szerint, és ez általában ilyen 4-6-8 hetente, de hogyha nagyon nagy benne a növény, akkor még ritkábban, mert ugye a növények is termelik a párát, tehát egy florárium mellett simán el lehet utazni, nyaralni, azt meg kell oldani, hogy fényt kapjon, tehát hogyha mondjuk lámpával világítja valaki, akkor egy időkapcsolót érdemes betenni. A grapefruithoz meg gratulálok.
1: A zene után pedig fogjuk magunkat, és kimegyünk a körterasztra, vagy körfolyosóra pontosabban. Megnézzük már azt, hogy egy igazi városi bérház első emeletén vagyunk, na de a kert az magáért beszél, amikor bejöttem, akkor fel is, hú, mondom, de szép ez a kert, mondtam magamba, és mint kiderült, ehhez is köze van Ritának, ezt is megbeszéljük. Zene, aztán folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Na kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, mi kiáltunk Ritával, Muha Ritával, mágikus kert megálmodójával. Hát egy igazi nagy léptékű mágikus kertbe, ez ennek a sokat emlegetett bérháznak, ez egy klasszikus belvárosi bérház, már Zuglóba van az udvaron. Emlékszem, milyenek voltak régen ezek az udvarok, ilyen mindenféle, hát valami, nem tudom, az beton, le volt betonozva, sima volt, szürke volt, de itt nem az van, itt kis földfolyosók vannak kialakítva, majdnem azt mondom, labirintus szerűen, egy gyönyörű fa meredezik az égben. Milyen fa ez, ami itt van?
2: Ez egy örökzöld magnólia grandiflora, aminek elvileg ilyen óriási porcelán színű virágai vannak. Nálunk még nem virágzott, viszont ennyien 2 méteres volt, amikor elültettük, és most már a második emeletig ér.
1: Lent 2 kis asztal, klasszikus retro székekkel, nem is ez a strandszék, vagy nem tudom, hogy ére, mindenki előtt ott van ez a kovácsolt vasból hajlított bútor, kis asztal, 4 székkel, gyönyörű szép tér. Hogyan alakult ez itt ki? Hát azért itt ez nem 2 fillér, ami itt van, hogy ez egy ilyen szép belső udvar legyen.
2: Igen, ez egy nagyon csúnyan belső udvar volt, egy megsüllyedt, lekövezett belső udvar, amin állt a víz. Sajnos ezt a vízesedést, ezt a víz elvezetést kellett megoldani, és akkor egy építész azt javasolta, hogy betonozzuk le. Hát én ezt nagyon nem akartam, ugye egyre melegebbek a nyarak, és elkezdtem nézelődni a neten. Ez volt pontosan 10 éve, amikor is találtunk, a MOL-nak volt egy zöldövezet pályázata, és ott, ami pont ilyen belső udvaroknak a zöldítésére írtak ki, ott indultunk, nyertünk 500 000 forintot. A pályázatnak az volt a feltétele, hogy a kert az közösségi tervezéssel valósuljon meg, tehát, hogy mindenki beleszólhasson, hogy milyen, és közösségi kivitelezéssel.
1: Ez nehéz azért 35 különböző véleményt összegyűjteni.
2: Igen, de volt rá idő, és szépen így alakult így alakultak ki a tervek, illetve a pénzt is majdnem egy évig gyűjtöttük, mielőtt belekezdtünk. És amikor elkezdtük a kivitelezést, akkor a lakóknak, hát szerintem a fele részt vett, tehát olyan nem volt, egy-két lakó volt, aki egyáltalán nem támogatta, aki nem tudott részt venni, az adományokkal támogatta, illetve a lakóknak jöttek a barátai, tehát itt az első nap, amikor mi elkezdtük itt bontani a régi udvart, akkor 40 ember pakolt és talicskázott, és mindent mi csináltunk, egyedül a térkő lerakását nem, meg a vízszerelést, mert ahhoz nem értünk, úgyhogy így végül is lett egy nagyon-nagyon értékes kertünk. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy egy kerttervező meg építőcég mennyiért csinálta volna meg, fillérekért.
1: Az udvar alatt akkor pince van?
2: Ez itt nem, csak a körfolyos, tehát csak körbe Értem. Van pince, itt uh-huh. semmi. Tehát,
1: hogy... Oda kellett figyelni, hogy milyen növényeket ültet, hiszen ide nap eléggé korlátozottan süt csak be. Gondolom ez a te szakértelmednek is köszönhető volt, hogy pont ilyen fa legyen, pont olyan, például ott az erdei pajzsika, páfrány, talán az, ami ugye szereti az árnya, hiszen mindig a fák alatt az erdőben ő, tehát nem lehetett mondjuk nagy nap igényen rendelkező növényt ültetni, és a legtöbb növény örökzöld, ahogy látom.
2: Igen, a pályázathoz kaptunk egy olyan segítséget, hogy a Corvinus Egyetem tájépítő tanszékéről egy szakértő tartott az összes résztvevőnek egy egynapos tréninget, ahol ők adtak is egy listát, hogy mik azok a növények, amik nagyon jól bírják ezeket a körülményeket. Tényleg ide nem süt be a nap, a kertnek egy pontja van, ahova pár órára besüt. Úgyhogy, hát igen, ezek a legtöbb az örökzöld, ugye van babérmegy, az tulajdonképpen mindent kibír, van az udvar közepén ez az örökzöld magnólia, ami egyébként melegebb éghajlatokon van leginkább, de mivel ez egy belső, tehát körfolyosós háznak a belső udvara, ezért télen is fűtött. Uh-huh. Vannak ugye a páfrányok, van hortenziánk, hortenziával ugye egy gond szokott lenni, hogy az általában igényes a földre, de ettől függetlenül azért azok is szépen virágoznak, és hát annyi van, hogy amit eredetileg elültettünk, voltak növények, igen, amik nem élték túl, tehát folyamatos kísérletezés van itt is, hogy mi az, ami szereti ezeket a körülményeket.
1: Hát a végeredményet innen aztán meg fönn az első emeletről egy gyönyörű közösségi kert, két asztallal, működő vízcsappal, hangulatfénnyel, és hát ugye ami előtt állunk, ez nem örökzöld, ez egy vadszőlő.
2: Igen, ez vadszőlő, és már
1: árnyékot ad.
2: Már a harmadik ígér, és tulajdonképpen nyáron az a körfolyosónak a korlátait így beborítja, és le hát gyönyörű, és annyi még, hogy amikor nyáron bejövünk ugye a kánikulában a melegből, itt mindig egy ilyen 2-3 fokkal hűvösebb van, tehát hogy így nagyon jól hűt, igen.
1: Azért a sokat szám. Nos, kedves hallgatók, hát ennyi volt akkor. A nagy kertből visszaengedjük Ritát a kis kertbe, mert dolga van. Hát elmondom, hogy aki a világot szereti, rossz ember nem lehet. Muhar Rita remek ember, jó ember, köszönjük szépen, és...
2: Köszönöm szépen.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában az üvegbezárt csodákról, azaz a floráriumokról beszéltünk, igyekeztünk megtudni mindent a teljesség igénye nélkül. Ha kíváncsiak vagytok rá, vagy uram, bocsánat, ilyet szeretnétek otthon, akkor keressétek a mágikus kerteket. Nos, ez volt a kanapé első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, igyekszem akkor is igen-igen érdekes témákat hozni. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Sziasztok, délután 3 óra van, Argyelán Kriszta vagyok, indítom a kanapét, Kohári Éva gasztrobloggerrel fogunk kezdeni, és pulyka mellett meg fahéjas kevert sütit fogunk összedobni gluténmentesen. Aztán jön a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk arról, hogy az év vége pénzügyi szempontból miért lehet sokak számára fontos. Az utolsó órában pedig azoknak a szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknél startol a középiskolai felvételi időszak. A Florence and the Machine és a No Light, No Light pedig az indító felvételem. Ez a Manna kanapé, gyertek velem!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. No Light.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztroblogger ezúttal is itt van velünk, hogy segítsen valami finomat gluténmentesen tenni a család elé az asztalra. Éva, lássuk akkor, hogy mivel készültél ezúttal nekünk.
1: Sziasztok, hát arra gondoltam, hogy itt vagyunk ebbe a csodálatos őszi időbe, úgyhogy két őszies receptet készültem, bár az egyiket már karácsonyra is el tudjuk akár menteni. Ez egy rozéban párolt pulykamelszi élvás fűszeres mártással. Nagyon egyszerű, de tökéletes ünnepi fogásnak is. A másik pedig egy roppant egyszerű kevert sütemény, egy ilyen fahéjas örvény sütemény, isteni finom puha. El tudjuk készíteni gluténmentesen, és természetesen aki nincs gluténmentes diéten, nekik is fogok tudni alternatívát mondani hozzá. Viszont a pulykamelhez még csak lisztet sem kell elővenni, úgyhogy tényleg bárki el tudja készíteni.
0: Kezdjünk akkor a pulykával. Mi kell hozzá?
1: Szükségünk van hozzá egy szép darab pulykamell filére. Itt a pulykamell filé helyett használhatunk akár combot is, vagy egyéb más húsdarabokat is, kinek mi a kedvence, vagy mit szeret jobban. Kell hozzá egy evőkanálvaj, kevés olaj, só, frissen őrölt bors, egy kis marék friss rozmaring, 4 gereszt fokhagyma.
0: Jöhet a sütés, mit, hogyan csináljunk?
1: A pulyka mellett egy lábosban vagy egy serpenyőben vajjal és kevés olajjal süssük aranybarnára, itt majd mind a két oldalát aranybarnára fogjuk sütni. Dobjunk a hús mellé rozmaringágakat, enyhén megtörtelt fokhagyma gerezdeket, és amikor az alsó oldala már egy szép aranybarna kérget kapott, akkor fordítsuk meg, és ezt a felső oldalát sózzuk meg, majd borsózzuk. Amikor az alsó oldala is kérget kapott, fordítsuk vissza, és azt az oldalát is sózzuk, borsózzuk. Kell nekünk még egy sütőtál, amiben majd ezt az egész pulykát meg fogjuk sütni a sütőbe. Nekem van egy nagyon jó pufa kis kerámia tálam, aminek van teteje, én ebbe szoktam sütni, de nyugodtan használhatunk akár egy kacsasütő edényt, vagy egy vaslábost is. A sütőtálban dobáljunk bele így szépen egymás után 3 darab sárgarépát egészben, csak pucoljuk meg, tehát nem kell fölkarikázni, 1 fehérrépát, 1 szál póréhagymát, 2 kisebb darab zellert, vagy hogyha ilyen nagyobb zellerünk van, akkor azt nyugodtan vágjuk félbe, 2 fej lilahagymát, azt ilyen vékony szeletekre felszelhetjük, 1 fej vörös hagymát, ezt is nyugodtan szeljük föl vékony szeletekre, és ami az egésznek a kis pikantériáját fogja majd adni, az a szilva, 10-12 darab kimagozott szilvát is tegyünk ebbe a tálba, majd az aranybarnára sütögetett húsdarabunkat tegyük ezeknek a zöldségeknek és a szilvának a tetejére, öntsük rá a lábosba maradt kis szaftot, a kis rozmaringágunkkal, fokhagymánkkal együtt, és locsoljuk meg a kis esztétikus tálunkat 2 deciliter rozéborral, körülbelül 1 deciliter vízzel. Egy kisebb darab vajat vagdossunk még a tetejére, mehet mellé egy fahéród, egy csillagán is, egy kisebb darab friss gyömbér, még egy pici só és kevés csilipehely.
0: Akkor folytatjuk innét tovább, hogy hogyan kell elkészíteni a tökéletes gluténmentes pulykasültet szilvával, hamarosan kiderítem Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával.

0: Jó kanapézás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a vasárnapi kanapéban a konyhában teszünk-veszünk, és gondolunk már jó előre az ünnepi időszakra is, mert hiszen ezt a finom pulykás sültet akár a karácsonyi menübe is be lehet tenni. Ott tartottunk, hogy megvan az összeállított, előre pirított pulyka, zöldségekkel, szilvával, fűszerekkel, rozmaringgal, vízzel, egy szép tálban összekészítve.
1: Fedjük le a tálat, és tegyük be a sütőben körülbelül 180 fokon 2 órára, míg a darab húsunk, a pulykánk teljesen vajpuhára nem párolódik nekünk ebbe a jó kis zöldséges, szilvás szaftba. Amikor a pulyka teljesen megpuhult, szedjük le a tetejéről, különben fél időnél érdemes egyszer át is fordítani, és akkor ugye mindenhol jó magába szívja tényleg ez az egész nagyobb darab hús, ezeket a kis finom ízeket. Ha vajpuhára főtt a húsunk, vagy párolódott a húsunk, szedjük ki, egy kis kacsazsírral megkenegethetjük, egy kis mártást locsolhatunk még a tetejére, és tegyük vissza a sütőbe pár percre, hogy újra egy kis ropogós kérget kapjon. A mártásunkhoz, mivel ez az alap nem véletlenül került nekünk a sütőtába, halásszuk ki belőle a nagyobb darab zöldségeket, a zellert, a sárgarépát, a fehérrépát, erre nem lesz szükségünk, nyilván a fahérudat is, az ánist is, és a kis rozmaring ágacskákat, majd a visszamaradt szél elvás hagymás szaftot öntsük át abba az edénybe, amiben előpároltuk a pulyka mellünket. És tulajdonképpen ez már egy jó kis pecsenye szaftos, szilvás hagymás alap. Ezt főzzük egészen addig, míg a szilva és a hagyma teljesen szétesik, szinte ilyen lekvár állagú lesz, a szaft jól besűrűsödik. Adjunk hozzá kis balzsamecetet. Én nagyon szeretem az ilyen gyümölcsös balzsameceteket, én itt most fügéset használtam hozzá, és mehet hozzá egy kis barna cukor, meg egy kis méz. És tulajdonképpen ez egy kicsit izgalmas, majdnem ilyen csetniszerű kis mártás lesz, ami tökéletesen egészíti ki nekünk a húsunkat.
0: Milyen körettel tálaljuk?
1: Én burgonyapürét készítettem hozzá, de nyilván lehet hozzá egyéb köreteket is. Rizssel is biztos, hogy nagyon finom lehet, de ugye itt nem kell, hogy maga a köret valami túl ízletes legyen, tehát minél egyszerűbb, annál jobb, mert maga a pulyka is nagyon finom ízvilágú, és ez a mártás hozzá meg tényleg extrán jó és kiegészíti. Hogyha egy picit pihentetjük a húst sütés után, akkor gyönyörű, szép, vékony szeleteket tudunk belőle vágni.
0: Mennyi idő alatt készül el egyébként ez a pulyka?
1: Hát ugye maga a sütése a pulykának, tehát amíg a sütőben tartózkodik, amíg megpuhul, az körülbelül 2 óra, az elősütés az egy 10-15 perc, utána még a mártást sűrítjük, addig még a pulyka egy kicsit tud sülni a sütőbe, tényleg egy pár perc, tehát igazából egy olyan 2,5 órát azért érdemes rá számolni, mert akkor lesz igazán finom, hogyha ez a pulyka, vagy egyéb hús, amit használunk, ugye ez tényleg vajpuhára puhul. Nem rövid az elkészítési ideje, de semmi extra alapanyag nem kell hozzá, és az íze tényleg fenséges, nagyon szépen tudjuk tálalni ezzel a kis mártással, tehát tényleg egy ünnepi fogásnak is megállja a helyét, és ugye amíg sül a pulyka a sütőben, addig tudunk mellette mást akár egy süteményt összeállítani, vagy porszívózni.
0: Lássuk akkor a desszertet, mert enélkül nem délután a délután. Kohári Éva gasztrobloggerrel készítünk valami finom édeset, hamarosan itt a Manna kanapé.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, a fahéj egyértelműen az őszi téli időszak fűszere, úgyhogy hamarosan egy fahéjas süteményt fogunk elkészíteni Kohári Éva gasztrobloggerrel, és a Mercy Me féleség is érkezik nem sokára.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Jó, hogy ti is itt vagytok velünk a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója a vendégünk, akivel desszertet készítünk el, hiszen már egy pulyka mellett lesütöttünk Szilvával, fűszerekkel, és én azt gondolom, hogy a pulyka mellé mindenképpen kell valami süti.
1: Így van, hát az az édesség, ez egy tényleg roppant egyszerű, de mégis nagyon gazdag ízvilágú, és egy ilyen pihe-puha sütemény, egy igazi őszi, ez a fahéjas örvénysütemény. Ugye mostanában nagyon mennek ezek a különböző ízesítésű kevert sütemények. Szerintem ilyen újabb korukat élik ebbe a rohanó világba, tehát tényleg ez egy kifejezetten ilyen hétköznapi gyors desszert, de akár egy ünnepnapon is ezt is az asztalra tehetjük, hogyha készítünk hozzá valami kis krémet, vagy feldobjuk mondjuk extrán kis fahéjas almával, tehát számtalan variációt el tudok ehhez is képzelni.
0: Jöjjenek akkor a hozzávalók!
1: A tésztához szükségünk van 3 darab emmes méretű tojásra, egy teáskanál vaníliaromára, 100 g barna cukorra. Ha nincs barna cukor, használható nyugodtan akár nátszukrot vagy sima kristálycukrot is, 75 g olvasztott vajra. Aki nem fogyaszthat tejterméket, használjon nyugodtan növényi vaj alternatívát. Kell még 350 g tej vagy növényi ital. Szükségünk van 400 g gluténmentes önkelesztő lisztkeverékre, de akinek nincsen önkelesztő lisztkeveréke, készítheti akár univerzális gluténmentes lisztkeveréke, vagy hagyományos lisztre, mert ugyanígy fog működni a nagy titkával is. Egy picit több sütőport kell akkor használni. Én az önkelesztő lisztkeverék mellé 8 g sütőport tettem, tehát aki más liszttel készíti, vagy hagyományosan, nyugodtan beleteheti a 12 g, tehát az egy csomag sütőport. A fahéjas réteghez kell nekünk 100 g olvasztott vaj, vagy növényi vaj alternatíva, 100 g barna cukor, egy nagy evőkanál fahéj, és 2 evőkanál rizsliszt.
0: Na, hogy hogyan készítsük el a fahéjas süteményünket, hamarosan ebbe is beavat bennünket a gasztroblogger Kohári Éva, Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, aki 2 hetente hozott nekünk finomságokat az elmúlt időszakban is gluténmentesen, és segített azoknak, akik most állnak át erre a diétára, és ismerkednek ezekkel az ízekkel, ezekkel a hozzávalókkal. Úgyhogy Évának nagyon-nagyon köszönjük, hogy segít nekünk, és itt van velünk, hamarosan folytatjuk a fahéjas sütinkkel.

0: Kellemes rádiózást és jó vasárnapot a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója az, aki itt van velünk, és akivel már egy pulyka sültet elkészítettünk. A recept fönt lesz a Manna FM podcast felületén, iTunes-on, Spotify-on visszahallgathatjátok. Most pedig egy fahéjas kevert süti következik, aminek a fahéjas részét még nem dobtuk össze, tehát akkor hogyan kell összekeverni, összeállítani, Éva, a fahéjas részét ennek a kevert sütinek?
1: A tojásokat kézi habverővel lazán verjük csak föl, adjuk hozzá a vaníliaaromát, a barna cukrot, majd alaposan keverjük össze. Ezután öntsük hozzá az olvasztott vajat, a tejet, majd ismét keverjük egy nemre, egy nyugodtan ilyen kézi habverőt használhatunk hozzá, tehát még csak gépet sem kell elővenni. Egy másik tálba keverjük össze a lisztet a sütőporral, és ezt utána öntsük ehhez a tojásos keverékhez, majd kézi habverővel keverjük csomómentesre. Itt különben, amikor ilyen nagyon egyszerű kevert tésztákat készítünk, arra kell figyelni, hogy amikor már a folyékony összetevőkhöz öntjük a száraz hozzávalókat, amiben ugye benne van már a sütőpor is, akkor azt nem szabad túl sokáig keverni, tényleg csak addig dolgozzuk, hogy egynemű legyen, mert különben kikeverjük belőle azokat a jó kis buborékokat, amitől jól megemelkedik a tésztánk, és olyan pihe-puha marad a végén.
0: Még hiányzik a fahéjas réteg.
1: A fahéjas réteghez egy kisebb tálba keverjük össze az olvasztott vajat, a barna cukrot, a fahéjat és a rizslisztet. A tésztát simítsuk egy sütőpapírral bélelt, körülbelül ilyen 20x30 cm-es tepsibe. Én ezeket szeretem ilyen kapcsos formába készíteni, mert sokkal egyszerűbb kivarázsolni belőle ugye a tésztát, mint hogyha egy ilyen sima, hagyományos tepsibe tennénk. A fahéjas keveréket csurgassuk a tetejére, majd egy hurkapálcikával vagy egy fanyással ilyen örvényesen forgassuk bele a tésztába. 180 fokra előmelegített sütőben, hőlégkeverésen, körülbelül 40 percig süssük, de érdemes tűpróbát végezni mindenféleképpen, mert ugye minden sütő egy kicsit másképp süt. És a süteményt azt érdemes a tepsiben legalább langyosra hűteni, de langyosan már meg tudjuk kóstolni. Ez tényleg nagyon finom önmagában, de nagyon-nagyon finom, hogyha készítünk hozzá egy ilyen almamártást, vagy egy ilyen fűszeres almavajat, de hogyha ilyen gyönyörű idő van, akkor akár egy gombóc fagyit is tehetünk még mellé.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük ezt az órát, és Éva szokás szerint szezonálisan hozott nekünk két finomságot, például a pulykát is lesütve, aminek a receptjét nyugodtan el lehet tenni már a karácsonyi menüsorba is. Akár most ilyenkor lepróbáljátok, és hogyha ízlik az egész családnak, akkor meg is van, hogy az ünnepek alkalmával mi lesz az egyik főétel. A fahéjas kevercsütit pedig bármikor be lehet dobni, mert tényleg nagyon gyorsan elkészül, és akár gluténmentes verzióban, akár hagyományos verzióban is nagyon könnyű elkészíteni. Ezeket a recepteket is fel fogom tenni a Manna podcastjára, kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Négy óra után már a pénzügyi percekkel folytatjuk. Szezonja van sok mindennek így az év végén pénzügyek terén, de hogy miknek és mire érdemes ilyenkor odafigyelni, elmondja szakértőnk Argyanál József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, de előtte jön az Imagine Dragons is.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
6: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Sorra bírálják az orosz-amerikai olajmegállapodást az uniós vezetők. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van de Poel német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, illetve az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
1: Időjárás.
6: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Négy múlt, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és itt a Manna kanapéban. A pénzügyi percekben elmondjuk nektek, hogy mire érdemes figyelni így az év végén a pénzügyek terén, minek van most szezonja. A vendégem Argyelen József lesz, a bankmonitor.hu vezető elemzője, de egy Imagine Dragons dalt is bekészítettem nektek, mindjárt jön.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM kanapéját választottátok. Sziasztok, én Argyelán Kriszta vagyok, és jön a pénzügyi percek itt a Manna kanapéban, amiben szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével segítünk nektek abban, hogy tisztán lássatok pénzügyi kérdésekben, és József már olyan saját bejáratú pénzügyi tanácsadónká lépett elő itt az évek során a Manna kanapéban. Ezúttal arról beszélgetünk, hogy pénzügyi szempontból bizony az év vége sokak számára fontos lehet, sok dolgot érdemes ilyenkor eldönteni azért, hogy több maradhasson a zsebünkben.
1: Azt sokan tudják, hogy az év vége bizonyos pénzügyi tevékenységek, folyamatoknak a rendezésére kell, hogy szolgáljon. Például a különböző állami támogatásokkal ellátott megtakarításoknál érdemes ellenőrizni, hogy ki tudjuk-e használni már a maximális állami támogatást.
0: Segítesz egy példával ezt megértenünk, hogy mire gondolsz itt?
1: Valamilyen nyugdíj célú megtakarítása van valakinek, legyen szó itt nyugdíj előtakarékossági számláról, nyugdíjbiztosításról, vagy önkéntes nyugdíjpénztári tagságról. Ez azzal jár, hogy a befizetett összeg után valamekkora mértékű SZIA támogatást is kap az adott személy.
0: Ez mit jelent egyébként konkrétan a gyakorlatban?
1: A befizetett összeg 20%-át vissza tudja igényelni az adott személy a személyi jövedelem adójából. Ezt egyébként a megtakarításában írnák jóvá, nem külön folyószámra elköltető összegként kapja.
0: Ezt miért kapja?
1: Mert rendszeresen megtakarít, és mert olyan hosszú távú nemes célt szolgáló megtakarítást indított, mint a saját nyugdíj kiegészítése. Természetesen, ha ezen utóbbi célt nem teljesíti, például nyugdíj előtt pár év múlva kiveszi a megtakarítását, akkor ez azt mondja maga után, hogy a kapott állami támogatást büntetésekkel növelten vissza kell fizetni. Erről egyébként nagyon sokan tudnak. Tudják, hogy most kell megnézniük, hogy mit fizettek be az idei évben a nyugdíj célú megtakarításukra. Tudják azt, hogy mennyit kéne még befizetni, hogy ki tudják maximalizálni ezt a támogatást.
0: Ki tudják, vagy ki lehet ezt maximalizálni?
1: Igen, ugyanis a befizetett összeg 20, éves befizetett összeg 20%-át kapják támogatásként, de az egyes termékeknél van egy maximális limit összeg, amely fölé nem jöhet ez az SZIA támogatás. Ez nyerszámlák esetén 100.000 forint, nyugdíjbiztosítások esetén 120.000 forint, és önkéntes nyugdíjpénztárak esetén 150.000 forint. Egyszerre több terméket is igénybe lehet venni, így mondjuk növelni lehet az éves össztámogatási összeget, de az éves keret összességében, amiből ezekből ki lehet venni, az évi 280.000 forint, ennél többet nem lehet SZIA-ból visszaigényelni.
0: Folytatjuk innét akkor a beszélgetésünket. A vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki hétről hétre itt van velünk és segít abban, hogy a pénzügyeinket tisztában lássuk, az éppen aktuális híreket, információkat lefordítja a mi nyelvünkre, közérthetően megfogalmazva, és mindig példákkal alátámasztja azt, hogy miről is beszélgetünk. Ezúttal pedig azt vettük elő, hogy pénzügyi szempontból ez az időszak az év vége, sok szempontból szezonális, de hogy miért is, mire érdemes odafigyelni. Ezeket beszéljük át, többek között az önkéntes nyugdíjpénztárakról is esik majd szó, illetve a biztosítási díjakról is, és a díjszámításról is. Hogyha van kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan SMS és Viber számom 0677 1986.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk ebben az órában. A téma pedig az, hogy milyen pénzügyi döntések szezonálisak így az év végével, és egy-egy jó döntéssel hogyan tudunk akár több 10 000 forintot is megspórolni saját magunk, illetve a család részére. Ott tartottunk, hogy visszaigényelhető állami támogatás az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Na, menjünk akkor tovább.
1: Fontos, ezt hiából lehet visszaigényelni, ha valaki nem fizet személyi jövedelemadót, mert mondjuk 3 gyermekes édesanyja is adómentes, akkor ő a saját adójából ezt nem tudja érvényesíteni, tehát gyakorlatilag az állami támogatást mondjuk úgy elbukja. De megismétlem, erről azért a legtöbb magyar tud, hogy év végén ezt a rutint el kell végeznie, hogy hol tart a befizetés adott évben, bele tudja még tolni azt az összeget, ami ahhoz kell, hogy ki tudja maxolni a támogatást, és nyilván a következő évben, majd az adóbevallásával egy időben tudja visszaigényelni az SZIA-ját, és akkor azt követően majd így nagyjából az év közepe táján meg is érkezik a megtakarításába az adott állami támogatás SZIA jóváírás formájába. Viszont lehetnek olyan személyek is, akik valamilyen kockázati életbiztosítást szeretnének kötni. Vásároltak egy lakást hitelből, és most látják azt, hogy azért, ha valami történik velem, akkor azért itt ez a hitel, ez bizony rászár a családtagjaimra, gyermekemre, feleségemre, férjemre, szüleimre, mint fizetési kötelezettség. Nem szeretném rájuk tenni ezt a terhet. Vagy mondjuk a család fenntartó személy jövedelme, ha kiesik valamilyen drasztikus tragédia miatt, akkor bizony a családnak a megélhetése nagyon nehézkessé válhat. A házastárs élettárs, gyermekek biztos jövőjét lehet garantálni, fogalmazzunk úgy, ha valamilyen megfelelő életbiztosítást kötünk.
0: Igen, de miért mondhatjuk azt, hogy most van ennek szezonja?
1: Biztosítást lehetne kötni januárban, februárban, júniusban, augusztusban, decemberben is. És ez igaz. Igen ám, de nézzük meg, hogy milyen díj mellett lehet ezt megkötni. Alapvetően függ attól, hogy milyen futamidőre kötném, tehát mennyi évig szeretném ezt a védelmet biztosítani a családnak, mekkora összegre kötném, tehát mekkora pénzt fizet neki a biztosító, ha velem valamilyen nagy tragédia történik, illetve, hogy én milyen állapotban vagyok. Értem ez alatt, hogy egészségi állapot, túlsúly, edzettség, előzménybetegségek, családi előzménybetegségek feltárásait. Attól függően megy mélyre a vizsgálat, hogy tényleg hány éves vagyok, milyen betegségeim voltak, illetve mekkora összegre szeretnék biztosítást kötni. Nyilván minden ember más és más. Azt azonban általánosságban el lehet mondani, hogy minél idősebb valaki, annál drágábban tud biztosítást kötni.
0: Na, hogy mikor érdemes időzíteni a biztosítási díjak kötését, erről beszélgetünk még a folytatásban is Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A témánk itt a pénzügyi percekben ugyanis a szezonalitás, hiszen egy csomó pénzügyi döntést ilyenkor ebben az időszakban érdemes meghozni azért, hogy több maradhasson a zsebünkben. Ha ezzel kapcsolatosan bármi kérdés felmerül, akkor nyugodtan feltehetitek, például úgy is, hogy a közösségi oldalon keresztül írtok nekünk, látom ezt is adás közben, a Manna FM Facebook oldalát, illetve Messenger üzenet küldési formát ajánlom a figyelmetekbe, meg az életöröm zenéimet is, ez a Manna kanapé.

Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en ti is velem rádióztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a biztosítás kötés dátumáról beszélgetünk, hogy miért fontos még ebben az évben és nem a következőben dönteni, hogyan számolnak technikailag életkort a biztosítók, na ezeket mind-mind megbeszéljük, de persze hozom az életöröm zenék közül az Aerosmith egy felvételét is. I don't wanna miss a thing.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Vasárnap délután van, és ez a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és a biztosítási díjakról beszélgettünk, és azt már ugye megállapítottuk, hogy minél idősebb valaki, nyilván annál drágább biztosítási díjat számolnak fel neki, amikor éppen megköti az adott életbiztosítást, akkor folytassuk innét.
1: Ez egyébként logikus a biztosító megközelítéséből. Statisztikailag, ha nézzük a dolgokat, akkor mondjuk egy 25 éves személynél jó esélye az elkövetkező 10-20 évben nem fog történni komoly tragédia. Ez nem biztos, de statisztikailag jóval kisebb az esélye arra, hogy valami komoly egészségügyi károsodás probléma történik, mint mondjuk 45 éves korban 20 évre előre tekintve. Ezt a biztosítás díjába be is árazzák, értelemszerűen ugyanazon összegű és futamidejű biztosítást egy 25 éves olcsóbban kap meg, mint mondjuk egy 45 éves. Ez eddig teljesen logikus. Igen ám, de az életkort nagyon sok biztosító nem a születési dátumhoz, hanem a naptári évhez köti.
0: Akkor ezt rakjuk rendbe. Hogy számol akkor?
1: Tehát valaki hiába született júniusban, a biztosító szerint január 1-ével egy évvel idősebbnek számít. Tehát egy évvel drágább biztosítási díjat kell fizetnie. Semmi más nem változott, csak eltelt 2 hét, 3 hét decemberhez képest. Ez egy technikai dolog, mégis nagyon sokat számíthat, mert gyakorlatilag azért a biztosítási díjak így azért 7-8-9%-ot is emelkedhetnek év per év alapon. Csak azért, mert valaki később kötötte meg ezt a szerződést egy évvel. És ugye jelen esetben nem egy évről beszélünk, így az év végén már csak hetekről beszélünk, vagy hónapokról. Attól függ, hogy mikor köti meg az ember.
0: Van még egy-két dolog, amit érdemes megbeszélni, hamarosan ezzel folytatjuk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a pénzügyi percekben szokás szerint Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője adja nekünk a tanácsokat, és arról beszélgettünk, hogy ilyenkor az év vége pénzügyi szempontból szezonális, legyen szó akár az állami támogatás visszaigényléséről önkéntes nyugdíjpénztáraknál, vagy pedig a biztosítások megkötésénél. Ugye ott tartottunk, hogy 8-9%-kal is nőhet a biztosítási díj, csak azért, mert nem decemberben, hanem mondjuk januárban köti meg valaki. De hát azért ez úgy első hallásra nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, nem?
1: Persze, mondhatjuk azt, hogy nem számít az, hogy 9000 vagy 9800 forint lesz a biztosítási díj havonta. Nem nagy tétel. Havonta nem nagy tétel. De azért 20 év alatt a 800 forintokból egész komoly 100 000 forint fölé kúszó különbségek jöhetnek ki. És minél idősebb az ember, forintábilisan a különbség annál jelentősebb lesz a biztosítási díjak között. Éppen ezért nem azt javasoljuk, hogy az emberek most szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben menjenek, kössenek biztosítást. Nem. Akkor kössenek biztosítást, ha azt gondolják, hogy van valamilyen cél, van valamilyen veszély, van valamilyen káresemény, ami ellen védelmet szeretnének. És tényleg szeretnének. Van igényük arra. Azt szeretnék, hogy biztosítsák a gyermekeik jövőjét minimum a nagykorúságukig, ha velük történne valami. Ez egy igény. Ez akkor is jelentkezik, ha a gyermek 4 éves, akkor is jelentkezhet, ha a gyermek 5 éves. De ha van ilyen igény, akkor nem érdemes újévi fogadalmak közé tenni, hogy majd januárban elintézem és megnézem, mert akkor már tuti, hogy drágában lehet ezt megkötni, mint hogyha most évvégén ezt rendezték volna.
0: Akkor légy szíves, foglald össze nekünk, hogy mik a legfontosabbak a mai adás nyomán az őszi pénzügyi dolgok rendbetétele szempontjából, aminek most van szezonja.
1: Tehát valós igények, valós szükséglet esetén érdemes még most lépni. Ha nincs valós igény és valós szükséglet, akkor ne kössön biztosítást az ember feleslegesen.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és abban segített nekünk saját bejáratú pénzügyi szakértőnk, aki mindig itt van velünk, és mindig gondoskodik arról, hogy több maradhasson a zsebünkben, hogy miért fontos ilyenkor átgondolni például a biztosításainkat, megtakarításainkat, vagy akár az önkéntes nyugdíjpénztárak befizetéseit is, mert hogy ki lehet maximalizálni az állami támogatást és a visszaigényelhetőség lehetőségét, illetve ilyenkor egy jó döntéssel azt is el lehet érni, hogy akár több száz forint vagy 1000 forint is havonta a zsebünkben maradhasson. Elsőre ez persze nem tűnik túl soknak, de ha hosszú távban gondolkodunk, akkor ez is már tetemes összegre rúghat, és a végén kiderül, hogy jó, hogy időben léptünk. Ezt a beszélgetést is természetesen fel fogom tenni a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on visszahallgatható lesz, illetve természetesen megtaláljátok ott a korábbi elmúlt években rögzített hasonló témájú beszélgetéseinket is, és akkor lehet ezekből egyébként mindig az aktuális időszakra vonatkozóan, vagy pénzügyi helyzetre vonatkozóan okulni és információkat is gyűjteni. Ha pedig van kérdésetek, természetesen ez is jöhet 0677 1986. Ide várom az SMS-t, Vibert.

0: 5 óra után is tart még a kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Benne vagyunk a középiskolai felvételi időszakban, hogy hogyan és miként érdemes felkészíteni a megmérettetésre a gyerekeket. Ebben kapunk majd segítséget a Matek Oázis alapítójától, Balogné Békési Bea matek tanártól, de Gotyiétől is bekészítettem egy dalt, az Eyes Wide Open jön majd elsőként az órában.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Reklám hangzott el.
8: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
1: Időjárás.
8: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 múlt, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, kanapézzunk együtt. Hamarosan jönnek tippek, tanácsok, hogy hogyan érdemes nekiállni a matek magyar középiskolai felvételi felkészítésének. Ebben pedig, aki segít nekünk, Balogné Békési Bea, a Matek Oázis alapítója. Gotyi az Eyes Wide Open-nel pedig most szórakoztat.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Azoknak a szülőknek, akiknek negyedikes, hatodikos vagy éppen nyolcadikos gyereke van, már biztosan tudja, hogy a középiskolai felvételi időszakra kell felkészülni, gondolkodni, példákat, feladatlapokat megoldani, hiszen ez egy elég nehéz megmérettetés a gyerkőcök számára, és ez adja a lehetőséget arra, hogy tovább menjenek és megkezdjék középiskolai tanulmányaikat. Na hát Balogné Békési Beával, a Matekoázis alapítójával, matek tanárral, akkor kezdjük azzal, hogy egyáltalán miről is szól ez a megmérettetés.
1: Meglátásom szerint a mai is iskolai értékelési rendszer meglehetősen sok bizonytalanságot, és hát talán nem igaz, igazságtalanságot is hordoz azért. Azaz ugye nem feltétlen derül ki az iskolai jegyekből, hogy egy gyerek mire képes, és hát négy gyerekes anyukaként azt tapasztaltam, hogy az iskolai jegyek jelentős mértékben tanár, és némileg azért tankönyvfüggőek, a tankönyvek egy része egyszerűen pillanatnyilag tanulhatatlan, azt kell, hogy mondjam. Az osztályzat pedig főként azon múlik, hogy egy tanár hogyan adja le az anyagot, és mit kér belőle számon, és ebben iszonyat nagy szórás van. Emiatt én nem látok más objektív lehetőséget annak eldöntésére, hogy ki mire képes, mint egy egységes felvételi rendszert. Tulajdonképpen a felvételi szerintem egy kitörési lehetőség is azoknak, akik az iskolában ki tudja milyen okokból, és nem feltétlenül a maguk hibájából nem tudnak jól teljesíteni. És az lenne jó, ha a családok nem úgy tekintenének erre az időszakra, hogy most minden eldől ezen az egy felvételin, hanem inkább úgy, hogy felkészülünk most egy kihívásra, egy erőpróbára, és hát közben megkeressük a gyerekhez illő iskolát. Nem feltétlenül a leghíresebbet, hanem azt, ahol jól érezheti magát, meg fejlődhet, és hát fontos, hogy kibontakoztathassa az erősségeit.
0: Mire van szükség ahhoz, hogy a diákok jól teljesítsenek ezen a felvételin?
1: Én három dolgot emelnék ki ebből, hogy biztosan napokra biztosan szüksége van. Az önálló gondolkodásra és a vizsgarutinra, és hát ez ijesztően hathat valakinek, aki úgy látja, hogy a gyerekének nagyon hiányos a tudása. De egyáltalán nem kell megrémülni, mert matekból például a korábbi évek anyagai nagyon gyorsan pótolhatók, hogyha valaki jó módszerrel tanul. Mert a gyerekek absztrakciós és gondolkodási képességei évről évre sokat fejlődnek, és ezért az előző években tanult dolgokat könnyen fel tudják venni, ezeket az információkat, amik tehát maradtak. És hát pláne, hogyha ezt egy jól rendszerezett tananyaggal tudják pótolni. A matekban a biztos alapokhoz egyébként hozzátartozik a pontos számolás is, és tudjuk, hogy a középiskolai felvételén mindent fejben vagy írásban kell kiszámolni, tehát nem lehet számológépet használni. Ezért ez nagyon fontos, mert a végeredmények számítanak nagyon sok helyen. És hát ugyanúgy a szövegértés is nagyon fontos, ami nem csak matekban, hanem magyarban is előkerül, és hát sok-sok pontot jelent a felvételin. Magyarból viszont a nyelvtan is komoly kihívás már, mert az alapokat se tudják a gyerekek azóta, hogy a tanter sokkal többet akar megtanítani nekik.
0: Na hát ugye ott van még az önálló gondolkodás és a vizsgarutin is, amiről szintén érdemes beszélni, ezzel fogjuk folytatni Balogné Békési Beával, a Matekoázis alapítójával, matek tanárral, és hát ugyan Bea a matek tanár, de nem csak a matekra koncentrálunk egyébként, hanem úgy általánosságban a középiskolai felvételikre, legyen szó akár a matekról, akár a magyarról, és általános hasznos tanácsok is érkeznek még a folytatásban, és ezt megígérhetem, ez a Manna kanapé.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, amiben Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával, matek tanárral adunk segítséget a középiskolai felvételi időszakhoz. És hát ott tartottunk, hogy megbeszéljük azt, hogy mire van szüksége a diáknak ahhoz, hogy jól teljesíthessen a felvételin, és hát az önálló gondolkodásról és a vizsgarutinról is érdemes azért szót ejtenünk.
1: Az önálló gondolkodás is, sokan azt gondolják, hogy ez képesség, de ez nem igaz, mert ez is fejleszthető. Például olyan anyagokkal készülhetnek a gyerekek, amik kérdeznek is tőlük, és a kérdésekkel lépésről lépésre vezeti az oktató program a gondolkodásukat. Még már rászoktatja a gyerekeket a logikus gondolkodásra, vagy azokra a gondolatmenetekre, amik nekik szükségük lesz. A vizsgarutinhoz meg mindenképpen szükséges a felvételi feladatsoroknak az időre való gyakorlása. Viszont itt fontos, hogy nekem meggyőződésem, hogy ennek csak akkor van értelme, mikor a gyerek tudását már felépítettük. Pótoltuk vele a hiányosságokat, és a típus feladatokat is begyakoroltuk, és akkor érdemes neki időre gyakorolni a felvételi feladatsorokat, mert addig csak rengeteg frusztrációt okoz. Érdemes azt is gyakorolni, hogy mit ne csináljon. Vagyis például azt, hogy ha elakad, akkor ne azonnal az egy feladaton törpöljön sokáig, hanem inkább lépjen tovább, és akkor ami nem ment, arra majd akkor térjen vissza, hogyha minden mással készen van.
0: Egy ötös matekos diáknak mindenféle felkészülés nélkül akkor simán megy ez a felvételi?
1: Hát a tapasztalat szerint nem, meg hát a felvételi típus feladatait neki is gyakorolnia kell, mert azért az iskolában ez nincsenek hozzászokva a gyerekek. És hát a vizsgarutin se jön a dolgozatok tapasztalatából, más jellegűek ugye a feladatok, és nagyon feszített a tempó. Tehát ezt a kettőt mindenképpen gyakorolnia kell. Az pedig a másik oldal ennek a dolognak, hogy egy iskolai ötös mögött más-más tudás van különböző iskolákban, de akár különböző tanároknál is. Szóval az, hogy valaki ötös matekból, az nem feltétlen jelenti azt, hogy mindenre készen áll a felvételin. Néhány feladatsor megoldásából már azért látni, tehát hogyha ötös a gyerkőc, akkor érdemes néhány feladatsor megoldását sem végigmenni, és akkor abból már látni, hogy hol tart a gyerkőcnek a tudása, mennyire áll távol a vágyott pontszámtól. Minden esetre sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy egy jó felkészüléssel simán be lehet előzni akár az iskolai ötösöket. Tehát egy ötös matek azért még nem garancia sok pontra.
0: Akinek közepes a jegye mondjuk matekból, akkor az akár ne is reménykedjen? Ezt már Ágota kérdezte.
1: Á, de hogy nem, rengeteg diákunk volt már, aki bizonyította, hogy sokkal jobb eredményre is képes, mint ami a suliban látszott. Egy hármas mögött biztos, hogy vannak hiányosságok, meg rengeteg kudarc is, de egy jó tréning mindkettőt kezelni tudja. Nálunk például a gyerekek nem csak alaposan átgondolt, jól felépített tudást kapnak, amivel gyorsan tudnak haladni, hanem sikerélményeket is, és ez segít felülírni a kudarcokat, és tényleg rengeteg olyan tapasztalat van, hogy hármas gyerekekből utána ötösök lesznek, mert felkészülnek a felvételire, ami alatt bepótolják a hiányosságaikat, és utána már nagyon könnyen tudják teljesíteni az iskolai követelményeket is.
0: Na, hogy mennyi idő kell a felkészüléshez, időben van-e valaki, ha most áll neki, erre is ki fogunk még térni. A beszélgető partnerem Balogné Békési Bea, a Matek Oázis alapítója, és a középiskolai felvételi időszakról beszélgetünk.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Ismerős az az időszak, amikor januárban tördeli a kezét a szülő is, a diák is, a középiskolai felvételi időszak elkezdődött, és nagyon aggódunk a gyerekekért. Nem szeretnénk síró arcokat látni kifelé jövet. Na, hogy ezt hogyan tudjuk megelőzni, ebben adunk még segítséget és tanácsot a folytatásban is, meg Bruno Mars-tól is hozom majd a Treasure-t.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kezdi el, mennyi idő kell a felkészüléshez?
1: Hát erre nincsen egységes, mindenkire érvényes szám, hogy mennyi időt töltsön vele, és hát nyilván több idő kell annak, akinek sok hiányossága van régebbről. Tehát, hogyha a korábbi témaköröket is újra kell tanulnia, akkor más a helyzet, mint hogyha stabilak az alapjai. De minél előbb kezdi, mind a két csoport, annál jobb, mert annál kevésbé kell ugye besűríteni a tanulnivalókat. És hát az a jó, hogyha áttekinthető az anyag, amit meg kell tanulnia, mert akkor könnyű beosztani. Ha tudom, hogy például 72 oktató videót kellene megnéznem, ezek ilyen 15-20 perces terjedelműek, akkor azt a hátralevő hetekre, napokra leosztva ugye meg lehet tudni, hogy körülbelül naponta átlagosan hány videóval kéne foglalkozni. És hát én azt látom egyébként, hogy a rendszeres, kevesebb tanulás sokkal eredményesebb tud lenni, mint a kapkodós, dömpingszerű hajlázás. Tehát akik naponta foglalkoznak vele, azok sokkal előbbre jutnak, mint akik mindig megnyugtatják magukat, jó, majd hétvégén, aztán akkor azért mégiscsak elmarad, és akkor nagyon felgyűlik a tanulnivaló. Aki később kezdi, annak sem mondanám azért azt, hogy már felesleges, mert nyilván nem. Azt érdemes olyankor megnézni, hogy a hátralevő időben melyik területek azok, melyik típus feladatok, ahol a legtöbbet tudunk előrelépni.
0: Hogyan tud segíteni a szülő?
1: Hát először is hadd nyugtassam meg a szülőket, hogy nem kell otthon matek tanárra válniuk, mert és nem az a feladatuk, hogy minden példát meg tudjanak oldani, hanem hogy inkább az, hogy segítsenek a tanulás feltételeit megteremteni a gyerkőcnek, és segítsenek abban neki, hogy következetes és kitartó tudjon maradni. Ezt ugye sok-sok dicsérettel, meg sok-sok támogatással azért el lehet érni. Nagyon fontos például a közösen kialakított belátható, mondjuk ilyen heti terv, és ugye az, hogy ezt minden alkalommal nyugtázzák is, hogy de jó, hogy megcsináltad, de jó, hogy haladsz, és ha otthon önállóan akarnak felkészülni netán, akkor viszont fontos, hogy próbálják típusonként begyakorolni a feladatokat. Azonban ha azt látják, hogy szükség van a gyereknek szakmai segítségre, akkor hát ennek a biztosítása is nyilván fontos lenne. Meg még ami fontos, hogy hogyan beszélünk a gyerekekkel az elért eredmény, arról, hogy hol tartanak pillanatnyilag, és hogy hogyan haladjanak tovább, mert hogyha ilyenek elhangzanak otthon, hogy már megint csak ennyi pontot értél el, meg hogy de hisz ezt tegnap átbeszéltük már. Szóval az ilyen mondatok helyett inkább azt kéne kérdezni, hogy hol akadtál el, mi az, ami most jobban ment, és hát, hogy mindig a kitartást és a munkát dicsérjük és biztassuk, meg arra biztassuk a gyerkőcöt, hogy csak tanulni, gyakorolni kell még, és menni fog. Ez a menni, hidd el, menni fog, ez egy nagyon jó mondat ilyenkor a felvételi felkészülésben, és véletlenül sem az, hogy néha leszóljuk a gyerkőcöt, hogy jaj, de hát most erre megint miért nem tudtál válaszolni, mert ezt már megbeszéltük háromszor.
0: Na, hogy mit érdemes még a gyerekekben tudatosítani, és honnan kaphatnak segítséget a szülők, hogy ezt a bizonyos szülői szorongást ne kelljen megélniük, erre is ki fogunk még térni. Balogni Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával beszélgetünk, matek tanárral, itt a Manna kanapéban.

0: Jó rádióhallgatást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Ha negyedikes, hatodikos vagy nyolcadikos a gyerek, akkor biztos tudja minden szülő, hogy nem sokára középiskolai felvételi időszak és megmérettetés. Hogyan készítsük fel erre a gyerekeket lelkileg? Nem csak a tudásbeli felkészítésre gondolok. Mit érdemes be a még a gyerekekben tudatosítani ilyenkor? Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával beszélgetünk.
1: Ami még szerintem szintén egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem egy dolgozat, nem tökéletesen kell teljesítenie, hanem arra kell gyúrni, hogy a lehető legtöbb pontot tudja elérni. Ugye vannak iskolák, ahol elegendő a 30, bőven elég a 30 pont is az 50-ből, nem kell 50-nek lennie, hogy bekerüljön a suliba. Nyilván attól is függ, hogy ennek utána kell nézni, hogy az adott iskolában hány pont szokott kell lenni a bekerüléshez. Fontos átbeszélgetni egy gyerkőccel, hogy ne azon erőlködjön, hogy minden feladatot tökéletesen teljesítsen, hanem hogy a lehető legtöbbet. A legtöbb pontot szerezze meg. És hát az is egy fontos mondat, még hogy fontos vagy nekünk, meg hogy felkészülj, és segítünk benne, de nem a felvételi eredményétől függ, hogy mennyire szeretünk és értékelünk téged. Tehát, hogy a gyerkőcöt is megnyugtassuk, hogy nem ezen múlik az élete.
0: Hogyan, honnan kaphatnak segítséget a szülők, hiszen azt gondolom, hogy már abszolút létező jelenség, a szakemberek is beszámolnak ilyenkor a szülői szorongásról.
1: Meglátásom szerint a szülői szorongás elsősorban abból származik, hogyha azt látjuk, hogy a gyermekünk bizonytalan, meg hogy látjuk, hogy küszködik, meg tehetetlennek érezzük magunkat. Ha ellenben azt látjuk, hogy a gyerkőz elkezd fejlődni, hogy néha már mosolyog, és azt mondja, hogy ezt már értem, akkor így felvillan a fény azért az alagút végén, és a gyerek önbizalmával együtt elkezdhet nőni a szülő önbizalma is, és hát ezzel együtt a nyugalma is. Mert ha egy olyan lépcsőt adunk a diákoknak, aminek egyrészt látszik a teteje, másrészt meg minden lépcsőfokon megléphető, akkor biztos, hogy azon fel tudnak gyalogolni, és elérik a célt.
0: Mi van akkor, hogyha nem sikerül?
1: Azt gondolom, hogy szülőként is fontos, hogy megtanítsuk a gyermekünknek, hogy az élet azért néha sikerekből és néha kudarcokból is áll, és hogy hogyan tudjuk ezeket a kudarcokat kezelni. És hát nyilván jó az, hogyha a szülő fejében is van egy B-terv arra vonatkozóan, hogyha nem az első iskola sikerül, hanem csak a második, és hogy ezt ne éljék meg tragédiának. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindig egyrészt felvételi után fontos, hogy a gyereket megdicsérjük a teljesítményért, akár milyen eredményt is ért el, mindenképpen megdicsérjük azért, hogy dolgozott érte, és hogy beletette az erőfeszítést, és az, hogy aztán milyen suliba fog bekerülni, ott pedig tanítsuk meg alkalmazkodni szerintem a gyerkőzöt az adott helyzet, vagy a kialakult helyzethez, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy nincsenek azért annyira rossz iskolák, hogy ebből ne lehetne jót kihozni. A tapasztalatom legalábbis az, hogy az élet, ahol citromot dob, abból mindig lehet limonádét csinálni. Úgyhogy erre érdemes megtanítani szerintem a gyerkőcöket is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Balogné Békési Bea, a Matek Oázis alapítója, matek tanár adott nekünk egy csomó hasznos tanácsot arra, hogy hogyan érdemes nekiállni a középiskolai felvételi időszaknak, hogy mikor érdemes elkezdeni, hogy mire kell figyelni, és azt gondolom, hogy talán a szülőket is sikerült egy picikét megnyugtatni, hogy ne szorongjanak ebben az időszakban, mert nyilván ez rögtön rá fog ragadni a gyerekekre is. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent van a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok.

0: Véget ért a mai kanapé, az elmúlt három órában Argyelán Krisztát hallottátok, sőt az elmúlt hat évben is, én most búcsúzom, legközelebb már nem velem találkozhattok ebben az idősávban, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, a bizalmatokat, és bízom benne, hogy valahol, valamikor még összefutunk, legyen nagyon-nagyon kellemes vasárnap estétek a Mannával.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sásliliumok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa.
5: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
1: Időjárás.
5: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits.

0: Jazz Omanna Hit.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now, I'm still waiting. The song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velük. Active and deeply cares. Right now.

0: Anna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karban.

0: Hölgyekben fagy pont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. Yeah. Yeah.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett, simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Anna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtunk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten, aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.
1: He is good.

0: Anna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta: a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott: nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte: a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett: a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
0: Időjárás.
2: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
3: I couldn't see it then, but I believe it now.
2: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
4: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Pitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
0: Időjárás.
2: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a Manna Hit.
1: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, még

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős, napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örök kiváló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kereszténység nem egy passzív vallás, nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Márk 4.35. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Menjünk át a túlsó partra. Mindannyian nagyon izgatottak leszünk, amikor Isten először mond valamit, és úgy tűnik, hogy előrelépés vár ránk, vagy amikor ígéretet, vagy egy igét kapunk tőle. És ha átugornánk az igében a Márk 5.1-re, ahol az áll, aztán megérkeztek a túlsó partra. Ó, csodálatos! Jézus azt mondta, menjünk, és megérkeztek. De ott vannak ám a 36, 37, 38, 39, 40, 41-es versek is, amelyek ránk várnak, mielőtt elérünk az 5. fejezet első verséhez. Ezt hívom a dolgok közepének. És őszintén szólva, az életünk legnagyobb részét a dolgok közepén töltjük. Mindenki izgatott lesz az új dolgoktól, és mindenki izgatott, amikor végre megérkezik, és elérte a célját. De sok ember soha nem éri el a célját, nem érkezik meg, nem látja beteljesedni az álmát, nem tapasztalja meg Isten ígéreteinek beteljesedését az életében, mert nem tudja, mit tegyen a dolgok közepén. Ezért ma a dolgok közepéről fogok beszélni. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, Márk 4.36, miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában, ekkor nagy hurrikánszerű szélvihar támadt. Nem gondoltam, hogy ez történik majd. És a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hátsó részben volt, és aludt. Hát nem idegesítő az, amikor viharban vagy, és úgy tűnik, hogy Jézus alszik. Egy kicsit kikelünk magunkból, igaz? Most mit csináljak? Aztán megpróbálunk mindent kiokoskodni, aggódni kezdünk, és minden ismerősünkhöz elmegyünk tanácsért. Mondhatok valamit ma reggel? A legtöbb ember, akitől azt várod, hogy megoldja majd a problémádat, az még a sajátját sem tudja megoldani. Ezért próbálj inkább a trónhoz futni, és ne a telefonhoz. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a vihar, és rögtön nagy csendesség és békesség lett. És akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nos, nekem van hitem. Jézus, nekem van hitem. Hiszek benned. Tudjátok, egy dolog hinni Jézusban, és más dolog megtanulni, hogy miként ültessük át azt a hitet a mindennapi életbe, hogy a viharban nyugodtak maradhassunk általa. Tud valaki áment mondani? Tudjátok, én nagyon szeretem az öröm hangját, és olyan jó volt ma látni mindenkit, ahogy dicsőített. Nagyszerű dalokat énekeltünk, és mindenki jól érezte magát, és arra gondoltam, micsoda erőteljes hangot képvisel az öröm, és milyen csodálatos. De tudjátok mit? Nem akarjuk azt, hogy csak itt örüljetek a tökéletes körülmények között. Azt akarjuk, hogy akkor is örülni tudjatok, amikor nem sok okotok lesz az örömre. Az öröm nem mindig jelent fergeteges jókedvet, és hogy úgy nevetsz, ahogy a torkodon kifér. Nagyon tetszik a békesség és öröm egyik meghatározása. Nyugodt derű. Nyugodt derű. Tudjátok, tegnap délután ledőltem egy kicsit az első és a második alkalom között. És csak feküdtem az ágyban, és pihentem. Nem igazán aludtam sokat. Volt egy gondolatom, azt mondtam, tudod, Jézus, egyszerűen szeretem az életemet. És ez egy olyan csodálatos érzés, mert sok éven keresztül nem szerettem az életemet. Sosem voltam elégedett. Nem szerettem magamat, és más emberek közül sem sokat. Semmi sem tetszett, ami történt. Nem voltam elégedett, de dicsőség az Úrnak, jártam gyülekezetbe. Valaki egy interjúban megkérdezte tőlem nemrég, hogy ellenzem-e a gyülekezetet és a vallást. Abszolút nem. Milyen nevetséges lenne ez? Van egy gyülekezetünk St. Louisban. Akarom, hogy az emberek gyülekezetbe járjanak, és hogy ti is járjatok gyülekezetbe. Ez része mindannak, amit tennetek kell. De nem akarom, hogy ezt csak formalitásból tegyétek, hogy akkor most kipipáltatok valamit a listátokon. Azt akarom, hogy azért menjetek, mert ott akartok lenni, mert növekedtek és tanultok, mert Isten dicsőítitek, és amikor besétáltok, akkor komolyan az a szándékotok, hogy ma tanulni fogok valamit, aztán kimegyek innen, és meg is cselekszem. Meg kell tanulnunk megcselekedni. És a vihar az a hely, ahol megtanulhatjuk. Itt nagyon könnyű megcsinálni. Nem kerül erőfeszítésbe. Puha széken ültök. Én tanulmányoztam az igét a számotokra. Nagyszerű a zene. Nem szedtünk tőletek belépőjegyet. Szóval... Csak... táplálj engem. De elmondhatom, hogy nem lesz ilyen könnyű, amikor kimentek innen. Dolgok. Bizonyos dolgok megtörténnek majd. Amen. Van valami, amit nagyon szeretek, miután napközben befejeztem a prédikálást, bár este nem élek vele. Ez pedig egy bögre Starbucks kávé. Nos, igen. Ahogy Tommy Barnett mondja, hála az Úrnak a Starbucksért, amíg a Kenneth

0: Elszint mindent. Eltűnt. Eltűnt. Nos, tudjátok, emlékszem azokra a napokra, amikor rohamot kaptam volna ettől. Egy totális rohamot. És összezavarodtam volna.
1: Istenem, egész reggel itt vagyok fent. A szívemet is kiteszem értük, és csak egy kis bögre kávét szeretnék. Velem mi lesz? Mi lesz velem? Miért én? Nem értem. A gonosz mindig velem szórakozik.
0: Úgy értem, talán 5 másodpercig elég ideges voltam, de aztán csak nevettem egyet. Azt mondtam, tudjátok mit, ez nagyon vicces. És azt mondtam, bárki is lopta el a kávémat, sajnálom az illetőt. Persze lehetséges, hogy valaki takarított ott hátul, és azt gondolta, hogy ő most rendet rak, és kidobta az egészet. Nem tudom, hogyan dobhat ki valaki egy vadonatúj bögrét kávéstól, de tudjátok, az emberek különbözőképpen gondolkoznak. Szóval 5 perc után eldöntöttem, hogy a legjobbat fogom feltételezni, hogyan a Biblia mondja. Amen? Az életben mindig van valami. Mindig akad valami vihar. És egy dolog felállni ide és prédikálni, és egy dolog itt ülni és meghallgatni. De ki kell mennünk, és meg kell élnünk. Meg kell élni. Bármiről is prédikálok, szinte mindig megpróbáltatom abban. És észrevettétek már? Hogy bármit is hallotok, a legtöbbször megpróbáltattatok abban? A Biblia elmondja, hogy valahányszor egy magot vet Isten a szívedbe, a gonosz rögtön megpróbálja ellopni azt az elvetett magot. És szerintem az egyik módszere az, hogy megpróbál abban, amiről épp hallottál. Nekünk meg kell értenünk ezt. Tanulj egy új mondatot. Ez csak egy próba. Gyakorolhatjuk együtt. Mondjátok, ez csak egy próba. Amen. Tehát a vihar. És Jézus azt mondta, miért viselkedtek így, hol a hitetek? Ha csak annyi hited van, hogy Jézus meghalt érted, azzal nem fogsz győztesen keresztül menni az életen. Többre van szükséged. És hiszem, hogy tartozunk Istennek azzal, hogy megtanulunk győztesen élni, amíg itt vagyunk. Mert mi vagyunk az a Jézus, akit az emberek láthatnak. Mi vagyunk a tanúi, az ő nagykövetei, ő rajtunk keresztül szólítja meg a világot. És ők nem kíváncsiak egy szomorú, savanyú, lerobbant, sajnálatra méltó, szánalmas vallásra. Ők olyan embereket akarnak látni, akik győztesek, örömteliek, békések, és szeretik az embereket. Nagy félelem és csodálkozás fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Aztán elmentek a tenger túlsó partjára. Nézzük meg a János 14:27-et. Szeretném, hogy mindannyian hozzatok egy döntést ma, mielőtt tovább megyünk ebben az üzenetben. Jézus örökséget hagyott ránk. Általában minden szerető személy hagy valamit az övéire, amikor meghal. És Jézus is hagyott ránk szellemi örökséget. Sok minden beletartozik. De az egyik utolsó dolog, amit ránk hagyott, az a János 14:27-ben van feljegyezve. Azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. És most figyeljetek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy idegesek és zavarodottak legyetek. De én nem tehetek róla. És ne engedjétek meg magatoknak a félelmet, a bátortalanságot, gyávaságot és zavarodottságot. Tehát, mielőtt békességetek lenne, meg kell hoznotok néhány döntést bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A legelső döntésetek az legyen, hogy többé nem vagytok hajlandóak békesség nélkül élni. Nem fogok békesség nélkül élni. Tudjátok, az én életem túl nagy részét töltöttem zűrzavarban. Nagyjából 15 éve eldöntöttem, hogy békességem lesz, örömöm lesz, és igazságban fogok élni, mert ilyen a királyság. Az életem hátralévő részét nem fogom bűntudatban élni, valahányszor valami kis hibát követek el. Egyértelmű, hogy sajnálni fogjuk mindazt, amit rosszul teszünk. De Jézus biztosította számunkra a megbocsátást, és azt mondja, hogy nincsen kárhoztatás.

0: kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. A kárhoztatás az teljes időpocsékolás. Nem segít, hogy jobban viselked, csak megakaszt ott, ahol vagy. Az Isten királysága nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szent Szellem általi öröm. És eldöntöttem, hogy ahelyett, hogy dalokat énekelek a királyságról, inkább meg is próbálok benne élni. Amen. Eldöntöttem. Isten nagyszerű dolgokat biztosított számodra, de neked kell eldöntened, hogy a tiéd lesz mindez, és nem engeded, hogy bárki emberfia, vagy bármilyen pokolbéli ördög elvegye ezeket tőled. Muszáj döntést hoznod még ma. És most jön a rossz hír. A jó hír az, hogy Jézus már odaadta a békességet. A rossz hír az, hogy erőfeszítéseket kell tenned. Nézzük meg újra. Békességet hagyok nektek. Mert tudjátok, sokszor van az, hogy ó Istenem, kérlek, adj békességet. Bárcsak békességem lenne. Nem, őszintén szólva nem is nagyon kell imádkoznod a békességért. Csak köszönd meg Istennek, hogy már a tied. Mert azt mondja, hogy már a tied. Szerintem sok olyan dolgot kérünk, ami már a miénk. Csak fel kellene ismernünk és megköszönnünk az Istennek. És akkor a hittel teli hozzáállás előhozná azt a szellemünkből a lelkünkbe. Ó Istenem, adj békességet, adj kérlek, kérlek. Nem, köszönöm Istenem, hogy békességem van. Adj kegyelmet, hogy járhassak benne. Segíts meglátni, hogy mit teszek, ami miatt folyamatosan ideges és bosszús vagyok. Mutasd meg, mit kell tennem, és adj kegyelmet megtenni, de soha ne próbálkozz egyedül, mindig őre kell támaszkodnod. Szóval végül eldöntöttem, hogy nem fogok tovább békesség nélkül élni. Nos, ha szeretnéd, hogy békességed legyen, akkor az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, az az, hogy ne aggodalmaskodj. Ne aggódj. Aggódni olyan, mint leelőlegezni egy problémát, ami talán soha nem is lesz a tied. Az aggodalmaskodás egy totális, teljes időpocsékolás. Az aggodalmaskodás soha nem old meg semmit. Csak kínosz téged. Gyötör, és semmi köze a hithez.
1: Nem tehetek róla, én egy aggodalmaskodó vagyok.
0: Nem. Békességed van. Mondom, békességed van. És van erőd is. Van békességem és erőm, és ezért nem fogok aggodalmaskodásban élni. Nos, én szeretem a praktikus dolgokat, ezért tudom, hogy nem sok haszna lenne hazaküldenem benneteket azzal, hogy ne aggódjatok, ha csak nem segítek megérteni nektek, hogy miért aggódtok. És szerintem azért van ez, mert van néhány oka az aggodalmaskodásunknak, és az első számú az az, hogy még mindig azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Még mindig nem értjük, hogy nem tudjuk. Isten nem fogja engedni, hogy mi oldjuk meg, mert azt akarja, hogy őre támaszkodjunk. Persze vannak dolgok, melyeket megtehetünk, és meg is kell tennünk őket. De amint túllépsz ezeken, rögtön frusztrált és ideges leszel. Amint megpróbálsz olyasmit megváltoztatni, amire képtelen vagy, például megváltoztatni az embereket. Úgy értem, közületek néhányan, beszéljünk most csak a hölgyekről egy percre, hányan idegesítitek magatokat már régóta azzal, hogy próbáljátok megváltoztatni a férjeteket? Működött? Nos, akkor nem béna dolog egy kicsit újra és újra ugyanazzal próbálkozni? Nem fogjátok megváltoztatni őt, sőt, rájöttem, hogy minél inkább próbálom megváltoztatni Dévet, annál rosszabb lett. Ő még magasabb szintre kapcsolt. Mert tudjátok, az emberek nem akarják, hogy törvény alá helyezzék őket. A törvény megnöveli a bűnt. Ezért minél inkább próbálsz rávenni valakit valamire, a testi embere annál elszántabbá válik, hogy csak azért se tegye meg azt. És még ha rá is veszed őket, hogy feladjanak valamit, amíg a szívük meg nem változik, addig valahol máshol fog kiütközni ugyanaz. Olyan ez, mint a csapdával kondott játék. Lecsapod, aztán előjön itt. Megint lecsapod, aztán itt bukkan fel. Lecsapod, aztán megint itt van. Csak Isten képes arra, hogy megváltoztassa valaki szívét. A szívet. Amen. De van számotokra egy jó hírem. Nem tudom, ti mióta vagytok házasok, de én már 43 éve. És ugyanazzal a férfival. És te jó ég, tudjátok, az utolsó, nem is tudom, talán 8-9 éve, annyira egyszerű lett minden. Úgy vagyok már vele, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mert én megtartom a békességemet. Amen. Tudjátok, Dave-nek és nekem alig van már problémánk, mert végre megértettem. Majd meghaltam, mire megértettem. Már épp az őrület határán voltam, de végül megértettem. Csak Isten tud embereket megváltoztatni, és ha Istennek nem tetszik az, amilyen Dave, akkor majd szól neki, és megváltoztatja. És ő velem is így bánik. 4 gyermekem van, mind különböznek. Nagyon mások. Szinte arra gondolok, hogyan jöhetetek ki mind ugyanarról a helyről. Nem értem. És látom, ahogy egyik másik tesz bizonyos dolgokat, és arra gondolok, ó, ne tedd. Ó, ne! És meg akarjuk mondani nekik. Hányan vettétek észre, főleg a felnőtt gyerekek esetében, hogyha mondanál nekik valamit, akkor azt felelik, anya? Harminc éves vagyok. Szóval aggódunk a házastársunk miatt, meg a gyerekek miatt, aggódunk az unokákért, aggódunk a világ miatt, aggódunk minden miatt, amit rosszul teszünk, aggódunk, és csak annyit érünk el, hogy szerencsétlen állapotba kerülünk. Valójában meg is betegítheted magadat az aggódással. Az aggodalom gyomor problémákat okozhat, fekélyt, vastagbél problémákat, fejfájást, feszült idegeket ingerlékenyé tesz, rengeteg stresszt okoz, és a rák kapcsolatba hozható a stresszel. Alvás hiányt okoz, fókuszvesztést, nem tudsz arra fókuszálni, amire kellene, mert annyira aggódsz mindenfelől, hogy elkezdesz elfelejteni, majd elveszíteni dolgokat. Tudjátok, van erre itt egy tanúm. Tudjátok, szerintem egy kis szent szellem rohamra van szükségetek, amikor is azt mondjátok, én többet aztán nem aggódom. Tudjátok, lehet, hogy meg kell majd harcolnotok ezt, mert amint eldöntitek, hogy nem aggódtok többet, a gonosz lehet, hogy majd 20 dolgot ad, ami miatt aggódhatnátok, ezért majd ki kell jelentenetek néhány dolgot. Nem értettél, gonosz, nem fogok aggodalomban élni, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fogok aggodalmaskodni. Remélem, hogy sikerül megértetnem veletek, hogy a kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Gyerünk, ha néhányan közületek változtatnátok a hozzáállásotokon, az életetek 180 fokos fordulatot venne. Azt kéne mondanotok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam ezt. Én nem vagyok elég okos ehhez. Nem tudom, mit tegyek. És amikor mások megkérdezik, mit fogsz tenni, most mit teszel, akkor mondd, fogalmam sincs. Nem tudom, de ismerek valakit, aki tudja. És gondolom, majd elmondja nekem, amikor itt az ideje. Figyeljetek, ez az aggodalom meghatározása. Valahol találtam ezt a definíciót. Nem én találtam ki, találtam, de elfelejtettem hol, mert már régen volt. Azt jelenti, zavaró gondolatokkal kínozni magunkat. Ugye van annyi eszünk, hogy ne kínozzuk magunkat. Nos, mi a mai programod? Kínzom magamat egy kicsit. Igen, arra gondoltam, azzal töltöm a napot, hogy totál szerencsétlenné teszem magamat. Zavaró gondolatokkal kínozni magunkat, kényelmetlenül érezni magunkat, aggódással, bosszankodással, gondokkal gyötörni magunkat, torkon ragadni, megharapni, megrázni és szétmarcangolni. A Biblia szerint az aggodalom, a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat, és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak, a madarak nem aggódnak, a nyulak nem aggódnak, a virágok nem aggódnak, az oroszlánok nem aggódnak, a disznók sem, és a tehenek sem. Ó, de mi? Az okosak, a bölcsek, az intelligens csoport. Mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6. Elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz, Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal. Rendben, elég volt, most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz, mondd azt, hogy ennek semmi értelme. Már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vetem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az időt, és az elmédet valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hát is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például régi ígéretét váltotta be A$AP Rocky hétfő este a Papp László Budapest Sport Arénában. Az amerikai rapper már 2020-ban és 25-ben ellátogatott volna Magyarországra. Előbbi esetben azonban a koronavírus szólt közbe, tavalyi Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban visszamondta. Most azonban Don't Be Dumb turnéja keretein belül kárpótolta magyar rajongóit, nem is akárhogyan. A$AP Rocky polgári nevén Racky Mayers 2011-es berobbanása óta a zeneipar egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Dalai eddig több mint 26 milliárd streamet értek el világszerte, videoklipjei pedig elképesztő közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on. Miután első két albuma egyaránt a Billboard 200-as lista élén debütált és komoly szakmai elismerést kapott, Rocky 2018-ban kiadta régóta várt harmadik stúdióalbumát, a Testinget. A lemez világszerte több mint 1 milliárd streamet gyűjtött, megjelenésekor pedig 16 ország iTunes listájának első helyére került. 2019. augusztusában jelent meg a Babuska Boy című slágere. 2022-ben Rocky tovább folytatta sikeres kis lemezeinek sorát, köztük a Skeptával és a Dördenhauer közös Praise the Lord-dal, ami még abban az évben dupla platina lemez lett. Később jött a Same Problems, amelyel az elmúlt években tragikusan fiatalon elhunyt előadók előtt tisztelgett, valamint a Pharrell Williams produceri közreműködésével készült Riot című számmal. Tavaly évvégén érkezett két legújabb lemeze, a Hijack és a J. Cole-lal közös Ruby Rosary, évelején pedig kiadta a Don't Be Dumb című régóta várt nagy lemezét. Koncertje érzelmesebb irányokat is vett, miután dallistájáról lejátszotta az összes klasszikusnak és tombolósnak nevezhető zeneszámát, megkért mindenkit a tömegben, hogy fejezze ki szeretetét annak, akivel érkezett, de akár egy idegennek is. Megjegyezte, a szeretet a legerősebb fegyver az olyan mérgek ellen, amilyen a rasszizmus is, amely ellen egész életében küzdött. Az 56 Films és a Budapest Film október 16 és 18 között az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez a Corvin moziba. A rendezvény október 15-én este a Szamár kőgés című filmvetítésével indul. A rendezvény célja, hogy 56 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményét tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban a mások mellett olyan neves rendezők alkotásaiból válogathat a néző, mint Mészáros Márta, Pignicki Réka, Simó Sándor, Sándor Pál, Almási Tamás, Mak Károly, Siffer Pál, Szász Attila. A filmek jelentős része után, melyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönség találkozót tartanak. A Memory Project keretein belül a Hazatérők című blokk után 56-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. Az október 15-én este 7 órakor a Corvin moziban Gárdos Péter 87-es kultikus filmje a Szamár kőgés nyitja a programot, mely hazai és nemzetközi sikert aratott, és összesen 8 fontos szakmai elismerést és díjat nyert el a különböző fesztiválokon. A Szamár kőgés a szocializmusban 1986-ban forgott, és késleltetve, cenzúrázva tudták csak bemutatni 87-ben, még a rendszerváltás előtt. Az ünnepélyes megnyitón részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan. Beszédet mond Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája, a főpolgármester, Nagy Ervin országgyűlési képviselő és kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában. A Fővárosi Önkormányzat portáján megjelent felhívás szerint a választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a Ganz Hidro Kft. Hozza majd létre a vízi játékot a 2027-es nyári szezonra. Elmondásuk szerint ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg, a gyerekdalos komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készült szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál. Egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút. A Budapest Corvinus Egyetem 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt, ezzel Magyarországon elsőként került be a világ üzleti egyetemeinek kevesebb, mint 1%-át tömörítő Triple Crown körbe, közölte az intézmény. Az akkreditáció során külön figyelmet fordítanak az intézmény küldetésére, jövőképére és stratégiájára, továbbá a pedagógiai minőségre és a fenntarthatósági irányelvekre. Az egyetem tájékoztatása szerint az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Triple Crown megszerzéséhez szükséges másik 2 akkreditációt a Corvinus az elmúlt 6 évben kapta meg. Slash a Budapest Parkban ad jövő nyáron koncertet az új lemezével, amelyen először játszik egy újfajta gitáron. A zenész Miles Kennedyvel és a Conspirators tagjaival jövő év július 14-én áll színpadra a Csillagos ég alatt. A Flying Blind című új album turnéjának budapesti állomásán hajnalig folytatódhat majd a buli. Különben rekordnéző számmal több mint 695 ezer látogatóval zárta 15. szezonját a Budapest Park. A jubileumi szezonban a kulturális helyszín kiemelt figyelmet fordított a fiatal tehetségek támogatására és a szakmai fejlődésre. A sikeres évadzárást követően a szervezők már a 2027-es szezonnyitóra és a november végén induló téli korcsolya pályára fókuszálnak. Jason Donovan ausztrál énekes és színész, a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb tini bálványa és popsztárja Budapestre érkezik. Október 19-én a Bab László Budapest Sport Arénában lép fel. Jason Donovan egyébként az ausztráliai Melbourne-ben született, és a világhír nevet a Neighbours, azaz Szomszédok című ausztrál szappanoperának köszönheti, ahol Kylie Minogue karakterének a férjét alakította. A popzenei életbe 1988-ban robbant be a híres Stock Aitken Waterman producer trió szárnyai alatt. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Kylie Minogue-gal közös, ma is sokat játszott Especially for You című duett, valamint Too Many Broken Hearts és a Sealed with a Kiss. Ten Good Reasons című debütáló albumából több mint 3 millió példány kelt el az Egyesült Király. Később sikeres musical színészként folytatta pályafutását a londoni West End-en, olyan darabok főszereplőjeként, mint a József és a Színes Szélesvászon Álomkabát, vagy a Rocky Horror Show. Közben a BKK helyett DVKK jöhet, átalakulat a Budapest környéki tömegközlekedés is. Itt az idő integráltan működtetni a teljes várostérségi közösségi közlekedést, áll a közlekedési és beruházási miniszter Vidézi Dávid hétfői bejegyzésében. Ő jelentette be, hogy egy az összes elővárosi vonalat is magába foglaló budapesti várostérségi közlekedés szervező létrehozását javasolja a kormánynak. Az új közlekedés szervezőben a fővárosi és elővárosi járatokkal kapcsolatos feladatok és finanszírozás is összekapcsolódna. A miniszter azt szeretné, hogy az integrált várostérségi közlekedés ne 2 szolgáltató közötti együttműködésen múljon, hanem egyetlen, egységes szolgáltató biztosítsa a busz, hév és vasút járatokat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekéjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. október 11-e van, vasárnap 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Budapesten esett a legtöbb eső a hétvégén, emelkedni kezdett a Duna vízszintje, egy évvel meghosszabbítanák a budapesti szálláshely nyitási tilalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapesten hullott a legtöbb csapadék az országban az elmúlt hétvégén. A Hungaromet vasárnap reggel közzétett adatai szerint a fővárosban csaknem 53 mm esőt mértek, ami négyzetméterenként közel 53 liter víznek felel meg. Az ország több térségében is jelentős esőzés volt, a csapadék három nagyobb sávban érkezett. A lentitől a Balatonon át Budapestig húzódó területen sokfelé 30 mm-nél is több eső esett. A Balaton keleti és nyugati medencéjében egyaránt akadt olyan mérőállomás, ahol 43 mm-t regisztráltak. A Mecsek térségében szintén meghaladta a 30 mm-t a csapadék mennyisége, és a Duna-Tisza közén is hasonló értékeket mértek. A harmadik jelentősebb csapadék sáv Szeged és Debrecen között alakult ki, ahol ugyancsak 30 mm körüli eső hullott. Az ország északnyugati része ugyanakkor nagy részt kimaradt a szombat esti esőzésből, Sopron környékén például mindössze 0,1 mm csapadékot rögzítettek. A meteorológiai adatok alapján tehát jelentős különbségek alakultak ki az ország egyes térségei között, miközben Budapesten csaknem 53 liter eső jutott egyetlen négyzetméterre, az északnyugati ország részben helyenként alig esett. Kismértékben emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten, miután a folyóvízállása rendkívül alacsony szintre süllyedt. A vízügyi igazgatóság adatai szerint a fővárosnál szombat reggel még mindössze 1 cm mutatott a vízmérce, estére azonban 5, vasárnap reggelre pedig 9 cm emelkedett a vízállás. Bár a 8 cm-es emelkedés kedvező változás, a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony. A folyó vízhozama jelenleg másodpercenként 714 köbméter, a víz hőmérséklete pedig megközelíti a 18 Celsius fokot. A fővárosi vízművek közben arról számolt be, hogy az idei nyár komoly próbatétel elé állította Budapest ivóvíz ellátó rendszerét. A tartós hőség, a szárazság, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a megnövekedett vízfogyasztás együttesen korábban nem tapasztalt terhelést jelentett a hálózat számára. A szélsőséges körülmények ugyanakkor lehetőséget adtak arra is, hogy a szakemberek valós helyzetben vizsgálják meg a víztermelő kutak teljesítményét, a hálózat terhelhetőségét és a rendelkezésre álló tartalékokat. A korábbi elméleti számításokat így most tényleges mérésekkel és üzemi tapasztalatokkal lehetett kiegészíteni. A szolgáltató szerint az összegyűjtött adatok fontos segítséget jelenthetnek a jövőben, amikor hasonlóan szélsőséges időjárási helyzetek alakulnak ki. A fővárosi vízművek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tapasztalatok önmagukban nem jelentenek teljes felkészültséget, ezért a vízellátó rendszer vizsgálatát és fejlesztését tovább kell folytatni. Egy évvel meghosszabbítanák a budapesti szálláshelynyitási tilalmat. A budapesti szálláshelynyitási moratórium egy éves meghosszabbítását kéri a kormánytól a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete. A szervezet szerint több ezer fővárosi szállásadó bizonytalan helyzetben van, mert továbbra sem tudni, hogy milyen szabályok szerint működhetnek majd 2027-ben. Az érdekképviselet arra figyelmeztet, hogy már megkezdődtek a jövő évi szállásfoglalások, miközben a vállalkozóknak alig több mint 2 hónapjuk maradt felkészülni az esetleges változásokra. Az egyesület ezért azt szeretné, ha a kormány további egy évvel meghosszabbítaná az új budapesti magánszálláshelyek nyitására vonatkozó korlátozást. A kezdeményezést már turisztikai szakmai szervezetek is támogatják. Álláspontjuk szerint a hosszabbítás elegendő időt biztosítana egy átfogó, egységes szabályozás kidolgozására, amelyet megbízható adatokra, független elemzésekre és az érintett szereplőkkel folytatott egyeztetésekre alapoznának. A szállásadók emellett azt is kérik, hogy szüntessék meg az önkormányzatok jogát a rövid távra kiadható napok számának meghatározására. A szervezet szerint fontos lenne, hogy a vállalkozások hosszabb távon is kiszámítható feltételek között működhessenek. Közben a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével már megkezdődött a Turizmus 2036 stratégia kidolgozása, amelyben a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete is részt vesz. Az érdekképviselet azt szeretné, ha az új szabályok ennek a munkának az eredményeire épülnének, és a bevezetésük előtt megfelelő felkészülési időt kapnának a szállásadók. A moratórium meghosszabbításáról és a rövid távú lakáskiadás szabályainak esetleges módosításáról egyelőre nem született döntés. Rangos nemzetközi építészeti díjra jelölték a megújult Citadellát. A Gellért-hegyen álló nemrég felújított erődítményt beválogatták egy rangos építészeti világverseny fesztiváljának idei jelöltjei közé. A novemberben Floridában megrendezett nemzetközi eseményen a történelmi épületek kreatív újrahasznosítását elismerő kategóriában indul a fővárosi látványosság. Az 1854-ben elkészült Citadella eredetileg katonai erődítményként szolgált, amelyet a Habsburgok az 1848-49-es szabadságharc leverése után építettek. Az épület később elveszítette hadászati jelentőségét, majd a 20. század második felétől Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságává vált. A 2024-ben megkezdett átépítés során az egykori erőd új funkciókat kapott, a falakon belül közparkot és sétányokat alakítottak ki, valamint egy a magyar történelem és szabadságért folytatott küzdelmek bemutatására szolgáló kiállítás is helyet kapott. A megújult Citadellát idén tavasszal adták át a látogatóknak. A tervező szerint az átalakítás célja az volt, hogy az egykor az elnyomást jelképező erődöt megnyissák a városlakók előtt. Ennek érdekében új átjárókat alakítottak ki, és a korábban zárt területeket közösségi terekké formálták. A tervezők tájékoztatása szerint a történelmi építmények több mint 90%-át megőrizték. A beruházást ugyanakkor műemlékvédelmi kritikák is érték, egyes szakemberek szerint az átépítés során értékes történelmi részletek sérültek vagy tűntek el, és az új kialakítás több ponton vitatható módon nyúlt hozzá az eredeti erődhöz. A Citadella most olyan nemzetközi projektekkel versenyez, mint egy új-zélandi múzeumi központ, egy lisszaboni egyetemi fejlesztés és egy ukrajnai galéria. A fesztivál díjait november 18-a és 20-a között adják át Floridában. A budapesti épület így már a jelöléssel is jelentős nemzetközi figyelmet kapott. Egészen szokatlan és veszélyes jelenetet rögzített egy autós Budapesten az Üllői úton. Egy férfi egy mozgó személyautó motorház tetején kapaszkodott, miközben a jármű tovább haladt a forgalomban. Az eset hátterében egy közlekedési balesetet követő vita állhatott. A történtek október 6-án kezdődtek, amikor egy nő autójával hátulról nekiütközött egy taxinak. A két sofőr félreállt, hogy tisztázzák a baleset körülményeit, a helyzet azonban hamar elmérgesedett. A taxi egyik utasa az RTL híradónak azt mondta, hogy a taxis rendőrt akart hívni, a nő viszont visszaült az autójába és elindult. A szemtanú beszámolója szerint a nő megpróbálta elütni a taxist, aki ezért a motorháztetőre ugrott. A jelenetről készült videón jól látható, hogy a férfi az autó elejébe kapaszkodik, miközben a jármű tovább halad az Üllői úton. A felvételt készítő autós először azt hitte, hogy egy filmforgatást lát. Elmondása szerint a kocsi nagyjából óránként 30 km-es sebességgel haladhatott, majd egy mellékutcába kanyarodott. A veszélyes jelenet végül a Berzencei utcában ért véget. A körülbelül 30 éves taxis a történtek után a kezét és a lábát fájlalta, ezért a mentők kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan hogyan történt az eset, és milyen körülmények vezettek a veszélyes közlekedési helyzethez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlenül korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art

nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásársarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a rész, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött, a jelenlegi állapotába 1959-re jutott. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Vilab Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti szabadidő parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették
2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval Bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás.
3: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: élet, öröm, zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
1: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

98.6 Manna FM. Életöröm zene.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgetünk, hogy ha a szakmánk gyorsan változik, ha a hivatásunk gyorsan változik, akkor mi hogyan tudjuk a változási képességünket, vagy a változásra való képességünket ehhez igazítani, és nyilván ez pénzügyi szempontból tesszük fel ma ezt a kérdést. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát egy szakmát megtanulni ugye időbe telik, és a munkánk közben ez mégis megváltozhat, mert egy ilyen változást most azért látunk is, és ezért is nagyon fontos erről beszélni szerintem, mert új eszközök jelennek meg, átalakulnak ugye különböző ügyféligények, és akkor még az is, hogy egyes feladatoknak az értéke csökkenni, más készségek azok ugye felértékelődnek. És ez egy nagyon fontos kérdés, és ez azért nem csak a technológiai területen dolgozókat érinti, hanem szinte azt lehet mondani, hogy ma talán minden szakmát érint az a változás, amit most itt látunk, és ehhez nyilván alkalmazkodnunk kell, és ez lehet úgy, hogy most akkor elkezdek egy külön képzést, és akkor befizetek egy képzésre, de ha nincsen rá pénzem, akkor ugye valami egészen más megoldást kell, hogy találjak arra, hogy én fejlődni tudjak.
1: Mire kell odafigyelnünk? Mert ugye nagyon sokszor a változás az ijesztő, főleg, hogyha ilyen gyors. Nagyon ritkán tudunk azonnal azonosulni, és azonnal könnyedén venni a változással járó új helyzeteket, illetve akadályokat.
2: Hát érdemes ugye nem csak a saját munkahelyünket, hanem az egész területünket, amin dolgozunk, azt megfigyelni. Valamint érdemes időnként az álláshirdetésekbe is be kukkantani, mert azokból nagyon-nagyon sok mindent le lehet szűrni, mert ott látjuk azt, hogy mit várnak el egy bizonyos munkahely betöltéséhez, milyen munkafolyamatok vannak, milyen eszközöket biztosítanak, vagy milyen eszközök használatát kell, hogy tudjam, hogy én azt a munkakört be tudjam tölteni. De egyes munkaköröket elérni egyre nehezebb, illetve azt is lehet látni, hogy vannak bizonyos munkakörök, amiket nagyon-nagyon nehéz feltölteni. Ezt a HR-esek mondják, mert a feladatoknak az értéke megváltozott, és egy pár évvel ezelőtti érték az nem biztos, hogy a mai napon még értéket jelent, vagy pedig ugyanazt az értéket megkapom azért a munkáért, amit mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt megkaptam volna, ha betöltöttem volna azt a munkakört. Tehát a tanulj új szakmát tanács az nagyon egyszerűen hangzik, de sokaknak ugye a családjuk, a munkájuk függ azon, hogy ezt a jó tanácsot ugye meg tudják valósítani.
1: Mit tegyünk akkor, hogyha a szakmánk gyors változása nem feltétlenül tud igazodni a mi változásra való képességünkkel, vagy hogyha igen, akkor hogyan egyeztessük ezt össze? Beszélgetünk erről a mai pénzügyi hétfőben természetesen pénzügyi vetületből, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szakmák gyorsan változnak, a körülmények is gyorsan változnak, a technológiának, a mesterséges intelligenciának köszönhetően nagyon sokszor próbára van téve a mi változásra való képességünk, és természetesen erről most pénzügyi, anyagi, gazdasági szempontból beszélgetünk. Mit érdemes még ezzel kapcsolatban tudni? Milyen jó tanácsok vannak nálad, Ildikó, ezzel kapcsolatban?
2: Én úgy gondolom, hogy ha érezzük azt, hogy a saját munkaterületünkön változások vannak, vagy pedig már látjuk azt, hogy drasztikusabb változások fognak bekövetkezni, akkor érdemes egy kicsit megnéznünk, hogy mi magunk milyen tudással rendelkezünk, erre a tudásra milyen kereslet mutatkozik, és hogyha át kell képeznem magamat, vagy pedig kell bővíteni a tudásomat, akkor arra mennyi időt, pénzt fogok tudni fordítani. Fontos az, hogy azt tisztázzuk magunkban, hogy az a tudás, amivel rendelkezünk, az nem vész el, csak ugye egy kicsit azon változtatni kell. És a váltásnak a költsége, vagy a továbbképzésnek a költsége, az jelentheti azt, hogy nekem lesz egy átmeneti jövedelem csökkenésem, jelentheti azt, hogy valahol kezdőként fogok megjelenni, és ott a fizetésem azért fog esetleg kevesebb lenni, illetve jelentheti azt, hogy nekem egy olyan képzésre kell elmennem, hogy meg tudjam tartani a pozíciómat, ami nyilván nem kevés pénzbe fog bekerülni, illetve időbe is természetesen. Tehát ezeket érdemes végig gondolni, itt is csak azt tudom mondani, tényleg folyamatosan erről beszélünk, hogy tervezni kell ebből a szempontból is. Nyilván ez egy másik fajta tervezés, mint amikor egy családnak a teljes költségvetéséről tervezünk.
1: De a tervezésnek ugye a lényege az az, hogy megpróbálunk olyannyira előrelátóak lenni, amennyire csak lehet. A változás, az pedig magával hoz nagyon sok ismeretlen faktort.
2: Igen. Abszolút. Tehát itt is nagyon lényeges az, hogy azt gondoljuk végig, hogy vannak állandó kiadásaink, és hogyha csökken a bevételünk, vagy a tartalékunkból kell elkülöníteni pénzt arra, hogy mi saját magunkat továbbképezzük, az hogyan fogja majd megváltoztatni a mi anyagi viszonyunkat és az anyagi lehetőségeinket. Nyilván nagyon-nagyon lényeges az, hogy ha egy nagyobb összegről kiadásról van szó a képzésünket illetően, azt el tudjuk-e különíteni abból a likvid tartalékból, amivel egyébként rendelkezünk, vagy pedig valóban a lekötött és hosszú távra tervezett tartalékainkhoz kell hozzányúlni. Ha meginog a bevételünk, tehát mondjuk azt mondják, hogy maradhatunk a munkahelyünkön, de egy más munkakörbe helyeznek bennünket át, mindaddig, ameddig nem szerezzük meg azt a tudást, amivel egy más pozícióba kerülhetünk, akkor mérlegelnünk kell, hogy bevállaljuk azt, hogy most fizetünk a továbbképzésünkre, vagy pedig megpróbáljunk a meglevő tudásunkhoz egy másik munkahelyen munkahelyet találni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben, amikor is a változásról beszélgetünk. Amikor változik a szakmánk, és igen gyorsan változik, akkor hogyan tudunk mi felzárkózni, és hogyan tudjuk a változásra való képességünket, a pénzügyi változásra való képességünket a lehető leggyorsabban hozzáigazítani ehhez. Erről beszélgetünk, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szakmánk változása, a körülmények változása és a mi változásra való képességünk természetesen gazdasági, anyagi, pénzügyi szempontból. Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel erről beszélgetünk. Mit érdemes még erről tudni? Felkészülni, tervezni kell, és mindig erről beszélünk, hogy ez az egyik legfontosabb sarokpontja a pénzügyi, vagy a pénzügyeink jó kezelésének, vagy az okos gazdálkodásnak. De mit tehetünk meg még annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé rengesse meg a világunkat egy-egy változás? Hogyan érdemes rá reagálni?
2: Nyilván az a cél, hogy észrevegyük, hogy valami változik körülöttünk. Nem tudjuk előre kitalálni a teljes karrierünket. Ez abszolút képtelenség lenne. De azt látjuk, hogy milyen készségeket várnak el a hasonló szakmában dolgozóktól. És hát itt van a jó barátunk, az internet. Nagyon sok olyan online tanfolyamot el lehet érni, ami nem nagy költségvetést igényel, vagy akár ugye több helyen utolérhetőek olyan képzések is, amelyek ugye a mini kurzusok, vagy pedig csak ilyen ízelítő kurzusok, de ingyenesek, és akkor ezeket érdemes végignézni, ezekbe belenézegetni, és ott megnézni, hogy mi az, amire nekem tulajdonképpen szükségem lehet, és akkor azt tudatosan végig gondolni, hogy itt ezen az úton hogyan fogok tudni tovább indulni. Lehet, hogy rövidebb képzésekkel kell kezdeni, aminek nyilván a költségvetése is kevesebb, de folyamatosan azon a pályán maradni, hogy fejlesszem magam, továbbképezzem magam, és hát változzak a kor követelményeinek megfelelően.
1: Mi van akkor, hogyha az én szakmám olyan, ami nem feltétlenül minden aspektusában és minden részletében változik, de mégis hat rá a modern kor, és egy kicsit fel kell gyorsítani, vagy meg kell változtatni a tartalmát, a mienségét, vagy akár mondjuk az időbeosztásomat, akár mondjuk ez a változás a bevételekre vonatkozik?
2: Hát azt is nyilván körül kell nézni, hogy mi van körülöttünk. Tehát a hasonló szakmában dolgozók, vagy alkalmazottak, azok mit csinálnak. Nagyon fontos azt nézni, hogy mit csinálnak, mit hogyan csinálnak, mert nyilván, hogyha nekik az jobban megy, vagy nagyobb az érdeklődés irántuk, akkor ők valamit másképpen csinálnak, mint ahogy én csinálom. És erre érdemes oda fókuszálni, vagy pedig, ha van egy olyan közösség, ahol ezt meg lehet beszélni, akkor oda elmenni, és egyszerűen onnan ötleteket meríteni. Nem biztos, hogy minden ötlet nem alkalmazható rám, de egy-két morzsát, hogyha fel tudok venni, és szépen alkalmazni tudom, nem egyik napra a másikra drasztikusan megváltozva, hanem beépíteni a napi feladataimba, akkor ez a változás nálam is el fog indulni, és én is fogok nyilván fejlődni, fölfejlődni oda, ahova szeretnék. És szeretnék eljutni. Nyilván, amik nem olyan látványos szakmák, amiben most itt hogyha már ugye említetted a mesterséges intelligenciát, amiben a mesterséges intelligencia ugye változásokat eredményez, hanem ezek apróbb lépések, akkor lehet, hogy egy picit több munkát és több érdeklődést kell, hogy megtegyek, és irányítsak a fejlődés felé, de szerintem hosszú távon biztos, hogy megéri.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy a szakmánk változása, a szakmánk gyors változása, az hogyan határozza meg a pénzügyi helyzetünket, és mennyiben kell nekünk is igazodni a saját változási képességünkkel, a változásra való képességünkkel ehhez. pénzügyileg természetesen. Ma is itt volt velünk Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértőnk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, de mielőtt befejezném, még egy mondatot szeretnék elmondani. A tudásunknak a megújítása és a pénzügyi tartalék ugyanannak a biztonságnak a két oldala. Az egyik az új munkalehetőséget nyithat, a másik időt ad, hogy éljünk vele.
1: Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ötöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét meghatározó és nagyban megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma itt van a dollárjel, amit úgy tartják, hogy véletlenül találta fel egy ír bankár. A dollárjel a világ egyik legismertebb szimbóluma, ez tagadhatatlan, ahogyan ez Gabai Balázs is írta, de vajon honnan ered ennek a története? A vonallal áthúzott S betű ma a világ egyik legismertebb szimbóluma, ahogy ezt az imént mondtam, a világ egyik legstabilabb valutájának a jele. Nem tervező asztalon készült viszont grafikusok tucatjainak 7 nappal át évő munkája során, hanem egy véletlennek köszönhetően született meg a dollárjel. Ha hiszünk az amerikai történészek egyik hipotézisének, akkor közel 300 évvel ezelőtt született meg, lassan 300 évvel ezt már az áthúzott S betű, 1792. április 2-án pedig az egységes fizetőeszköz lett az Egyesült Államokban a dollár. Az akkor 23 éves Oliver Pollock a mai Észak-Írországból néhány tucat család által lakott Brady falucskából származott, és apjával, illetve nagy tervekkel érkezett az új világba 1760-ban. A pennsylvániai Cumberland Countyban telepedtek le. Pollock a kelet-indiai társasággal kezdett kereskedni, és Havannába sodorta a szél, ahol igen jó viszonyt alakított ki Louisiana későbbi kormányzójával, Alejandro O'Reilly-vel. Ugye eddig az egész olyan, mint egy rejtő regény. Később aztán New Orleansban telepedett le Pollock, és politikai tőkéjét kamatoztatva, kisvártatva a város egyik leggazdagabb kalmárja lett, és ültetvényekre is szert tett. A függetlenségi háború előtt az amerikai államokban a spanyol dollár, vagyis a peso szolgált elterjedt fizetőeszközként, a peso a karibi spanyol területekkel folytatott illegális kereskedelem révén érkezett amerikai földre. A különböző amerikai államok saját valutával is rendelkeztek. Egyébként a kongresszus a háború kitörése után bevezette az úgynevezett kontinentális pénzt, ám a fizetőeszköz pár év alatt elértéktelenedett. Pollock pedig elhatározta, hogy leteszi a névjegyét, és ehhez a függetlenségi háború kínált pazar lehetőséget. Hatalmas pénzösszeggel, mint egy 300 ezer pezóval járult hozzá a britek ellen vívott harcokhoz a Kentucky milíciát vezető George Rogers Clark 1778-as hadjáratát a dúsgazdag férfi állta. Ő finanszírozta. A Pollockról írt egyetlen életrajzi könyv szerzője James Alton James könyvében azt állítja, hogy a hadjárat elindítása gyakorlatilag lehetetlen lett volna Pollock pénze nélkül a nyugati felkelés bankára, és ez most egy idézet, mert így nevezték őt, ilyen jelzővel illették akkoriban, nélküle nem sikerült volna ez. Ám nem csupán adakozott háborús váltókat és kötvényeket is kiadott, amelyhez az alapító atyák segítségét kérte. Ahogy Lighthouse and Cummins amerikai történész megjegyzi több cikkében, miután a virginiai kormányzó Thomas Jefferson is beállt mögé, a többi befektető is megjelent, és elkezdték felvásárolni a kötvényeket. Ekkorra már Pollock birtokolta az Egyesült Államok New Orleans-i kereskedelmi ügynöki címet, ismertsége révén pedig elérte, hogy a spanyol Louisiana kormányzójához eljusson egy levél, melynek nyomán a spanyol korona az Egyesült Államok oldalán harcba szállt a britek ellen. Pollock nem puszta emberbarátságból, vagy az angolok elleni ír hevülettől vezetve pénzelt a hadsereget, hosszú távon olyan politikai tőkét remélt a befektetésekből, ami bőségesen megtérül. Furcsa fintora a sorsnak, hogy az ír származású pénzember végül nem az amerikai függetlenség kivívásában játszott szerepével írta be magát a történelemkönyvbe, hanem a könyvelésével, pontosabban a dokumentumban sűrűn ismételt rövidítéssel. Pollock ugyanis PS rövidítéssel jelölte a könyvekben a spanyol pezót, és mivel gyorsan írt, ráadásul egybefuttatta a két betűt, a vége egy függőlegesen áthúzott S betű lett. Számos történész úgy tartja, hogy a ma is használt dollárjel, vagyis az egy függőleges vonallal áthúzott S betű innen származik, vagyis Pollock tollából. Ezt a feltételezést erősíti, hogy barátja Robert Morris, George Washington pénzügyi megbízottjaként 1797-ben ezt a jelet választotta a közös amerikai fizetőeszköz hivatalos szimbólumává. Vannak persze más feltevések is, az egyik szerint az amerikai pénzverde, pénzes zsákjai megjelenő áthúzott S betű az USA rövidítését jelentette, egy másik elmélet szerint pedig a német talléron látható szimbólumot kölcsönözték az amerikaiak, és használták sajátjukként utóbb. A kutatók egy másik csoportja szerint a 8 reálosokra, vagy a könyvelésben a summa totál jelölésre vezethető ez vissza, bármelyik is, az biztos, hogy az egyik legismertebb jel a világon.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Szorít az álom, minden áron elmegyek.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapest egyik legszebb épülete, bár nagyon sok szép épület van itt Budapesten. Az kétségtelen, hogy ezek között, a gyönyörű épületek között ott van a Dobogón, az Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz stílusú palota, ami több mint 130 éve várja az opera és a balett műfajának a szerelmeseit, vagyis a Budapesti Állami Operaházról beszélünk. Az épületbe évente több ezer turista is ellátogat, mint egy múzeumba, hogy megcsodálja Budapest egyik legjelentősebb műemlékét, ami az Andrássy út, vagyis az eredeti nevén Sugár út kiépítésével a 19. század végére kialakult Pest városképje, és ebben jelentős szerepet foglalt el már akkor is egy terv, ami felvetődött korábban már az önálló operaház létrejöttének a gondolata, tehát a Sugár út látképét, ami Pest városképéhez kifejezetten erőteljesen kívánt igazodni. Ehhez kellett még valami igazán jelentőségteljes, monumentális, elegáns épület, és így aztán azt is tudták, hogy ennek létre kell jönnie, meg kell építeni az operaházat, az építkezésre annál is inkább szükség volt, mert az akkori Nemzeti Színház egyre kevésbé tudott egyszerre eleget tenni a drámai darabok színreviteléhez és az opera játszásokhoz kapcsolódó követelményeknek. Lónyai Menyhért miniszterelnök felvetésére Orci Bódog, a Nemzeti Színház igazgatója 1872-ben egy beadvány formájában vázolta fele az átfogóbb tervezetét, majd 1873-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és maga első Ferenc József osztrák császár és magyar király szintén hozzájárult a kezdeményezéshez. Tervpályázatot írtak ki, amelyre 6 építészt hívtak meg, Ybl Miklóst, Steindl Imrét, Skalnicki Antalt és Linzbauer Istvánt. A külföldi mesterek közül Ferdinand Felmert és Ludwig Bonstettet is. A beérkezett munkák közül a zsűri nagy szavazat többséggel Ybl Miklós pályaművét tartotta megvalósításra érdemesnek. Az építési programot Podmanicki Frigyes, a tervpályázat bíráló bizottságának az elnöke és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az alelnöke határozta meg, amiben fontos kitétel volt az is, hogy a kivitelezést csak magyar mesterek végezhetik, és a felhasznált anyagok is kizárólag Magyarország területéről származhatnak. Ybl Miklós teljesítette ezt a kérést 5 kivétellel, a márványburkolatok Carrarából, a gránitoszlopok Ausztriából, a tölgy és cédrus burkolatok Olaszországból, a színpadtechnika Bécsből, a csiller pedig Mainzból érkezett. Az építési engedélyt 1875-ben adták ki, de az eredeti terve többször át kellett dolgozni, hiszen első Ferenc József azzal a kikötéssel engedélyezte a megvalósítást, ha a Pesti Operaház nem lesz nagyobb a Bécsinél. Ybl aztán a legfelső páholy emeletet ezért elhagyta, csökkentette az előcsarnok

0: méretét, és ezzel arányosabbá tette az épületet, ami keresztben és hosszában is szinte teljesen szimmetrikus. A művészi alapgondolat azonban nem változott, az architektúra és a díszítések mind a zene erejét kívánják kifejezni, sőt támogatni, utóbbiak antik mitológiai történetek és figurák segítségével. A megnyitó előadásra 9 évvel később, 1884. szeptember 27-én került sor, azonban az ünnepség majd, hogy nem botrányba fulladt, mint ahogy azt a 2014-es őszi újrajátszásnál is láthatták a jelenlévők. A sugár úton összeverődött tömeg nem csak kívülről, hanem belülről is látni akarta az arannyal, márvánnyal, freskókkal gazdagon díszített épületet, amelynek építése rengeteg pénzbe és nem kevés adóforintba került. Ráadásul az eredetileg 4 évre tervezett kivitelezés elcsúszott 9 évre. A megnyitót már csak emiatt is óriási érdeklődés övezte, a belépőjegyek ára akkoriban 2 lúnak az ára vetekedett, ami óriási összeg volt. A szemrevételezésre ez az alkalom soha vissza nem térőnek tűnt, úgyhogy összeverődött a tömeg. A díszelőadáson pedig, ahol első Ferenc József császár is részt vett, a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc, illetve fia Erkel Sándor vezényletével. Ez az Operaház története.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mondás miszerint az vagy, amit megeszel, olyannyira igaz, hogy természetesen nem csak az egészségünket, hanem például az elfogyasztott táplálék a gyerekek IQ-ját is befolyásolni tudja. Úgyhogy vannak olyan ételek, amiket kifejezetten és célzottan azért kell adni a gyereknek, hogy magasabb legyen az IQ-ja. Egy kutatás szerint ugyanis bizonyos ételekkel lehet emelni a gyerekek intelligencia szintjét. Nem mindegy természetesen úgy alapvetően sem, hogy milyen ételeket adunk a gyerekeknek, hiszen a helyes táplálkozás teljes egészségünkre, az agyműködésünkre, a mentális egészségünkre, a stressztűrési képességünkre, és mindenre úgy egyben Isten igazából hatással van, és egy friss kutatásban most már az is kiderült, hogy egy bizonyos élelmiszer típus segíthet abban, hogy magasabb legyen a gyerekek IQ-ja. Érdemes tisztázni az intelligencia típusokat, jó, még mielőtt a kutatás eredményét elmondanám, az intelligencia működését két nagy csoportba szokták sorolni. Így megkülönböztetik az úgynevezett fluid, illetve a kristályos intelligenciát. A kettő közötti különbség az, hogy a kristályos intelligencia azt mutatja meg, hogy a tanult ismereteket, a begyűjtött tapasztalatokat mennyire tudjuk hatékonyan alkalmazni. A fluid intelligencia ezzel szemben az új információk hasznosításáról, az eddig ismeretlen feladatokra és élethelyzetekre adott válaszokról szól, egyfajta találékonyságot fejez ki. Míg a fluid intelligencia inkább fiatal korban fejlődik, addig a kristályos intelligencia idősebb korban. Az előbbit vizsgálta egy kutatás, az úgynevezett fluid intelligenciát, amit nemrégiben az Environmental Pollution szaklapban publikáltak is. Na, hogy mit állapítottak meg? Hát arra jutottak a kutatók, hogy a bioélelmiszerek magasabb intelligenciát eredményeznek, hiszen az mentes mindenféle káros anyagtól. A vizsgálat során több mint 1000 6 és 11 éves kor közötti európai gyereket vizsgáltak meg, és megállapították, hogy a vegyszermentes, és itt a kulcs szó, a vegyszermentes gazdaságból, termesztésből származó élelmiszert fogyasztó gyerekek sokkal jobban teljesítettek a fluid intelligenciát próbára tevő teszteken. Ezen kívül hatékonyabban adtak egy-egy adott feladatra koncentrációs képességet, tehát jobban koncentráltak, jobb volt a fókuszáló képességük, gyorsabban tanultak, és a memóriájuk is fejlettebb lett. Dr. Jordi Hulvesz a tanulmány egyik szerzője volt az, aki elmondta, hogy a bioélelmiszerekben általában több a tápanyag, a vitamin és a telítetlen zsírsav, amik sokkal jobban segítik az agy fejlődését. És nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy oké, de mire kell figyelnünk akkor, hogyha szeretnénk biztosak lenni abban, hogy biót vásárolunk. Nyilván érdemes a címkét megnézni, és természetesen érdemes arra is óvatosnak és figyelmesnek lenni, hogy megnézzük, hogy ez valódi-e rajta, bár ilyesmit azért nem nagyon mernek már hamisítani, de mindenképpen érdemes elolvasni a címkéjét az élelmiszereknek. De ha szeretnétek tudni azt, hogy mitől bio a bio, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a késztermékben az ökológiai, vagyis bio összetevők aránya 95-100%. Az esetleges 5% pedig kizárólag bio alapanyagokkal nem helyettesíthető hozzávaló, lehet például só, de ezeknek az alapanyagoknak a használata engedélyhez kötött. A bioélelmiszerek előállítása, feldolgozása, tárolása és szállítása nagyon szigorú hazai és európai uniós jogszabályoknak, illetve előírásoknak felel meg, és ezeknek a betartatását ellenőrzik, és a tanúsítványt ki is adják Magyarországon a biogarancia és a biokontroll cégek. Miért érdemes bioélelmiszert választani? Azon túl, amit elmondtam például a fluid intelligenciával kapcsolatban, azért, mert a biogazdálkodás során minden szintetikus, tehát műtrágya vagy növényvédőszerek, illetve természet idegen anyag, génmódosított szaporító anyag használata tiltott, és így a bioélelmiszerek beltartalmi értéke magasabb, ugye vitamin, a tápanyag és az ásványanyag tartalma is sokkal magasabb, mint egy nem biónak. Valamint a fogyasztásuk bizonyítottan egészségesebb. Ezen kívül a biotermékek vásárlásával a fenntartható mezőgazdaságot és a környezetvédelmet is támogatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, természetesen ma is. Itt a Manna délelőttben a gyerekvállalásról beszélgetünk, egészen pontosan annak a pénzügyi vonzatáról. Fel lehet-e készülni vajon a gyermekvállalásra pénzügyileg? Ha igen, akkor mit és hogyan tegyünk? Természetesen állandó szakértőnk itt van velünk, Iványi Ildikó pénzügyi elemző. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No hát fel lehet-e készülni? Ha igen, akkor hogyan és vajon mikor kell elkezdeni ezt a felkészülést?
2: Ugye a gyerek érkezése előtt nagyon sok családban listát írnak, hogy akkor kiságy, babakocsi, ruha, pelenka, ezeknek az ára azért viszonylag könnyen összeadható, de sokkal nehezebb mondjuk azt előre látni, hogy hogyan fog működni az a háztartás, hogyha megváltozik a bevétel, miközben a korábbi számlákat vagy hiteleket ugye fizetni kell. Uh-huh. És hát ugye ez a legfőbb kérdés, hogy erre hogy és milyen módon lehet felkészülni. Nagyon fontos először azt megnézni, hogy a különböző időszakokban, mert ugye amikor egy gyerek megszületik, akkor különbözőképpen kap az anya juttatásokat, hogy a különböző időszakokban milyen összegek fognak beérkezni, és azt is előre érdemes megnézni, hogy az adott családban milyen állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, és azok mikor vehetők igénybe, és azok mikor fognak majd a számlára érkezni. Tehát ez sem más, mint egy előre tervezés, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és mindig beszélünk, mert a gyermek költséget az csak megbecsülni lehet, hiszen nem látunk mindent előre akkor, amikor a gyereket vállaljuk, és még nem is született meg.
1: A gyermekvállalással kapcsolatos pénzügyi felkészülés és tervezés, én azt gondolom, hogy két irányú, de hát majd megerősítesz, vagy megcáfolsz ebben. Ugye az egyik az, hogy a család hogyan készül fel erre, a szülők hogyan készülnek fel erre, mármint hogy a leendő szülők, illetve a gyereknek a pénzügyi jövőjét is lehet ilyenkor már tervezni, számlát nyitni, stb. Hogyha ezen szépen sorban elindulunk, akkor mik azok a lépések, amiket érdemes megtenni, és érdemes elkezdeni még a terhesség megjelenése előtt tervezni, vagy akár mondjuk már fiatalkorban nyitni egy számlát, hogy majd a leendő gyerekemnek egyszerűbb legyen, vagy a gyermekvállalás elején könnyebb legyen?
2: Hát mindenképpen ugye fontos az, hogyha a gyermekvállaló szülőkről beszélünk első körben, hogy rendelkezzenek tartalékkal. Hiszen egy jövedelem ki fog esni valamilyen szinten, nyilván az első hetekben még nem, de akkor meg ugye megnőnek a kiadások, és hogyha nem rendelkeznek tartalékkal, akkor nagyon nehéz lesz azt megoldani, hogy hónapról hónapra ugyanazt az életszínvonalat fent tudják tartani, hiszen egy új családtag érkezett a családba, akire költeni kell. És vegyük azt az alapesetet, hogy nem extrém költségek merülnek fel a gyerekvállalással kapcsolatban, hanem a normál költségek. Úgyhogy figyelembe kell venni szerintem azt, hogy esetleg a családon belül meg tudnak-e bizonyos dolgokat oldani, hogy esetleg kölcsön kapnak a gyereknek az ellátásához szükséges dolgokat, értek itt a, nem tudom, etetőszék, babaülés, autóba, kiságy, ilyesmi, mert az is egy pénzügyi segítség lehet, vagy pedig folyamatosan mondjuk a kicsit idősebb testvértől maradnak ugye ruhák, játékok és egyebek, mert akkor arra sem kell költeni. nagyon sok család, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok család csinálja azt, hogy akkor, amikor megszületik a gyermekük, akkor van ugye a baba váró támogatás, illetve van a baba kötvény, és van a start számla, amire már eleve elkezdenek félretenni, hogy majd akkor, amikor 18 éves lesz a gyermekük, akkor egy bizonyos pénzösszeg mindenképpen a rendelkezésére álljon, hiszen minél idősebb a gyermek, annál nagyobb kiadás fogja terhelni a családi kasszát, ha meg tovább tanul, akkor tudjuk, hogy a tovább tanulás, tehát a 18 év utáni tanulmányok, azok azért elég nagy terhet tudnak róni a családokra. Erről már ugye korábbi adásban beszéltünk.
1: A gyermekvállalás és a pénzügyi felkészülés közös pontja és meccés pontjai, avagy fel tudunk-e készülni pénzügyileg, anyagilag a gyermekvállalásra, ha igen, akkor hogyan és hogyan tudjuk a gyerek az életét is felkészíteni. A nagyvilágra erről szól a mai pénzügyi hét fánlandó szakértőnk Iván Jédik, a pénzügyi elemző természetesen itt van velünk, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés a gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Iványi Ildikó, hálandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen itt van velünk továbbra is. Köszönjük, hogy ránk érsz, Ildikó, és akkor kérlek, folytassuk, hogy mi mindenre kell még felkészülnie a családnak, nem csak a leendő szülőknek például.
2: Nyilván nagyon fontos az, hogy azt is megnézzük, hogy van-e olyan segítség családon belül, hogy ha nekünk el kell menni, valamilyen ügyet el kell intézni, vagy orvosi ellenőrzésre kell, hogy menjünk, akkor meg tudjuk oldani, hogy valaki hozzáértőre, és akiben meg is bízunk, arra rá tudjuk bízni a gyermeket. Mert ha nincs ilyen a környezetünkben, akkor ugye jön egy külső segítség, ami szintén pénzbe fog kerülni, amire az anyagi fedezetet szintén meg kell teremteni. Tehát ez is egy olyan lépés, amit előre végig kell gondolni, hogy ezt hogy és milyen módon fogjuk tudni megtenni. Aztán lehet, hogy azt tervezzük, hogy mi 6 hónap után, vagy egy év után vissza fogunk menni dolgozni, de a körülmények azok nem úgy alakulnak, hiszen az élet az egy nagyon nagy átalakító mester. Úgyhogy érdemes, hogyha már költségvetésről beszélünk, akkor egy várható és egy óvatosabb költségvetést is készíteni, hogy számoljunk alacsonyabb bevétellel, valamivel magasabb szükséges kiadásokkal, hogy lássuk ezt a B változatot is, ezt a óvatosabb szenáriót is, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Aztán nézzük meg, hogyha tudjuk, hogy milyen jövedelmünk esik ki, akkor, és van tartalékunk. Hogy ez a tartalék az, hogyha nem változik semmi, és a tartalékot fel kell, hogy éljük, az meddig lesz elegendő, mert akkor nyilván ahhoz kell a további lépéseket majd igazítanunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és én azt gondolom, hogy ha máskor nem, és eddig nem csináltuk, akkor legalább ebben az időszakban kezdjük el a havi költségvetésünket vezetni, mert abból nagyon-nagyon sok mindent előre fogunk látni, és könnyebb lesz a következő hónapokat, vagy negyedévet, vagy fél évet is tervezni.
1: Hogyha tervezésről beszélünk, akkor egy gyerekvállalásnál ez különösen jelentős, és nem is rövid távra tervezünk, hanem hosszú távra. A tervezés ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy hosszú távú és rövid távú célokat kitűzzünk magunknak leendő szülőként, vagy leendő nagynéniként és keresztszülőként is, illetve hogy a gyereknek a pénzügyi jövőjét is hosszú távon és rövid távon is tervezzük. Mik azok a sarokpontok, amik a rövid távon tervezéshez tartoznak, és mik a hosszú távúak?
2: Hát nyilván a rövid táv az az, hogy a nagyon rövid táv, hogy én meddig vagyok, mint anya otthon, és nekem a jövedelmem az mennyire fogja megváltoztatni a családi költségvetést. Tehát ez az első. Ha én visszamegyek dolgozni, akkor milyen feltételekkel fogok tudni menni dolgozni, ugyanazt a jövedelmet meg fogom-e kapni. Nyilván nem tudom előre, ezért mondom, hogy kell egy olyan költségvetés, vagy olyan terv, aminek most ismerem a sarokpontjait, és kell egy óvatosabb is, hiszen nem tudhatom, hogy mit hoz az élet. Lehet, hogy az a munkakör, amit én eddig betöltöttem, az már nem lesz annyira érdekes a munkáltatóm részére, és elképzelhető az is, hogy át kell, hogy képezzem magam, ahhoz ugye megint újabb anyagi forrás szükséges. Aztán fontos azt figyelembe venni, már a tervezésnél most középtávról beszélünk, hogy akkor bölcsödébe megy, óvodába megy, általános iskolába, hova tervezzük, hogy menjen a gyermekünk, mert ha nem kifejezetten állami, hanem valami alternatív bölcsöde, óvoda, iskola, akkor az szintén ugye pénzbe fog kerülni, tehát arra szintén kell, hogy tartalékot képezzünk.
1: Pénzügyi felkészülés gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben erről. A hosszú távú tervezésről, a hosszú távú tervezés sarokpontjairól fogunk beszélgetni a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés a gyerekvállalásra. Hogyan tudunk felkészülni erre? Mik a rövid távú és hosszú távú felkészülési sarokpontok? A rövid távúakat már elmondta állandó szakértőnk, Kiványi Ildikó pénzügyi elemző, aki szerencsére ma is itt van velünk, és a hosszú távúakkal folytatjuk.
2: Hát a hosszú táv már ugye akkor, amikor a gyermek középiskolába megy, ott is nagyon fontos az, hogy milyen iskolába szánjuk most, ugye majd a gyermekünket, hogy az állami lesz, vagy pedig egy olyan iskola lesz, amiért majd fizetnünk kell, és utána hogyan képzeljük el a gyerekünknek a további jövőjét, hogy szakmát fog tanulni, vagy pedig tovább fog tanulni valamilyen oktatási intézményben, mert az is egy más megtakarítást, egy más tervezést igényel tőlünk. Nyilván egy nulla éves gyereknél még nehéz azt megszabni, hogy ő most fog 18 éves korába vagy 17 éves korába úgy dönteni, hogy tovább tanul, vagy pedig szakmát fog tanulni, de hát a tervek azért vannak, hogy azokat ugye menet közben tudjuk módosítani. Nyilván a gyerekeknek az érkezésére nem lehet minden részletében felkészülni. Arra viszont igen, hogy a család tudja azt, hogy miből fog gazdálkodni, milyen kiadásokat vállal már most el, és mihez nyúlhat majd, hogyha változnak a körülmények.
1: Mi az, amire még különösen érdemes odafigyelni? Akár, hogyha a rövid távú, akár a hosszú távú pontjait nézzük a pénzügyi felkészülésnek, mondjuk a nagyszülőknek, vagy a távolabbi rokonoknak kell-e készülni, vagy inkább ez csak egy választható plusz?
2: Szerintem nem kell készülni, de én ismerek olyan családokat, ahol a nagyszülők például azt mondják, hogy nyilván nem a születésnap, névnap, karácsony és egyéb sátoros ünnepekről beszélünk, de ők félretesznek unokák részére egy bizonyos összeget addig, ameddig ugye ők életben vannak. Tehát ez lehet ugye a tervezésnek egy része. Aztán vannak olyan családok, ahol már eleve úgy történik valami ingatlannak a vásárlása vagy ajándékozása, hogy már az a gyerekek részére rendelkezésre állítva. Tehát ezek mind olyan tényezők, amiket ugye be lehet a tervezésbe vonni, ha az ingatlan jelen pillanatban ugye ki van adva, akkor, hogy annak a bevétele is majd a gyereket illeti, vagy a gyereknek a tartalékát illeti, vagy pedig még nem. Tehát ezekről nyilván a családon belül érdemes dönteni, és én tudom ezt is gyakorlatból, hogy van az az életkora annak a gyermeknek, amikor a keresztszülő, vagy a nagynéni, nagybácsi azt mondja, hogy hát ő nem fogja a 16. kis autót, vagy a nem tudom én milyen éppen aktuális játékot megvenni a gyermeknek, hanem valamilyen pénzbeli juttatást ad, amit a szülők be tudnak tenni arra a számlára, ami a gyereknek van deklarálva.
1: Mi az, amire meg tudjuk tanítani ezzel a felkészüléssel a gyereket, mondjuk egy idősebb testvért?
2: Erről is sokat beszéltünk már, hogy a gyerek életkorához mérten beszéljünk a pénzügyekről, ne hallgassunk el előlük semmit sem, ha nehézségeink vannak, akkor sem. Mondjuk el nekik, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy ők ezt szeretnék, hogyha a birtokba vehetnék, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésre az az anyagi forrás, amiből ez megteremthető. Illetve meg kell őket tanítani arra, hogy ha már rendelkeznek bankszámlával és bankkártyával, akkor annak mi a felhasználási módja és a kezelési módja. Erről ugye beszéltünk már egy pár alkalommal, tehát ez a szülőnek a felelőssége, hogy a gyerekeket erre megtanítsa, és rávegye arra, hogy a pénz az nem a fánterem, a pénz az a munkának az ellenértéke, vagy valamilyen szellemi tevékenységnek, vagy fizikai tevékenységnek az ellenértéke. Tehát azért meg kell dolgozni, és azt be lehet osztani úgy, hogy amellett nem kell azért minden garast a fogunkhoz verni.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk felkészülni pénzügyileg a gyermekvállalásra. Jövő héten újra pénzügyi hétfő, Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Igazi finom őszi recept. Nyár végén, ősz elején, aztán az ősz közepén, ősz végén is szerethető és finom, és tele van vitaminnal, és tele van bétakarotinnal. Ez egy csirkemell recept, ami sütőtökkel és borsópürével készül. Nem szabad kihagyni, tényleg nagyon finom. Igazán őszies és nagyon finom étel, amit könnyű elkészíteni, és a gyerekek is szeretni fogják. Mi kell hozzá? Hát nyilván a sült sütőtökhöz kell fél kiló sütőtök, só, bors, két evőkanál olaj, fél piros csili, 2-3 levél friss zsája, vagy szárított, hogyha nincsen friss, és 2 evőkanál méz. A csirkéhez kell 2 darab csirkemell filéz, nagyjából olyan 40 dekányi, só, bors, 1 evőkanál olaj, vaj, friss petrezselyem, snidling és bazsalikom. A borsópürőhez pedig kell 40 dek a fagyasztott borsó, hogyha a zsengébet vagy az extra zsengét választjátok, akkor biztos, hogy könnyebben megfő. Mindenképpen kell hozzá tejszín, 1 deci, mert a borsó nagyon szereti a tejszínt. Kell hozzá 70 g vaj, kell hozzá bors, szerecsendió és egy evőkanál friss citromlé. Na szóval, megvannak a hozzávalók, most már csak azt kell tudni, hogy hogyan készül el. Tök egyszerű az egész, viszont annál finomabb, és nagyon jót tud tenni. Ilyenkor már a hűvös időben olyan finom, ízes és meleg és fincsi. Szóval az elkészítést azzal kezdjük, hogy a sütőtöket megpucoljuk, kisebb szeletekre és darabokra vágjuk, összeforgatjuk a sóval, borssal, olajjal, sütőpapírra vélelt tepsire rakjuk, és 200 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Ezután rádobjuk az apróra vágott csilit és a zsáját, meglocsoljuk mézzel, és további 5 percig sütjük. Figyeljünk oda, hogy ne égjen meg a méz. A csirke mellett besózzuk, borsózzuk, lehetőség szerint olyan helyre vásároljunk, ahol tudjuk, hogy viszonylag jó életet élhettek szegény madárkák, mielőtt levágták őket, és ahol nincsen felturbózva a csirkemell mindenfélével, hanem konkrétan csirke mellett eszünk. Szóval egy serpenyőben az olajon magas hőmérsékleten körbepirítjuk a csirkemell mindkét oldalát, sózás, borsozás után. Rádobjuk a vajat, és további 3 percig sütjük, közben pedig locsolgatjuk a vajjal. Ezután berakjuk a 200 fokos sütőbe 15-18 percre, a zöld fűszereket apróra vágjuk, és a megsült húst ebbe forgatjuk bele, a már megsült húst. Na és akkor, amíg sül a csirke, a püréhez a borsót sós lobogóvízbe bedobjuk, megfőzzük, és hogyha újra felfort, akkor 2-3 perc főzés után leszűrjük, majd hagyjuk szoba hőmérsékletű lehűlni, és ezután a többi hozzávalóval együtt szépen leturmixoljuk. A felszeletelt húst a borsópürével és a sült sütőtökkel együtt tálaljuk. Na most, hogyha nagyobb adagot készítünk, és mondjuk egy hétvégi ebédhez készül ez, akkor képzeljünk el egy nagy terített asztalt, amin egy tálban ott vannak ezek a fűszeres, fincsi, sózott, borsozott, zsályás, mézes sütőtök darabok, mint hogyha egy hálaadásnapi asztalt látnánk a lelki szemeink előtt. Egy másik nagy, szép, hullámos, nagymama porcelán tálban ott van, pluszban még megsütve a felkarikázott sütőpapíron sütőben sült édesburgonya, és hozzá egy nagy adag ugyanilyen borsópüré, amit az imént már elmondtam. Borsópürével kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy nagyon szereti még a parmezánt, meg lehet pluszban szórni, tehát bele lehet keverni azt is, és a karamellizált lilahagymát, vagy hagymalekvárt, ki hogyan nevezi, egyszerű elkészíteni, és akkor ezt még szépen mellé pakoljuk, és imádni fogjátok. Olyan finom együtt mindez, hogy az őrület. Most ezt lehet még cifrezni egy kicsit, és ősziesíteni, hogyha elkészítünk egy fetás szőlős diós salátát, ami majdnem szőlős Waldorf saláta, de mégsem teljesen az. Meg kell felezni a szőlőszemeket és kiszedni a magját, ennyi macera van benne, de ezt meg lehet pirítani arccal lefelé tapadásmentes serpenyőben, a szőlőszemre csak egy picit rápirít az, hogy karamellizálódjon a cukortartalma, és akkor ezt kevered össze a durvára tört, ugyanígy a serpenyőben megpirított dióval, lehet hozzá romai vagy jégsalátát tépkedni, és rápergetni a fetát. Na és akkor ehhez kell hozzáenni a sült édesburgonyát, ezt a zsályás, sózott, borsozott, mézes sütőtököt, és a zöld fűszeres csirke mellett borsópülővel. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen adódik a kérdés, hogy vajon a kutyánk és a cicánk ehet-e sütőtököt, minek utána itt van a tök szezon, ugye, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogy nem is csak a sütőtökre gondolunk, bár most leginkább arra, hanem úgy egyáltalán a tökre. Úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM, Manna közijének az állatbarát rovatában most ezen merengünk egy kicsit. A tök ízét ugye nagyon sokan szeretik, mások kifejezetten nem kedvelik, de az tény, hogy akik szeretik, a tök típusától függetlenül minden idényben ízletes és vitaminban gazdag táplálék, és nagyon jót tud tenni. Nyáron sokan örömmel eszik a tejfölös kapros tökfőzeléket, na most, hogyha ősz, akkor viszont sütőtök időszak, és nálunk itt a Manna közében egy sütőtökös hét, úgyhogy érdemes utána nézni, valóban jó ötletet tökkel kínálni a kedvenceinket, mert nálunk például a kutyusok nagyon szeretik, sőt, van egy-két cicám is, aki szereti a sült tököt. Ha konzerv változatot vásárolunk, az nem más, mint egyszerű tök, pépesített formában a friss zöldség mindig sokkal jobb. A tökben nagyon gazdag rost tartalom van, tehát nagyon sok a rostja a töknek, azonban zsírszegény, alacsony koleszterin szintje van, és tele van bétakarotinnal, magnéziummal, káliummal, vassal, cinkkel, A és C vitaminokkal. Persze ezeknek a hasznos tápanyagoknak és vitaminoknak a mennyisége elenyésző a kutya és macska tápokban található mennyiségekhez képest, és arra nincs tudományos bizonyíték, hogy akár az emésztőszervi gondokra megoldást jelenthetne a tök, vagy akár a bőr, a látás, a szőrzet, vagy az immunrendszer javításában jelentős szerepet töltene be, vagy tölthetne be. Ugyanakkor pontosan a felsorolt hasznos tulajdonságok miatt kifejezetten jó és előnyös lehet, hogyha a sült tököt, vagy a sütőtököt a kutya étrendjébe iktatjuk. Lehet is kapni olyan száraz tápot, kutyánál is, cicánál is választható ilyen, amiben sütőtök van. Tehát nem a tápot kell tökkel lecserélni, hanem mondjuk alternatív megoldásként a jutalomfalatot tökkel, vagy tökből készült házi kekszel helyettesíteni. A cicák számára például nagyon hatékony lehet a szőrlabdák kialakulásának a megelőzésére, de a rost tartalom miatt túl kemény vagy túl laza széklettel küzdő állatoknak sem árt egy kevés kis tök. Nyilván most még mindig a sütőtökről beszélünk. A növény rost szálai a bélben magukba szívják a nedvességet, és így akár a hasmenéssel küzdő állatot is megkínálhatjuk, és hatni is fog ez a kis sütőtök, amit kapott. Mégis mennyi tököt kaphat vajon az állat, ez természetesen nagy mértékben függ attól, hogy kutyának vagy macskának kínáljuk-e, de befolyásolja az állat mérete is. Nyilván egy csivava számára egy teáskanálnyi tök elegendő, míg egy dándok számára a konzerv tök fele mennyisége, kb. 20 deka kínálható egyszerre, vagy ha magunk sütjük, meg nem kell konzervet vásárolni, vagy hát ugye nyilván ezeknek a megfelelő mennyiségű házilag elkészített tök változata. Persze, hogyha bizonytalan, akkor érdemes az ember, mint hogyha magunkban bizonytalanak vagyunk, meg a táplálást illetően, akkor jó, hogyha kikérjük az állatorvos tanácsát, ugyanis a túlzásba vitt tökfogyasztás miatt a bélmozgás lelassulhat, úgyhogy ha az ember túlzásba viszi a sütőtök adását a kutyának, cicának, akkor az okozhat problémát, de hát nyilván olyan mennyiséget nem fog elfogadni az állat, csak ha csak nem valami olyasmibe keverjük bele, amit gondolkodás nélkül felfal, azért csak sokkal okosabbak ebből a szempontból is nálunk egyébként, hogyha valamiből elég, akkor abból elég, és akkor abból nem fog fel falni többet, bár van nyilván olyan kutyus és cica, akik aztán eldőlésig tudnának enni.

0: A lényeg az az, hogy mindenképpen a mértéktartás a lényeg ilyenkor is, de nyugodtan meg lehet kínálni ebben a szezonban szépen a kutyát és a cicát is egy-két-három napon a héten egy-egy falat sült sütőtökkel. Fog nekik ízleni egyébként, legalábbis a mieink, mondom, nagyon szeretik, és nagyon jól is esik nekik, és szerintem ez kifejezetten jó tesz, tekintve ugye akkor még egyszer azt az ásványi anyag és vitamin tartalmat, ami a sütőtökben található.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért érdemes sütőtököt fogyasztani? Itt van a szezonja, nagyon sokáig kitart szerencsére, nagyon egészséges, sokféleképpen elkészíthető, elképesztő finom, tel is tele bétakarotinnal. Tulajdonképpen azt kell tudni róla, ami alapinformáció, és aztán majd elmondom jó tanácsként, hogy miért fontos fogyasztani. Szóval a tökfélék családjába tartozik a sütőtök, de rokon az uborka és a cukkini, és nagyon sokféle alakban és színben terem, és aztán amikor gőzölgő a felszínén cukorcseppeket forraló tökhús látjuk, akkor az igazi őszi koratéli behúzódós, jó illatú, narancssárgás mész színű idők és esték jutnak eszünkbe. A sütőtök viszont nagyon sokféleképpen hasznosítható, hogy mitől egészséges, hogyan vásároljuk és mit főzzünk belőle. Itt vannak a legfontosabb információk. Guatemala és Mexikó területéről származik a sütőtök, és az emberiség legalább 7000 éve fogyasztja már. Igaz, eleinte csak a magját kedvelték az ősi időkben. Az ősi tök húsa ugyanis élvezhetetlenül keserű volt. A héját darabokra vágták, megszárították, és fekhelyet szőttek belőle. Aztán a későbbiekben a tök az egész amerikai földrészen elterjedt, és édesebb húsú fajták alakultak ki. Aztán a fogyasztását persze nagyon sokféleképpen és sokféle indokkal tették. Szeplő és kígyómarás ellen javasolták például. Hozzánk Magyarországra a spanyol és portugál felfedezők révén került, napjainkban pedig az Antarktisz kivételével valamennyi földrészen termesztik. A legjelentősebb sütőtök termesztő országok Kína, Japán, Románia és Törökország. Az élettani hatások között pedig ott van az elsődleges, hogy remek forrás az összetett szénhidrátoknak, természetes cukrok és keményítő van benne, valamint az emésztő rendszer tisztításában annyira fontos rostoknak, ezzel pedig nagymértékben hozzájárul egyes rákbetegségek megelőzéséhez, ilyen például a vastagbélrák. A sütőtök 90%-a víz, a fennmaradó szárazanyag tartalom gazdag káliumban, niacinban, B3 vitaminban, vas, mangán, karotinoidok, és minél sötétebb narancsszínű a tök hús, annál több bétakarotin tartalmaz. A bétakarotin az az A-vitamin provitaminja, vagyis elővitaminja, és A-vitaminnál alakul át a szervezetünkben, így aztán segíti a bőr és a látószervek egészségét, és erősíti a csontokat. Tele van B6, C és E-vitaminnal, illetve folsavval, ami nagyon fontos, mert olyan formában tartalmazza a folsavat, amit azonnal be is tud építeni a szervezetünk. Csökkenti a vérnyomást, a tökmag magas fehérje tartalma lévén pedig nagyon fontos táplálékunk, a zsírsav összetétele különösen értékessé teszi. A három nővér, ugye? A három nővér, ugye az indiánok együtt termesztették ezt, a három egymást, mind a szántóföldön, mind az étrenden remekül kiegészítő növényt, innen ered az elnevezés, hogy három nővér. Először elvetették a kukoricát, aztán a futóbabot és a tököt. Ők a három nővér, a kukoricára felfutó babot nem kellett karózni, nitrogént köt meg a talajban, amelyet a másik két növény pedig hasznosít, a tök árnyékolja a talajt, megtartja benne a vizet, és védi a kukorica sekély gyökérzetét. Zseniális volt. Aztán a konyhai tudnivalókkal kapcsolatban még itt a jó tanács sovatban a héj, a hús, a magok, sőt még az illatos virága is ehető a töknek. A hímivarú virágokat elkészíthetjük olajban dinsztelve spagettival, esetleg töltve párizsiasan kisütve, és egyes fajták, mint például a díszes turbántök, ezeknek nyilván a hámozása kifejezetten nehéz, úgyhogy erős késsel, baltával szokás felvágni, így könnyebben hámozható, és előfőzés után akár fagyasztható is. A magvakat meg is süthetjük kis sópehellyel, rajta hagyva a rostokat, a tök semleges édes kis ízéhez pedig nagyon jól megy a fokhagyma, a gyömbér, a fahéj, a bazsalikom, a petrezselyem, a koriandermag és a szerecsendió. Készíthetünk belőle természetesen sütőtök krémlevest hagyományosan, aztán készíthetünk belőle csokoládés sütőtök muffint, és természetesen készíthetünk belőle sütőtökös pitét is, ami az őszi időszakban nagyon kedvelt az Egyesült Államokban, és szerintem most már Európában is egyre inkább, úgyhogy a napokban azért jön majd egy-két sütőtökös recept, de ami nagyon fontos, tessék fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdés